0: pedig Regán Lilia folytatásban azzal a dallal, a Heal Me-vel, ami a legújabb, és amit néhány nappal ezelőtt Rehab is lejátszott a saját szettjében. Az azért nagyon menő. Gratulálunk Lilinek! Az igazi mai slágert már indítom is tőle a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, óriási a hőség továbbra is, az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmét arra, hogy ne tartózkodjunk a napon, és rengeteg folyadékot kell inni. Néhány tipp még a radio1.hu-n is egyébként ezzel kapcsolatban, ami elhangzott a tájékoztatáson, de hát szerintem azért legtöbben tudjuk, de sose lehet eléggé hangsúlyozni, tényleg figyeljünk magunkra és egymásra. És ha már nyár, ha már hőség, akkor itt a nyár egyik legnagyobb sláger, Alex Kenji-től a Bambolé, az igazi mai slágerek között a rádió.

telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig egy német tehetség, aki már a The Voice Kids, vagyis a gyerek változatban is feltűnt 2017-ben és a legjobbak közé jutott, mostanra pedig a slágerlisták élére. Ő Loi, aki David Puentezzel hozza az igazi mai slágert, ez a Golden Summer itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában sem állok meg. Remélem bírjuk az éjszakát, kitartást az utakon óvatosan. A telefon, Viber és SMS számú 0620-311-111, amikkel pedig készülök a Swish Disco újdonsága, Jennifer Lopez újdonsága, de hozom majd Megadi Stallion Dua Lipával, vagy éppen Tóta Bigie Texanttel, a kezdésem pedig a Wonderful Life jön. A Hurts dalával Purple Disco Machine indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, lesz ma is játék, parádéri member, páros belépőket lehet tőlünk nyerni, a legmenőbb bulikra továbbra is mi visszük a hallgatókat, és a legmenőbb igazi mai slágereket továbbra is mi játsszuk. Most 2 ó és a Turn the Lights Off, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Discóval folytatom, akik pont egy nyári munkát vállaltak el, amihez nem volt kedvük, Görögországba kellett menni játszani, de aztán mégis rászánták magukat, és habár korábban is ismerték egymást, igazából itt ezen a nyáron jöttek olyan jó barátok, és jöttek rá, hogy melyik működik a közös munka, hogy onnantól kezdve, hogy visszatértek Angliába, már csak közösen dolgoztak. Na hát így alakult a Swiss Disco, akik most rehab-el és szemfelten jönnek, a legújabb közös igazi mai slágerük a Sleep Tonight, amit már is indítok a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha van két olyan név, aki gigasztár a zenében, akkor... Hát egyfelől lehetne logikus, hogy összeállnak, másfelől pedig az is lehetne logikus, hogy nem, mert hogy külön-külön is nagyot tudnak villantani bármikor. Hát ők mégis összeálltak. Jennifer Lopez és David Guetta. Az igazi mai sláger pedig nem kell mondanom. Óriásit megy mindenhol. Ez a Save Me Tonight, amit én is indítok

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük olyan újdonságok, mint Shakirától, vagy éppen Kámrától a legfrissebb dal, vagy ilyen nagy kedvenc, mint Taylor Swift és az Opel Light. A következő zenei órát ezzel kezdem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercseket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és milyen érdekes, Disturbed, The Sound of Silence Siri remixében ez szólt most, aki ugye volt már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és Kamrád újdonsága, a Hug Yourself jön, Kamrád is fellépett már nálunk, a legnagyobb sztárokat rendszeresen mi hozzuk, és a legnagyobb igazi mai slágereket pedig megállás nélkül mi indítjuk. Ez a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. Halkan jegyzem meg, a hétvégén volt a jégkrém szendvics világnapja. Miért is ne lenne is? Hát miért is ne ilyenkor a legnagyobb hőségben ünnepelnénk? Még most este is nyugodtan el lehet majd szólni egyet. Én abszolút adom. Best Boy, Moby, Sophie and the Giants, Last Summer. Ez pedig a folytatás itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Shakirától, a VB dala, a nyár dala, és szerintem a VB döntő halftime show-jának legjobb dala és legjobb produkciója, amit Shakira hozott. Most az igazi mai slágerben itt a rádió egyen is érkezik. Kellemes éjszakát!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, megyénkben is komoly károkat okoz az aszály, felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
3: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt mondom. Többet hűtjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebben az időszakban jelentkezik. A legtöbb vízellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
2: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély. Nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, hogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra.
2: A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén-nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalékenergiaellátó rendszerek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet, ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
6: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, és hát kellemes hetet, kitartást mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, augusztus 4-e van, a Dominikák és a Domonkosok, a névnaposok, kedd van, és továbbra is hatalmas hőség lesz. Az igazi mai slágerek között pedig Accent jön Szerával, Misa Millerrel, ez a Don't Leave It a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék nálunk, nagyon fontos, Parádé Remember páros belépőket lehet nyerni és bulizni egy óriásit. Nagyon egyszerű lesz, 10-ként kell majd hívni minket, mondani a rádió szlogent, és tulajdonképpen meg vagyunk. Ehhez ugye ami kell, legyen elmentve a telefonszám, nagyon figyeljük, hogy mikor indul a játék, és hát legyen a fejünkbe a szlogen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is meleg, továbbra is hőségriadó, továbbra is nagyon-nagyon figyeljünk egymásra. Meg persze magunkra is ígyunk rengeteg folyadékot. 37-38 fok is tulajdonképpen az egész országban, legalább szinte felhő nélkül. Kitartás mindenkinek, oké? Shaus, Won't Forget You, a hírek után ezzel folytatom. Aztán jön a Balázsik Best On, 6 óperig startol a Best Of. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mégis rendőrkapitányság posztolt egyet, hogy mi van akkor, ha egy nap valaki többször elkapnak. Én a mamát nagyon szeretem, gyerekek. Mama, hát egy 55-56 éves asszony. A helyszín...
2: Mama.
1: Igen. Mama. Na, holnap már megint megvagyunk.
3: Age shaming.
1: Lecsúsztunk.
4: Magánál csak pár évvel idősebb hölgyet.
1: Igen. 57 éves asszony. Alkohol mérés volt, pozitív lett. Előállították a rendőrkapitányságra további mérésre. Megerősítették az ittas elvezetés zsenőját, elvették a rendőrök a vezetői engedélyét. Büntető fejlesztést tettek ellene. Alig egy órával ezután, hogy szabadon bocsátották a rendőrök, ismét igazoltatták békésen. Hát ez mekkora ez a sztori. Ezúttal a Santo Albert utcában már nem volt vezetői engedélye, továbbra is ittas volt, de megint nagyon a volán mögé ült, és megint nagyon vezetett.
4: Hát csak nem hagyott a kocsit a rendőrőrs előtt, még megszólnak a faluba.
1: Mire számított? Azért egy nap alatt kétszer elkapnak, nőlétedre 55 évesen, azért ez Al Capone.
3: Képzeld az arcát, amikor látja, hogy félreállítják, így integet a rendőr.
1: Már
4: nem jutott eszébe. Tudod, mi jutott eszébe? Hogy most már jogsimat nem tudjátok elvenni, nálatok van.
3: Én szerintem 20-valahány éve van jogosítványom, talán ha kétszer ellenőriztek, és ebből egyszer volt szondázás az elmúlt 20-akárhány éve, 22-23.
1: De már nincs nagyon ez a közúti.
4: Tehát
1: ez
4: illetve van.
1: Hétvégén van, meg a szórakozó helyek előtt, látod.
4: Meg hétközben reggel
1: csinálják,
4: azutakon,
1: igen.
4: Azutakon ugye ez megy a dolog, de szerintem olyan, hogy téged megállított.
1: Nagyon régen nem
4: ha
1: volt.
4: Ha valamit elkövetsz, hát piroson átmész, akkor utána jön a rendőrautó, ha látta, az oké. Okay. De így, hogy csak úgy megállítsanak, és azt mondják, hogy forgalmi jogosítvány.
1: Ez nagyon-nagyon nincs meg. Az szokott lenni, hogy szórakozó helyek, amik van egy nagy hídlezárás, és akkor mit tudom, vasárnap hajnalban lezárják a lánymenőséget, csak aki átmegy, az fúj egy szondát. De ez a sima ellenőrzés, lehet, hogy vidéken jobban megy, vagy többször van,

0: Nem tudom, de hogy Budapesten nagyon kevés ilyet látok, bár egy A2 kint rendőr és lámpával. Igen, nyilván kevesen vannak az állományban, meg nincs elég ember, tehát hogy mennének ők többen.
1: És egy ilyenkor egy kis településen, mondjuk 3 utcával lejjebb, akkor kiáll kétszer a rajtjard.
0: Hát ez is egy jó kérdés, hogy hogy kapták el kétszer, igen.
2: Hát ismerték a nőt, ismerték az autót, mentek el az igazoltatás helyszínéről, látták, hogy megint megy a kocsi. Hát most csak megállítod, nem?
0: Hogy na, simán, persze, Marika, hát a még egyszer Marika, megy, abszolút.
2: Hova.
0: Abszolút, igen.
1: Két bünti ilyenkor nyilván.
0: Ilyenkor ez hogy van? Ez ilyenkor fokozódik? Vagy ilyenkor már jogsi nélkül vezettél, igen. Megint rád verik az ittas vezetést? Oh. Tehát ez már valószínűleg akkor hosszú időre el is tiltanak.
1: Soha
0: az életedet kapja vissza. Soha, igen. Mama? Hát 5-6 éves nő, tehát nem mama.
1: És mit ír a békési rendőrség, hogy mit lehet ilyen esetben tenni?
2: Nem, azt mondták, kocsit hogy volt... lefoglalták?
0: Nem, csak szabadon bocsátották, elküldték, és egy óra múlva újra elkapták, és előállították rendőrkapitányság, majd őrizetbe vették.
2: Na,
0: mondták, hogy innen már nem mész sehova, mamát őrizetbe vették.
1: De nyilván ilyenkor köteles vagy hívni valakit, aki ugye elviszi az autót. Tehát elvileg ez lenne a rendje a dolgoknak, nem?
0: Hogyha
1: a ittes vezetésére elkapnak,
0: akkor neked el kell vinni, persze nem engednek el.
2: Az első kérdés az, hogy miután elvették a jogsit, hogy ment el a kocsival. Nem mondta azt a rendőr, hogy azt mondjam, akkor hívjon valakit, aki elviszi a járművet.
0: Ez egy jó kérdés.
2: Hanem azt mondta, hogy hát akkor Marika már itt laki két utcára vezesse.
0: Menjen haza. Elvették a jogsiját, hazament, majd egy óra múlva, de nem, őt bevitték az őrsre. Várj, bevitték az őrsre, levették a vért tőle, kiderült, hogy ivott.
2: És majd ezután visszavitték a kocsijához, azt mondták, hogy itt a kulcs, és vezessen haza?
0: Hát ez egy jó kérdés.
1: Nem kísérték ki. Nem nézték, hogy ugyanazzal az autóval megy vissza, visszaadták neki a kocsi kulcsot, ez beszállt az autóba, és két sarokkal lejjebb meg elkapták.
0: Hát zseniális. Vagy hazament, fújt egyet, ivott még egy felestad ügyetségre, megint az autóba, és elkapták. Igen.
1: Nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak.
0: Kétszer kapcsolták le nálunk a mi városunkban 94 éves papot gyorshajtásért. Egy napon. 94 éves pap gyorshajtásért. Keveset vagytok az utakon, taxis vagyok, látom, hogy folyamatosan ellenőriznek a rendőrök mindenkit. Ez lehet, akkor csak mi nem találkoztunk vele. Tehát simán lehet, hogy ez még...
2: Elég sokat megyünk, de...
0: Sokat megyünk, de nem. Ez a klasszikus úti ellenőrzés, én nem voltam ilyen 10 éve. Nem is nagyon látom.
1: Figyelj, László azt írja, hogy eltiltás alatti vezetés Magyarországon bűncselekmény már, és letöltendő jár érte.
0: Tehát hogyha neked elveszik a jogsidat, és akkor újra autóba ülsz,
1: akkor ezek szerint az már egy...
0: Az már letöltendőt kapsz.
1: Az ciki.
0: Hát egyébként ne is hülyél. Tehát, hogy elvetik a jogsidat, igen, akkor azért az nem annyira szerencsés. Egy hónappal ezelőtt Nagykátán, itt is egy nap alatt, egy 5 méter alatt kétszer fújtam szódát Nagykátán.
2: 5 méter?
0: Azért... De az hogy van? Tehát, hogy kiáll a rendőrség, és az abszolút a város elér meg a város végére?
1: Igen, a következő sarkon pedig vállal a következő. De ezek tényleg, tehát lehet, hogy direkt arra mennek? Hogy az az ember, aki fújt, akkor remélik, hogy beleszalad a következő sarkon?
0: Nem, ha aznap már nem. Tehát, hogyha nem tudom, tehát, hogyha már fújtál, és nem találtak semmit, akkor mi beszaladnál bele közel? Vagy ha már beleszaladtál?
1: Hát beleszaladtál, és az egyik egy leadja a másiknak a drótot, hogy figyelj, ez tovább ment, és kapjátok el ott is. Vagy igen. Nem tudom, ez mondjuk rossz hiszemiség, de...
0: A mama az a Feri korosztálya, tehát a Feri a papa valójában, bizony, mert a mama az 56 éves volt, tehát nem is annyira mama.
2: Sorstársam.
0: Fufi, én nem tudom, mire elvennénk a jogsinkat.
2: Ebben az esetben ott kell hagynod az autódat. Szerintem az ittas ember fejében ez van, hogy holnap akkor vissza kell jönni a kocsiért. Hazabírok én még vezetni.
0: Meg és valószínűleg van egy ilyen felbátorodás, de hogy egyszerűen azt gondolom, úgy se lesz velem semmi, mert bátrabb vagy az alkoholtól. Óvatosabban is vezetsz, lassabban vezetsz, itt áll, és ezért azt mondod, hogy úgy is megoldod, szépen, ha kertek alatt hazaviszed.
1: Igen, óvatosan vezetek, nem hajtok gyorsan, és ráadásul hányszor igazoltattak az elmúlt 22 évben? Kétszer. Na, akkor nem ma este lesz az.
0: Nem csak az a para, hogy te csinálsz valamit, hanem hogy tényleg mi van, ha beesik valaki az autód alá.
1: Igen.
0: Jön egy bicikli is, frontálisan telibe vernek, ha ott itt áll, mindenképpen vége van. Még ha nem te vagy a hibás, is vége akkor van az egész életednek most kis túlzással.
1: Hát annak volt egy ilyen sztoria, ő mesélte, hogy egy ilyen nagyon ígéretes karrier előtt álló fiatalember így a kertek alatt, haza tudok én vezetni, és egy mata részek biciklista kifordult elé. Úgyhogy ő, mint tudom, ivott két pohár bort, és nem ő volt az igazán részek, hanem a biciklis. Elgázolt, elütötte, ott halt meg, vége lett az életének.
0: Még ha nem iszol és elgázod, és elütöd is, nagyon megkurcolna a közlekedés, balesetben, ha autóba ülsz, nagyon-nagyon-nagyon kell azon dolgoznod, és nagyon sok szempontból megnéznek minden. Mennyivel mentél, észrevehetted-e, miért nem kerültél, látható voltál, elkövettél-e mindent. Tehát az tényleg borzasztó.
1: Karrier, család, minden ráment.
0: Ja, és rá is ment az élete.
1: Teljesen.
0: Pedig egyébként, ha nem iszik, valószínűleg megúszza, mert nem azért ütött el, mert igott, hanem mert hogy beesett elé
1: hát
0: a biciklis. Hát
1: persze, tehát igazából nem ő vétett, hát illetve azért vétett, mert itt ült
0: a volán mögé. Tehát, hogy így nem érted ezt. Ez tényleg ez egy ilyen fura dolog. Nem, hát, hogy ittasan vezetsz, és a kertek alatt hazamész, és hogy...
2: Mindig közben jön valami, nincs ilyen, tehát... Oly...
0: Van, megokosodik az ember, bátor lesz, persze, azt érzed, csak 1 kilométer, csak 2 kilométer, most nem vagyunk álszentek, tehát, hogy ez fiatalkorban csinál az ember ügyességet, de hogy voltak persze, de hogy most már azt mondta, hogy atya úristen, tehát ez ugye egészen biztos, hogy nem.
2: Nem, nem ér annyit, egész egyszerűen nem ér annyit, menj haza, gyalog, hagyd ott a kocsit, majd holnap visszajössz. Ha 1 kilométer, meg 2, azt meg főleg nem értem.
0: Igen. Ez tényleg, tényleg nagyon durva. Én a Judit látom, hogy ő van annyira lelkiismeretes, és viszi annyira az ország sorsát a vállán, hogy ő holnap ott áll majd valahol Vekerlén a kis hüvelykujacskájával, állogál így föl.
2: Tele kocsi.
0: És így próbál, tudod, és aztán a vége az, hogy valaki balra néz, és véletlenül néz a telefon, és elütik. De hogy ő megpróbálta, érted? Ő megpróbált spórolni, ő ma nem jön be autóval. Én ezt látom.
1: A kispesti Facebook csoportban, illetve Vekerle csoportban fogok csinálni egy ilyen kis zárt kört, telekocsikat fogok működtetni, igen, és egymást fogjuk hozni, vinni. Illetve hát elkérem a szomszéd bicikliét.
0: Te bejössz bringával, jó.
1: Ha kell, akkor feltehet másfél órára.
2: Üzembejezem a babettát 1,5 literrel. Te jössz babettával. 100 kilométeren.
0: Én meg vagyok a másik oldal, aki nem spórolunk senki kedvéért, amíg van hajtjuk. Én képzelem ezt az oldalt.
2: Végre kevesen vannak az utakon.
0: Lehet menni. Letárolunk némi naftát valahol a garázsba, teljesen szabályellenesen, 200 liter, és amíg van, toljuk. Én azt mondom, ha ez már egy ilyen világ, én nem tudok. Bevallom férfiasan, nagyon kéne erőlködni, hogy vonattal jöjjek, taxival. Spórolok a taxival?
1: Nem.
0: Tehát akkor a taxi költi el.
2: Hát így van, ugyanúgy.
1: De akkor legyen az, hogy akkor a Feri útközben befelé jövet, felvesz téged.
2: A babettával.
0: Fölveszel a babettával, ez egy jó megoldás.
2: Bekapaszkodsz hátulra.
0: Szóval ez érdekes, ez a spóroljunk. Tud úgy működni az ember, hogy ő ma nem megy el, hanem fölszáll tömegközlekedésre, és elmegy a gyerekért iskolába, és kiszáll valaki az autóból, mert valaki azt mondja, majd reggeli műsor, hát a gyerekek, spóroljunk. Nem, most ezt tök olyan kérdezem.
2: Tehát van... Senki. Akkor fogod ezt megtenni, ha nem lesz benzin. Addig nem.
0: Mert hogy az individuum fontosabb, mint a társadalmi felelősségvállalás, hogy én most nem megyek, de hát ő is megy, nagyon megyek én is.
2: Na, nekem például bejönni tömegközlekedéssel egy órával korábban el kell induljak.
0: Ezt fogok elindulni egy órával korábban.
2: De tényleg.
0: Nagyon nehéz. Tehát azért ez úgy működik, hogy amíg van, addig hajtod. De,
3: hogy... Így vagyunk összerakva, a gyarlóság akadályozza a helyes cselekvést. Nem tudsz helyesen cselekedni, úgy tudnak az emberek, hogy elveszik tőlük.
1: Bánt, hogy az a mennyiségű benzin, amit én megspórolok az egész családomon, és mi szopunk, azt te beletöltöd a kocsiába.
3: Ezért nem
1: működik. Tehát, hogy ez egy kicsit rossz.
0: Az utolsó leszek, aki még lövöldöz egy benzinkúton, hogy azt is elviszem, azt az üzemanyagot.
2: Az
0: az 5 liter az enyém, és shotgunnal leszedek mindenkinek,
1: hogy beletalkod. Mosókefével, tudod,
0: kellett. Fogok egy öngyújtót, és berakom a pisztoly elé, és meggyújtom. Ha az enyém nem lehet, senki nem lesz. Érted? Nem, én nem szállok ki az autóból. Ez egész biztos. Mindenben vállalok. Figyelj, nem szedem le a kupakot. Bambusz a fültisztító pálcikám. Műanyag pálcikával eszem a susit. Minden...
3: Az nem jó, fával eszem.
0: Ja, fával eszem. Ja, bocsánat, igen. Minden megteszek. Nem szállok ki a kocsiból. Mad Max lesz, akkor Mad Max lesz. Az győz a kúton, aki nagyobb darab. Nem szállok ki.
1: Én már látom, hogy te készleteket fogsz felhalmozni a garázsban.
2: Nem, alá fog robbanni.
0: Egyébként, hogy minél másfél literes üdítőbe sütjön a beletankot?
3: Rohadtul fogynak most a kannák a multiknál.
0: Ja, ez télen szánkom most a kanna.
3: Biztos, hogy
0: lesz egy kis WC-papír élesztő para is, de azt nem 2 hét múlva indul.
3: Igen.
0: Nem, az nagyjából. Az elindul 2 hét, tehát az élesztő WC-papír para az zajlik, csak arról most még nem tudunk. Az folyamatos, kannák elfogynak.
3: Azt tuti.
0: Oké, de most ha van 100 literem, az nekem az is nagyjából még plusz 500, az plusz egy hét, tehát nagyon sokat nem tudok letárolni, hogy hónapokra elég legyen. Tehát, hogy én elmegyek 80 liter a tankom, vagy 90 literes a tankom, az nekem nagyjából egy hét.
3: Tehát, hogy egy benzinkutat kellene elfoglalnod.
2: Mit fogyaszt az a jármű?
0: Hát használva van.
2: Érted, hát megyünk a
0: V8 biturbo.
1: Feri, ha te nem a Velencei tónál laknál, hanem Budapesten, akkor felszállnál a BKV-re?
2: Akkor lehet.
0: Ne
2: hazudjál!
0: De nekünk eleve nehéz. Meneküljél be. Nekünk érted? Hozd el, most hozd elő a celebkártyát. Figyelj, odajön, dumál, kéreget, fotóz.
2: Üti a válladat, érted? Kezet akar fogni. Na.
3: Uh-huh. Jó kapucnis felső kérdése. Szemüveg és kapucnis felső.
2: Napszemcsi. És maszk. Baseball sapka.
1: Otthonról kell dolgozni, ez a megoldás.
3: Persze, nem azt már egyszer többet kipróbáltam.
0: Én nem ülök többet, nem,
3: igen,
0: nem ülök többet.
3: Nem megyek a konyhába.
2: Akkor tessék
3: vissza.
2: Gondolatkísérlet, nincs gardróbszoba, azt nem, de nem tudsz bejönni. Na,
0: a nincs műsor. Hát ez ennyire egyszerű.
2: Már el is engedtem.
0: Hát, a húzat, persze. Én nem ülök be többet a gardróbszobába. Sehonnan nem rádió. Vagy helyes, innen, vagy helyes. Sehogy. Ha kell, ördögszekérbe begurulok, érted? Ide jövök, végig gurulok az emetesen, de nem, a nem szobából nem rádiózok többet.
2: Az összeszedjük egymást, az egy nem rossz ötlet.
1: Én azt gondolom, ebben van
2: jó,
1: lehetőség.
2: Tehát, de ezt te
1: én
2: vagy...
1: indulok először. Lejössz, hajnali háromkor.
2: Eljössz értem Velencére, én ott beülök, alszom, felszedjük a Balást, elmegyünk Laci, Anna, az körülbelül egy kör.
3: Jó. Nem, figyelj, két autó kell a stábba, ez teljesen egyértelmű, és az kettőt le tud, két kocsival le lehet hozni. Kettővel le lehet hozni.
0: Rám ne számítsatok. Aranyosak vagytok, hogy gyűjtögetitek egy cuki, nagyon fog rajta nevetni, jövök, itt vagyok, egyedül bejövök. Két. Tehát ez semmiféleképpen nájátok az út szélén, amíg jövök gyűjtögetni. Tudod, mit fogok én gyűjtögetni?
2: Hát, nem, meg még egy gyűjtjelek.
0: Mert megszezünk érte, gyerekek. Az élet egy harc. Azt tankol, akinek aki oda jut, ha tankolsz, akkor kész, akkor meg vagy kész. Ez életharc.
2: Ülünk Juliék százaskodájának hátsó ülésén. Nem
1: de
2: jó?
1: Nagyon jól fogjátok magatokat
0: hát, érezni. Azt tehát egyébként ezt adom. Nincs ezzel. Nincs ezzel
1: egyelő, de hát vannak egyelőbbek.
0: Ennyi. Ja. Oké. Okay. Hát Bást, ezt előre láttad, ezért kezdtél el gyúrni. Persze, fölnyomtuk magunkat, igen. Egyébként van e-bike-om, bocsánat, van elektromos rollerem. Tehát nem állok szarul, most átgondoltam a háztartást, és van egy fél kiló élesztőnk. Tehát nem állok rosszul.
1: Csak három éve nem töltötted. Azok már tönkre,
0: mint az aksi. Nincs elektromos három, mert azzal is baj lesz, igen.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Helyi kulturális percek.
6: Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallják. Megnyílt a Pazarec-Hasszán mecset Szombathelyen. A Hunyadi úton kialakított imaház ezentúl a városban és környékén élő nagyjából 100-150 fős muszlim közösség számára biztosít helyet a vallásgyakorlásra. Az imaházat egy egykori vendéglátóhelyből alakították ki, 20 millió forintot költöttek a felújításra, és a tervek szerint a jövőben nem csak imahelyként, hanem közösségi térként is működik majd, vagyis kulturális programoknak és akár tudományos rendezvényeknek is otthont adhat az épület, írja a Szavária Fórum. A Szombathelyen és a város környékén élő muszlim közösség célja, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a helyiekkel, és megmutassa az iszlám vallás békés, segítő oldalát. Ezért az átadó ünnepségen 10 mázsa lisztet ajánlottak fel rászoruló családok számára. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13 és 16 között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyedszázad legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11, 12 és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti, vagy sport és egyéb területen. Emellett az első diplomáját szerző 26 év alatti egyetemistákat is elismerik. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Részletek a város honlapján. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piactól a Spy Zone, konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzolja, a terítéken a polgári étkezés kultúra a 19.-20. Században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kultúrát beszélgetésekről és egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027 január 31-ig látogatható. Ezek voltak Szombathely és környéke legfontosabb kulturális hírei. További jó időtöltést, a híreket Sós Katától hallották.
4: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Továbbra is a 86-os a legveszélyesebb főút a megyében. Hosszabb buszjáratok várják a karneválozókat. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a közúti balesetekben megsérültek száma a Vármegyében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az idei első negyedévben 165-en jártak pórul a vasi utakon, ami 28%-kal több az egy évvel korábbinál, miközben a halálos áldozatok száma 3 volt. A rendőrség baleseti térképe alapján jelenleg a 86-os és a 87-es főút Szombathely térségében, a Sárvár és a Celldömölk közötti szakasz, valamint az M80-as számít a leginkább balesetveszélyesnek. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szávária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé, az éjszakai autóbuszok pedig hajnal 1:30-ig közlekednek, derült ki a programsorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
7: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
6: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet. Ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
0: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra az informatikusra, aki kidobott a merevlemezén sok bitcoint. Ez megvan, ez a történet?
2: Igen, mesélted.
0: Évekkel ezelőtt ugye volt egy pacák, aki 8000 bitcoinos merevlemez dobott ki, és úgy néha ránézek, hogy hol tart az ő története. Hogy mi van velem. Ő egy Newport informatikus, több mint 10 éve keres egy merevlemezt egy szeméttelepen, és ő azt állítja, hogy 8000 bitcoin van ezen a merevlemezen, hogy ezt ő kidobta, az akkori partnere egyébként, tehát még csak nem is ő. Tulajdonképpen azt mondják, hogy ezek körülbelül most olyan, hát, mit tudom, 150-200-250 milliárd forintnyi összegnek felel meg.
2: Hát és... ugye kedden 200 milliárd, aztán csütörtökön már csak 150, ahogy ismerjük a bitcoin.
0: Igen. Most nagyon jó, mert mindjárt 70 ezernél vagyunk.
8: Mennyi a kárja, uram?
2: Hát, mikor mennyi?
0: És ugye hosszú ideig szeretett volna bejutni arra a szeméttelepre, ahol ő neki ezt a kukát kiürítették. És ránéztem, és hogy van, mit csinál mostanában, hogy telik a dolog. És most ott van, képzeljétek el, hogy ő most azon dolgozik, nem tudja ezt a sztorit elengedni. Azért ez milyen borzasztó lehet, nem? Hogy ebbe belenyomorodsz valójában, hogy van 200 milliárdot, nem jutsz hozzá. Hogy beperelte az önkormányzatot, aki üzemelteti azt a szeméttelepet, mert nem engedték be egyébként megkeresni a saját szemetét 8 évvel ezelőtt, és most azért perel, mert hogy szeretné a saját költségén az ásatási munkálatokat elvégezni, hogy felássa az egész szemételepet az önkormányzaton, Jézus. Mert azt gondolja, hogy bedolgozták a földbe, de hogy egyben van az ő merevlemeze, és pert indít, hogy a nagyjából 100 000 tonna hulladékot ő átvizsgálhassa, mert hogy ő azt gondolja, hogy megvan a merevlemeze. A csávó az évek óta ezen dolgozik, hogy megtalálja ezt a merevlemezt.
2: Ő már belehűlt.
0: Én valószínűleg belehűlt. Igen.
2: Belegárgyult.
0: Az önkormányzat az nem engedi be a szeméttelepre. 2013-ban dobta ki, és évek óta próbál egyáltalán bejutni, és most peres úton próbál, ő tudja, hogy ott van a földbe elásva ez
2: de
0: a merevlemez.
2: De azon 8 évnyi szemét már rajta van, ugye? Tehát, hogy ugye hordják rá a szemetet folyamatosan.
1: Meg a merevlemezek, tehát, hogy azok azért elodálódnak. Tehát nem hiszem, hogy ott abban a környezetben, ahol ugye van nedvesség, föl, stb.
2: Majd a Kürt Kft. Előbányát.
0: A Kürt előbányát. A Kürt megoldja.
1: Itt állnak ott világszalgoncákkal is.
2: Hogy működik, ha ezt röviden el lehet mondani, mert én ezt tényleg nem értem, hogy azt a merevlemezeden tartod ezeket?
0: Akkor még valószínűleg merevlemez. Én most már nem mondom, hogy bárki merevlemezen tartott. Valahol 2013-ban még merevlemezen tartod, igen, a bitcoinodat.
2: Ezt kibányászod valahonnan a világból.
0: Azt letárolod.
2: És akkor azt fizikálisan oda áttesz?
0: Hogy letárolod a merevlemezed, igen. Azon okay. Ott kell, neked van egy kódot hozzá, de ha nincs meg a merevlemezed, amire elraktad, akkor neked nincs bitcoinod, mert arról tudsz aztán tulajdonképpen tranzakciókat indítani. Hát most merevlemezről azt már nem tudom, hogy miért merevlemezt keres, nekem egy kicsit fura. De lehet, igen, arra gondol, hogy volt neki egy pénztárcája, igen. Aha. Egy ilyen hardware, egy pendrive-ra, nem merevlemez, csak hogy így fordítják. Jó, azt mondta, hogy fölajánl 10%-ot a bitcoinból, ha megtalálja, tehát nagyjából, mit tudom én, 1 milliárd forintot az önkormányzatnak, vagy 10 milliárd forintotnak megfelelő összeget, ha beengedik és föltúrhatja.
1: És még nincs, meg.
0: Nem engedi be az önkormányzat.
2: A gyerekek, ott azt az önkormányzat, azt elizélte el csak liszta. Ahogy kidobta a csávó.
1: Nem tudom, mit kezdeni, tehát a kódokat nem tudja
2: lehet,
1: hozzá.
2: Hogy az is rajta volt.
1: Rá volt írva
2: kívülről. Anyukának is úgy volt bankkártyája, hogy rá volt írva a kódja.
0: Igen, ott van 43-42. De mi baj van az önkormányzatok? Miért nem engedik be ezt a pacákat? Most egy ásóval ott elkavírnyászik egy évig, kit zavar?
1: Szerintem mi az van, hogy valószínűleg előtte már kötöttek olyan üzleteket, ahol eltűntek bizonyos személyek azon a telken, és nem akarják felvállalni azt, ami egy gyilkossági ügyel kapcsolatban felmerülne. Mert azért ezt tudjuk, hogy a maffiának például a szeméttelep az egy ilyen óriás lerakata, ugye? Tűnnek el ott nagyon gyakran dolgok.
0: Tehát arra gondolsz, hogy kiderülne, hogy van két kézcsont, egy lábszárcsont.
1: Pontosan.
0: Én szerintem ez a pacák megbolondult, és nem tudja elengedni.
2: Biztos.
1: Hogy de van te nem bolondulnál meg, hogy tudod, hogy létezik, és nem mehetsz oda hozzá.
0: Na de azt mondják, hogy figyelj, itt van most 50 000 tonna szemét. 50 000 tonna ezen a hatalmas, több hektáros területen. Te oda mész egy ásóval, te ott mit kezdesz el felásni? Hol ásol?
1: Ugye, én kevesebb is csináltam már rosszabb
0: dolgot. Budapesti területen mondjuk.
2: Mesélj, mi volt az?
1: Szerintem, hogyha az van, hogy az életed múlik rajta, és most neki tulajdonképpen az életminőségem múlik rajta, akkor azért megmozgatsz nagy köveket.
0: De nem tudod ezt elengedni, ez nem kellett, hogy a tiéd legyen? Tehát, hogy ez egész egyszerűen...
2: 200 milliárd forintnak megfelelő összeget hogy engedsz el így? Ahhoz nagyon zennek, most nekem ne mondd, hogyha máról hónapra az összes bitcoinod így eltűnik,
0: igen?
2: Akkor te így szépen hátradőlsz, és azt mondod, hogy hát a jó Isten most vagy a Buddha, vagy a... Hát most így rendelkezett
1: minden szép. Nem így vennék észre rajta, hogy nincs pénze szerintem. Hanem tudom,
2: rángana a szája és habzala.
1: Nem, jönnek a beharangozók. Különböző műsorokról, amiket a Balázs fog vezetni.
0: Sem vállaltad. Én sem vállaltad.
2: Már megint kicsi óriások.
1: De parlamenti közvetítésre beszél Balázs.
0: Igen, itt vagyok Duna TV, vízállás jelentés, Kossuth Rádió, mindenhol ott vagyok.
2: Sok munkát vállalok. Nem hűlnél bele egy kicsit.
0: Na de eltelt 11 év. 11 év után bepereled az önkormányzatot, hogy egy több hektárnyi területre engedjenek be 100 000 tonna szemét közé, hogy te felássad azt. Hát nekem már ez önmagában sántít.
2: Na de annyira rá vagy függve, hogy a reménytelen szalmaszál is kapaszkodó.
0: Hogy hagyd menjél be.
1: Szólaltassuk legalább... már meg a biztonságiat, aki valószínűleg 50 000-szer küldte ezt a
0: feszültet. Ez a csávó mennyit kújtorgott a szemételepnek a főbejáratánál? Hányszor sétált el arra?
1: Sanyi! Itt van, megint itt van!
0: Igen, megint jön, de tudod, mit hallgatnék meg először? Amikor hol van a merevlemez, és a kis csaj, tudod, egy új barátnő aznap éjszaka szedte össze, hogy kevergeti a kakaót. Milyen lemez? És tudod, a kukásautót hallod.
1: A csaja dobta ki?
0: A csaja dobta ki.
2: Hát párja.
0: Tehát az akkori párja. Együtt vannak még?
8: Hát hol van a csaj most? Azt szeretném tudni.
0: Ez egy jó kérdés.
8: Most már őt keresek a személytelepen.
0: Igen, a csaj már veszek fel van darabolva, és a négy égtáj felé szét van szóra. De amikor a barátnőd, a feleséged azt mondja, hogy ja, az az volt. Ja, abban a szatyorban az volt.
2: Nekem csak valami régi vacaknak tűnt.
0: Igen, én nem tudtam, hogy abban az van, és ha még kinézel az ablakon, de már azt látod, hogy megy el a kukásautó. Még meg tudod fogni a kukásautót, nem, egyébként kirohant, nem tudta megfogni, és nem tudta megakadályozni, hogy a kukásautót beöntsék a közösbe. Tehát ennek volt egy, ugye, egy menete, ő ezt leírt, elmondta.
8: Akkor kellett volna megvenni a kukásautót azonnal. Meg kellett volna vásárolni a kukásautót kukásokkal együtt.
0: Jó, de most elviszik a szemetedet. Te befekszel a kukásautó elő, hogy állj, nekem ez fontos. Ő megáll és megvárja, míg te széttúrod a két köbméter szemetet a kukásautóba.
2: Nem tudja az utcán. Bemászni nem tudsz a kukás
0: nem mászhat
2: autóba,
0: be a kukásautóba.
2: Az biztos, hogy nem engedik.
0: Azonnal földarabolnak és összenyomnak. A csávó előtt a kiszaladt. Tehát, hogy ő megpróbálta a kukásautót megállítani, megpróbálta a beöntést megállapítani, megállítani, de nem sikerült. Ráöntötték a szemétre.
8: Ez összehangolt támadás.
0: Nem lehet az meg az a merevlemez.
8: Tehát ez az képzel, hogy én nem tudom, én mindent megmozgatnék. Tehát, hogy nem az lenne. Én mondanám a kukásoknak, hogy figyelj, készpénzben azonnal megkapod az éves fizetésedet, nem? Tehát, hogy mindent. Vagy azt
0: ja, hogy lefizeted.
8: Hát persze.
0: Na de az nem is, a 10 éve az nem is ért ennyit egyébként. Tehát a csávó azért is rottyant meg, mert 10 éve, nem tudom, most nézzük meg, nem tudom mennyi volt a bitcoin, még 5000 dollár. Uh-huh. Tehát volt 8000 bitcoinod, azért az sokat ért akkor is, vagy 10 000 bitcoinod, de nem ért ennyit.
8: Nincs nő, nincs sírás.
0: Igen, de most már ugye 70 000-nél, mert azért ez még több lesz, tehát azért az jócskán felmegy.
8: De megnyugodna, hogyha tönkre menne a bitcoin intézménye szerintetek?
2: Hát kérlek szépen, ha akarsz szomorú lenni, egy kicsit 2013-ra visszaugorva.
0: Mennyi volt a bitcoin árfolyama?
2: 13 dollárról indult, és áprilisban 260, de aztán visszaesett 45-re. Tehát mondjuk, akkor még ez nem is volt akkora
0: akkor
2: pénz.
0: Akkor nem volt akkora pénz, most már, hogy 70 000, most akkor ez a jelenlegi áron valószínűleg annyi. Ugye, ha földszorozzuk, az a jelenlegi ár. Azt a mindenségét.
8: De létezik az, hogy a nő nem ellopta ezt.
0: Tehát a nő lelépett, ellopta a merevlemezt, tudta, mondta, hogy ezen kidobta, bitcoin van, igen. És azt mondta, hogy kidobta, lelépett, szakítottak, a nő boldogan éli a milliárdosok életét. De azért nem várod meg, míg 70 000 lesz, tehát nem, ez ugye mostani jár 70 000. Ha neked van 10 000 bitcoin a tarsődban, és fölmegy a bitcoin 1000 dollárra, te ott már eladod, mert loptál és mohó vagy. Nem gondolod, hogy lesz 5000, 5000-nél is eladod, 10 000-nél is eladod, 20 000-nél is eladod, tehát nem ülsz még mindig 8 000 bitcoin, úgyhogy most 70 000. Hanem akkor azt gyorsan megszabadulsz tőle, és megvárod, míg fölmegy mondjuk 500 vagy 1000 dollárra. És ott értékesíted, mert a gyors cash az számít.
8: Egyszer a szomszéd néni kidobta a nyugdíját. A teljes nyugdíjat kidobta.
0: 3000 forintot.
8: Hát körülbelül. De azért fájt ki, érezte
0: az egy éves nyugdíját, 3000 forintot.
8: És akkor tehát lett túlra a kuka. Ott nem volt kecmec. Meg is lett.
0: Szerintetek van ilyen reklámszatyorban, kidobott 5 millió, 10 millió a feleségem, a barátnőm, a tévé mögött a takarítónőm, a drága monékép, ami nincs fölismerve, az arany, a Rolex, egy centrumos szatyorba landol a kukába? Van egy általános szám, amit a magyarok kidobnak a szemétbe, mint cash, hogy egyszerűen a kukába kerül?
8: Szerintem biztos, hogy van cash, ami ki van dobva, de szerintem úgy, tehát hogy nem tudom milyen mértékben, de a legnagyobb károkat úgy lehet okozni, ha valamiét kidobod valaminek, és azáltal használatlanná válik. Tehát, hogy például a nagyapám, az apámnak egyszer úgy felnyomta a vérnyomását, hogy vett apám egy ilyen háztartási gépet, aminek egy alkatrészét nagyapám kidobta a kukába, mert azt érezte, hogy nem lesz.
0: És soha többet nem ment.
8: És soha többet nem tudod használni, mert nem lehet túlrendelni, meg semmit, tudod, vége volt. Hogy ezt, szerintem ez a legnagyobb károkozás, amit tud történni, amikor ez apró kis ostobaság, tudod.
0: És bedörül minden, igen. Bedörül minden. Azért, aki tegyük fel, hogy beengedik, végig túrja az egészet, megtalálja a merevlemez, olyan állapotban, hogy semmit nem tud leszed róla, na akkor mit szól?
2: De azt szerintem akkor az a megnyugvás, mert akkor tudod, hogy elvesztetted. Itt ugye az van, hogy mi van, ha még működik.
0: Mi tehát, van, ha jobban megnyugtató megtalálni,
2: igen, mert
0: hogy
2: akkor
0: nem működik.
2: Legalább tudod, hogy vége a dolognak. Megvan a merevlemez, és nem tudod róla leszedni a bitcoinodat, tehát nincs. De így az érzésed van, hogy van bitcoinod, működik, csak
0: és
2: nem,
0: ott van,
2: és ott van valahol a szemét aljában.
0: 550 000 kocsi tetején esküvőre menet előtt. Menj, a szonytánc lett volna, vagy ajándék? Kocsiba beszáll, fölrak a tetőre,
2: elindul
0: és vége van. Egy barát a feleségének karácsonyra nem tudott mit venni, borítékba falán berakott neki 400 000 forintot, a feleség a kandallót be akart gyújtani, összefogta az újságokkal, ami a fa körül talált, a pénz szó szerint elfüstölt, 400 000 forint. 3 millió forint a 2000-es évek elején munkás kartonos nadrág mellzsébében felült kipróbálni egy motort, faluk között 100 felett a szél kikapta a kápét, csak röpködött, mint a tűzijáték. Hívta a barátokat, szedegettük az út széléről a kukoricásról, 2,8 lett meg a 3 millió.
2: Megvan, hogy életed motorja, életed élménye, és egyszer csak azt látod, hogy a kantár zsebből így...
0: Ki és azért 3 millió forint a 2000-es években azért az sok pénz volt. 800 000 forintot tettem egy üres cigizdobozba, benne volt a munkásnadrágomban probléma, ott volt, hogy a feleségem mosás előtt a cigizdobost a kazánházba dobta az eltűzelni való szemét közé, be is dobtam a tűzbe, lángra kapott a doboz, mikor jött a megérzés, hogy én ebbe tettem a pénzt. Gondolkodás nélkül nyúltam be érte, a pénzköteg az nem gyulladt meg, megúszta. Az exem fogadott nagyapja órás volt, Amerikában, amikor hazajöttek, hazahozott egy Rolex-et, limitált full arany verzió, majd mikor meghalt a mama, azt mondta, nekem adja, ha megtalálja, közben már valami rokon gyerek elvitte, de kidobták, mert nem járt, 8 millió tudna az az óra most. Kidobták a Rolexet. Nem járt. Nagyjám mindig azt csinálta, hogy a szaloncukor csomagolásba belerakta a karácsonyi ajándékpénzt, és úgy akasztotta a fára, anyám meg többször kidobta, mert azt hitte üres. 15 évvel ezelőtt kidobált 80 ezer forintot.
2: Azt a neki. Egy ismert énekesünk, szintén ismert énekes testvére, eladta a lakását Békés Csabán annak idején, hát ezt nem tudom, hogy de szerintem olyan 2000-es év, vagy lehet, hogy még a 2000-es évek előtt, tehát 10 millió forint, és bement egy telefonfülkébe, mert akkor még nem volt mobiltelefon, úgy fölhívja a testvérét, hogy elment a lakás, majd letette a beszélgetés után a pénzt, hazament, és hát akkor jutott eszébe, hogy a kis zacskó, amiből volt a lóvé, azt ő letette telefonálás közben.
0: Sansztalan, hogy meglegyen. Sansztalan, hogy visszamén, nincs meg. És mennyi volt benne? Egy lakására?
2: Hát egy lakására. Szerintem azt hiszem 90-es évek vége.
0: Gondolod, hogy eladod a lakásodat és elhagyod a pénzt.
2: És gyakorlatilag mindened volt az. Ugye, mert egy lakást vettél, el akarták, nem tudom, adni, vagy szülők lakását.
0: Ez mélyen megrázó lehet. Ez a se lakás, se pénz, és visszamentés és nyilván nem
2: hát
0: volt.
2: Hát persze. Sosem
0: és még a remény tudod, hogy még visszérsz, hogy hát, ha ott van.
8: És
0: még van
8: egy 10 percet, amíg bízol. Tehát olyan sztorikat hallgassunk meg szerintem, hogy ki az, aki nagyon sok pénzt talált, és nem adta vissza. És mit kezdett vele, és hogy élte meg?
0: Kinek adod vissza? Egy telefonfülkébe kinek adod vissza?
2: És mit csinálsz vele?
0: Hát elköltöd. Hát veszel mindent.
8: Meg ráadásul, hogy telefonfülkébe tényleg olyan is az egész egy kicsit, mint hogyha...
0: Tudod, hogy úgy neked lett oda, igen, hogy ez ugye nincs is felelősséged ebben, igen. Mert legalább egy buszban oda mész a buszsofőrhöz, hogy figyelj, találtam a buszon, ott még van esély, de egy telefonfülkébe kihez mész oda?
2: Elhunytak a szülei az SMS írójának, egy év múlva pakolta ki a lakást, kidobált mindent, amit csak talált, és el is vitték a szemetet, és utána pedig a végrendeletet elolvastam, amikor azt nem értem, hogy miért egy évvel a halál után, de tök mindegy, és az volt, hogy az Inger varrógépet azt a halálunk esetén nézzétek át. 25 M volt benne.
0: Ne csináld, a varrógépnek az aljába.
2: 2000-ben 25 millió.
0: Jézus Mária, 2000-ben, hát a kettő na, lakására, a, körülbelül. Atya ég. Egy ilyen nem gondolom, hogy túllépnél, nem?
2: Hát ez szerintem
0: az a sztori, ami naponta eszedbe jut.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken, elindult a Légy Te is Hegypásztor program, rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migádzi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Önkénteseket vár az Oszkói Szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a Hegypásztorkör. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni két vagy négy hetes turnusokban, a napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet. Ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de dezavűm van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Megvan kicsoda Macaulay Culkin?
6: Mindenkinek megvan.
5: Betörők, hát itt ért véget, itt a gyerek itt lefűzött, itt kezdődött, és itt ért véget, 40 éve drog, alkohol, és a reszkesetek betörők.
7: Most már kijött belőle.
5: Igen?
7: Igen. Párja van, megnyugodott.
5: Szóval lehet, hogy van egy filmet, három rész vagy két rész, és egész életedben ennek a fosnak a terhét cipeled, nem? És mindenki 50 évesen megadta, voltál Kevin.
6: És te
5: Kevin.
6: Nem tudsz esetleg valami személyeset hozni ebbe a témában? A
5: Balázs ne haragudj, az én karrierem szerteágazó sikerekből, nagy magasságokból és kevés mélységből áll.
6: Mint egy nagy csokor tavaszi virág, mindenféle színek és ízvilágok.
5: Most ha Ábel Anita lennék és a Julcsit mondtad volna, még megértem. De hogy engem emelsz ki, érted, akinek csak fénypontjai voltak és számos...
6: Csak fénypontjai voltak, de téged és mai napig a Balázsónak hívják a reggeli műsorodat, miközben tudjuk, hogy ez egy teljesen másik műfaj volt.
5: Na de milyen jó volt?
6: Tökéletes, hát
7: az beírta magát a tévés történelem nagy könyvébe. Többször is.
5: Száz Balázsó vagy egy reszkesetek betörő, akkor inkább száz Balázsó.
6: Nem? Mai napig azt nézem karácsonykor a reszkesetek betörő helyet.
5: Hát az egyébként jó.
6: Így is van.
5: A Balázsót nézed karácsonykor?
6: Igen.
5: Karikor.
6: Összebújunk, főzök egy nagy forró kakaót.
7: Tényleg olyan. Nálunk a béka mondjuk utálja, de mi a gyerekekkel imádjuk. Mit? Karácsonykor. Reszkesetek
5: ja, betörő. A Balázsót.
7: Dehogyis, hát azt mindig újra nézem.
5: Ricsi-rics.
6: Azaz. De amúgy szerintem a Balázsó abban a szempontból tényleg a korszakalkotó volt, hogy még mai napig a TikTokon pörög rá.
5: Hát hogyne? Hát igen, bármikor van, az még jó. Kevin még oké, mit mondjon szegény Vadkati? Na most ha engem emelsz ki, hogy egy frontra jártam, érted a karrierem,
7: hát
5: akkor
7: ott
5: Kati mit mondjon?
6: Én azt mondom, hogy plomba szerencse.
5: Plomba szerencse. Próbáljuk meg. Szóval a Mekári Kákiról kiadott most a párja egy könyvet. Ez nem szép dolog. Ez nem szép dolog. Illetve pontosabban egy interjú alkalmával úgy döntött, hogy kitállal róla, és a legkellemetlenebb dolgokat is elmondja. Férje 44 éves, és elmondta, hogy mit nem tud a férje. Miért csinál ilyet egy nő, hogy elmondja, hogy a férje mit nem tud? Hát miért csinálsz ilyet? Ez nem szép dolog.
6: Azon a szájba vágtam volna magam utána.
5: Ezt is kimondtam. Ezt is kimondtam.
6: Elnézést, tudom, elnézést. Hogy tudnám kompenzálni az elhangzottakat? Bocsánat. Elmondja neki, hogy nem tud mosni. Volt pofája, ezt mondom neki.
5: Csak közben jönnek az SMS-ek, hogy ezt, ha szeretnéd megúszni, akkor menj templomba. Jó? Tehát, hogy...
7: Csak mondom, hogy több... hogy szívemben plomba van.
5: Igen, jó? Tehát több frontozalik a dolog. Szóval elárult, hogy a 44 éves férje korának ellenére sem tanult meg alapvető dolgokat, gyerekek.
7: Minek? Hát annyi pénze van, mint a szemét. Hát te mosnál? Dehogy mosnék!
5: De mi egy mosáson mit kell megtanulni?
7: Ahogy hogy kell betenni, szétválogatni, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd, te tudod?
6: De ismerjük a
7: fából, hova kell, tessék! Oké, na, három fak van, kihúzod a izét, baloldalt a kis fiókot. Három fak, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd a mosószert,
6: és fak,
7: hova
6: fak,
7: öntöd...
6: Fak, ez a három fak.
5: Megmondom őszintén, fogalmam nincs. Mindig oda öntöm, ahol látok valami maradékot, mert azt gondolom, hogy az elődöm is ide öntötte.
6: Az elődöm is így járt.
5: Valószínűleg ő is oda öntötte, ezért én is oda öntöm. Én néha, ami nagyon tiszta, oda nem öntök semmit.
6: Mai napig nem tudom, mire szolgál a harmadik fak.
5: Egyébként mire jó a harmadik
6: nem
5: fak?
6: Nem tudom, mi a harmadik fak, de néha, amikor önkedvem van, és nagyon takarítós vagyok, akkor szoktam betenni csak az ízevéget.
7: Én
6: nem.
7: Bármit.
6: Most megleplek. Igen, hogy most akkor ide valamit teszek.
5: Azt hiszem baloldaliba teszem a mosószert, és jobbra valamelyik fakba teszem az illatanyagot, az öblítőt.
6: Az illatanyagot.
5: Az jó úgy?
7: Előáztató.
5: Hagyjad
7: már. Mosószer, öblítő.
5: Így kell betenni.
7: Oké, hol kezded vasalni az ingedet? Hogy kezded?
5: Én a vasalódeszkát.
7: Oké, de melyik részét vasalod ki először? Ujját, elejét, avagy hátulját, én... vagy a nyakát?
6: Tessék. Én a hátulját.
5: Én föl vasalás, én. Ha nagyon kell, most van egy olyan vasalóm, amivel ilyen állva tudok vasalni, és így lehúzom egy párszor, az jól megy.
6: Én megtudtam, hogy van vasalásmentes ing.
7: Ez a
6: I'm out. Hát a gallért kell, nem? Először.
5: Nem? Fogalmam nincs. Na de várjál, nézzük meg, hogy ő mit nem tud, aztán beszéljük meg, hogy mindig nem
6: de várjál, tud. Először is ki a felesége? Tudjuk, hogy milyen nő?
5: Ez egy plomba Edit. Plomba Edit. Ő egy plomba nő. Egy plomba Edit. Szóval 44 éves korára nem tanult meg mosni. Nem tanult meg vezetni, azt mondja. Nagyon megrémültem, mikor beültem mellé. Először vezetett Macaulay Culkin 44 évesen. Kiderült, hogy a férjét az anyja helyett ő tanította meg arra, hogy hogyan mossa ki a szennyesét, hogyan kell takarítani, hogyan kell főzni, hogyan kell vezetni. Semmit nem tudott a csávó 44 évesen. Érted, mekkora teher ez a reszkesetek betörők? Ez a csávó csönkrement ebbe. Ez hát, azóta eldrogozta és elitte az agyát.
7: És te tulajdonképpen, ha nagyon így lecsupaszítva nézzük, kinek van igaza, neki, vagy nekem, aki tudom, hogy melyiket hova kell önteni.
5: Hát én nem tudom, melyik kell
7: járszóban.
5: Hát gyerekek,
7: mi a francnak tanultam volna meg?
5: Nektek van olyan dolog, amit nagyon szeretnétek, de nem tudtok? Tehát, hogy így irigykedtek azokra, akik tudják. Én nekem felnőtt emberként mindenképp, hogy valaki nem tud biciklizni, valaki nem tud úszni. Azt. Tehát alapvető dolgokat felnőtt létre nem tud, az számomra teljesen értem.
6: A társulatban is van, aki nem tud biciklizni, és ez nem olyan rég kiderült egy tavaszi kirándulás kapcsán, és ott nagyon szurkoltuk neki, ne halljon meg. De hogy van amúgy igen, a belvárosban fellövő intellektuál férfiak gyakran.
5: De hogy van az, hogy egy férfi nem tud vezetni, vagy biciklizni, vagy úszni? És számomra teljesen értelmezhetetlen, egy felnőtt férfi nem tud úszni. Tehát az hol volt gyerekkorában? Mit csinált? A Góbi-sivatagban volt? Hát... Nem ment vízpartra? Mi az, hogy egy felnőtt férfi nem tud úszni?
6: Hát nem volt el szüksége.
5: De minden gyereknek szüksége vele. Van, hát vagy vízbe. Hát víz
6: de valószínűleg a szülei sem tudtak már úszni, és úgy voltak vele, hogy én és is meg vagyok.
7: Az életedben nem volt-e strandon?
6: Hát vagy a strandon nem kell úszni, csak ülni kell.
5: Hát igen, 9 évesen dollármilliós vagy. Minek kell bármit tudni, érted? Futott
7: jó,
5: a bejárólőre.
7: Na, ezt az ízét engedjük el, mert nyilván a mosógépet nem kell tudnia kezelni, de hogy mondjuk nem vezet, az nekem tök érdekes.
5: Hát valószínűleg sofőr volt, nem? Hozták, vitték Hollywoodban, amikor ő fölkapott volt, és aztán maradt pénz, amit az apukája nem vett elő. Ugye az apukája megrövidítette, elvette a pénzét, tehát a csúnya dolgok történtek. De hogy valószínűleg sofőrrel vitték a gyereket mindenhova mindig.
7: Nektek... De azt meg ez egy jó dolog, vezetni az
5: menő. Az szerintem is, ja. Igen. Nektek mi olyan van, amit nagyon szeretnétek, de nem tanultatok meg?
6: Hát én plombálom elfelejteni.
7: Sötét gyermekkorodat.
6: Igen. Nekem, ami nem megy, szerintem, az most frissen szerzett tudás szerint a sztéksütés ebben a öntött vasedényben.
5: Jó, hát azért azzal ugye lehet lenni.
6: Nem tudom, hát megvettem az edényt, és nagyon ideges voltam.
7: Mert van neki edénye, meg sztékje, nem tudja megcsinálni, az nem jó.
6: Egyszerűen nem tudom, tehát vagy az van, hogy túltolom, és akkor nagyon hamar kívül nagyon kész van, belül meg soha nem lesz kész. Vagy pedig Hústű.
7: Oda
5: néz. Tedd be a hústűt.
7: Oda néz.
5: Hát mit csinál?
6: Hova kell rakni a hústűt?
7: A seketben. A húsba.
6: És akkor már fáj, akkor húzom ki. Igen, akkor
7: ha nagyon fáj, akkor húz ki.
6: De hogy mi egy sztékbe? Hát én láttam ezeket az embereket az interneteken, és senki sem hústű.
7: Igen, de csak ők ezt csinálják 30 éve, tudod? És minden
6: én
7: nap csinálják.
6: 30 perce is.
5: De most ne a sztéksütésre induljunk. Futni tudsz, úszni tudsz.
6: Futni, úgy tudok futni, hogy néha bukfentezek egyet. Összekeverednek a lába, és akkor hoppa!
7: Ott van egy gurulás,
5: és te ennyi megint úszta fele, nem állsz meg
6: sem. Néha egy oldal azok, tudod, ilyen sasszé, de összekeveredek valamire. Tudok futni.
5: Úszni,
6: tudok,
5: úszol?
6: Csak nem szoktam, mert nem vagyok szegény.
7: Igen, van autó, már ezt szoktam.
5: Fussanak a szegények.
6: Igen.
5: Úszni tudsz?
6: Nagyon jól tudok úszni.
5: Jól úszol?
6: Extrém jól úszol. Medencét egy

0: ebben a szituációban. Látod, hogy kérdél bolha ott ül a vállamon, és akkor, gyertek, arra van fogyód! Indulás!
1: Induljunk! Engem szóval... például nagyon zavar, hogy nem tudok főzni. Tehát az
0: nem minket fog... is zavar.
1: Nem fog már megtanulni, de...
2: a családját inkább.
1: Nem tudok főzni. Az például
2: de
1: nekem
2: annyira
1: nagy...
2: nem zavar, mert ha zavarna, akkor megtanulná.
0: Nem tudsz, nem akarsz főzni. Nem akarsz,
1: de most tök hogy tanuljak meg főzni? Most menjek le izéhez, anyámhoz, és nézem meg, hogy csinálja egyébként lyukaiba a leves.
0: Minden, ami úgy kezdődik, hogy menj le anyát, hiszen egy hibátlan stratégia. Jó, de hát, hogy kezdődj ezzel.
1: Menjek el főzőtanfolyamra 50 éves, hogy csókolom, jöttem habarást meg rántást tanulni.
2: Igen, igen. Vagy vegyél egy alapszakácskönyvet. Kezd el alapoknál.
1: Meghalok az alapszakácskönyvektől. A szapácskönyvek.
2: Egyszer föllapoztam egyet, te abban mi volt?
1: Nem segítenek ezek a szapácskönyvek nekem. Nem tudom, az összetevőknél elkavarodok. Tehát, hogy...
2: Nem, melyik résznél? Liszt?
1: Hát nem, hogy tudod, hogy igen, például Liszt, érted? 55-ös, 43-as, 86-as.
2: Fehér por, nehogy összekeverj.
0: Én most eszembe jutott, hogy mit nem tudok, én nem tudok társasjátékozni.
1: Na, miért?
0: Nem tudok társasjátékozni, annyira felbasszantom magam az első percben rajta.
1: Felbasszantod?
0: Felbasszantom magam, azt látom, hogy egyszerűen nem is érdekel igazán, bonyolultak. Például van ez a Katan harcosai, meg ezek az a fűszerút, meg ilyenek, igen. És hogy ökölle tudnám verni az asztalt, hogyha ezt játszani kell konkrétan.
1: Ha nincs türelmed, akkor hozzá.
0: De nem, nem, valami anomália van az agyamban, ami miatt az egész szeretet, egyszerűen nem.
2: Nem, te gyűlölsz veszíteni, csak ennyi.
0: Nem, veszíteni nagyon szeretek, hát rendszeresen itt ülök veled. Szóval a lényeg, hogy semmi baj.
2: Minden napod egy veszteség.
0: Nem, hanem az, hogy ott ülünk, nincsen sem inger, hanem figyeljük a táblát, és akkor vannak ezek a szabályok, és akkor nem tud a szabályt, akkor tort ülnek feletted, és hogy így, ez a sok szabályok.
1: Megörülök attól én is. De azt tudtad, hogy melletted robbant fel a szerelem plomba? Nem? Ja, csak mondom, hogy... Te mit nem tudsz, esik? Mi az, amit
2: szeretsz? A síelés.
1: Síelni nem tudsz.
2: Nálunk ugye nem volt hegy. Tehát ott kezdődött, hogy az egyetlen egy olyan...
1: Ez mi ez a szociosztori, hogy hát, nem volt hegy?
2: Hát nem azért... volt. Hát új kígyó.
1: A Szlovákia, Csertovice nincs olyan messze, érted
2: tőlünk?
1: Azért.
2: Az amíg tőlünk 400 kilométer, tesó.
0: Hát semmi.
2: Hát azért az...
0: És nem tudtam volna elsétálni odáig?
2: Hát elsétálni el tudtam volna, csak addig elolvad a hó, tudod mire.
0: Ákkelei plomba, ákkelei plomba.
1: Tehát az például zavar, hogy nem tudsz síelni.
2: Az nem. Egy élő dombunk volt, ami 3 méter magas, onnan szánkózni tudtunk, de az síelésre alkalmatlan volt, és aztán én felnőttként egyszer elmentem egy ilyen síelésre, ami teljes katasztrófa.
1: Hát felnőttként már nehéz. És az nehéz.
0: Én kimondom helyettetek.
1: Az
0: síelés hülyeség.
1: Micsoda?
2: Miért? Olyan sztorikat hallasz, hogy úristen, sütött a nap, félmeztelenül napoztunk, azt fölvettem a kabátomat, lecsúsztunk 15 kilométert, megálltunk a hűtébe. Olyan jó sztorik most... vannak.
0: Ne, a hegy jó, a hütte jó.
1: Okay. Igen.
0: Amikor felhúznak, az a szar, az is jó.
1: Igen. De ha felülsz rá, hogy még könnyebb.
0: Síelés hülyeség. És ebből nem fogod tudni kimozítani.
2: Okay, de ha felhúzatod magad, le is kell jönni.
1: De nem baj, ha felhúzatod magad, de ülj rá, úgy sokkal könnyebben fölmész. Hát foghatod, hogy húzzanak, csak ülj rá, úgy könnyebben fölmész.
0: Én azt mondtam, megfogom valakinek a bokáját, aki rajta ül, és felhúzatom magam, az olcsóbb.
1: Hangszerhiányotok nincs, hogy soha nem tanultatok meg zongorázni, klarinétozni, vagy hogy...
2: Én ezt kifújtam.
1: Te mondjuk a gitárral meg vagy. Neked nincs hangszerhiány, hogy Istenem, de kár, hogy nem tanultam meg.
0: Hangszerirítségem?
1: Igen, hangszerirítséged nincsen?
2: Balalajkázni.
1: Balalajkázni például.
0: Én elkezdtem dobolni például, és azt nagyon azt kedvesem. Szerintem meg tudnék tanulni dobolni, az összes többi az hülyeség.
2: Ugyan, mint a síelés, világos.
0: Minden más hangszer.
1: Én a te univerzumodban akarok élni. Vagy nagyon jó valami, vagy teljes hülyeség. Minden hangszer hülyeség a dob jó, a síelés, barnaság.
0: Most gondolj bele, ha jól megtanulsz dobolni, akkor ezzel mindent meg tudsz oldani, nem? Ez egy gyakorlatilag egy életre szóló tapasztalat.
1: Tulajdonképpen igen, a Führer is eldobolni, szerintem kifejezetten. Richard Kléderman játssza a Führer is zongorán, úgyhogy te azt eldobolod, nekem ugyanaz az élmény.
0: Most biztos, hogy van valaki, meg tudja csinálni ezzel százalék.
1: Szerintem ugyanaz. Tehát a többi minden összes hangszer fos.
0: Nem vagy fos, hülyeség. Amúgy zongorázni, ez biztos jó lehet. Az, hogy van
1: zongora,
0: egy flow,
1: az nagyon szép.
0: Meg amúgy a nagy bőgő is nagyon tetszik, de hogyha bármilyen hangszerre meg tudnék tanulni, tehát képes, alkalmas lennék rá, én akkor szaxofonoznék.
2: Értem
0: hogy,
2: a
0: nem, hogy menni, nem, hogy mész egy szaxofon, és akkor tolod az őt.
1: Az egyébként menő. Az menő egyébként.
0: Így van, pontosan. Pontosan. Hát ez mekkora, nem? Mész be a Szabadstrandra egy szaxofonnal.
2: És megvernek mind a lovat, hogy hangoskodik.
1: Igen. Zsűl, te mit nem tudsz? Mi az, ami hiányzik? Mi az, ami hiányzik? Amit úgy szívesen csinálsz, hogy megtanulnád, de nem vagy a birtokában.
3: Én a PlayStation-öknek, meg ezeknek a kontrolleit nem bírom kezelni.
1: Tényleg?
3: Nem.
0: Videójátékot is se tudok, azt se tudom csinálni.
3: Videójáték.
1: Nem megy.
3: Egyszerűen nem. Bármikor próbáltam, nincsen nekem otthon. Tehát azért,
1: legnagyobb vagyok PUBG-ba pedig.
3: Ezeket nem megy.
1: Nem, tényleg? Nem. FIFA?
3: Sosem.
1: Semmi? Nem, abszolút. Semmi. Anna, te neked mi az, ami ez, amit megtanulnál?
2: Horgolni.
4: Majdnem beletaláltál a kézműveskedés. Én, nekem ez a karácsony.

0: Csonyi kézműveskedés, húsvéti, tehát ragasztunk, nyulakat gyártunk.
1: Üdessértés.
0: Cuki filcanyagokból.
2: Az olyan hülyeség, dancer.
0: Nem,
2: de úgy hiányzik, tehát hogy lenne hozzá türelmed, vagy úgy szívesen
0: csinálnád? Nem lenne hozzá türelmem, de mindig irigykedtem azokra, akik egy gyönyörű plüss nyulakat, meg nem tudom, miket csináltak, oviba, bölcsibe.
2: Barkaágakat hajtogatnak.
0: Én ketté töröm, kész, vége, nem. Tehát nincs hozzá türelmem.
1: Látom, hogy egy játszótéren valami marsangolja plüss nyulakat.
0: Nekem ez nem.
2: Igen, lábbal megtiprod. Igen, lábbal megtiprod. Ez érdekes, igen, hogy az ember miért nem kezdi el ezeket megtanulni? Hát még egy csomó új képességet birtokában lehet.
1: Igen, van. Én elmentem síelni kettőször. Egyszer patakba estem, egyszer pedig három hónapig jártam a kórházba vissza a térdemet csapoltatni.
2: Nem a te sportod, úgy érzem.
1: Nem, mert ez egy hülyeség.
2: Mert ez egy kreténség, mindenki is ilyen.
1: Igen, na mindegy.
2: Szóval na jó van, gyerekek. Nehéz. Hát nem tudom, szerintem ez egy érdemes.
1: Skocsajázni se tudok. Tessék,
3: azt az tök jó.
1: Én arra nagyon vágynék, amúgy, hogy tudja kocsizni.
2: Na például arra én is.
0: Azt én is.
2: Azt olyan adom, szép, amikor valaki adom. Szépen korizik, és ilyen koszorú csinál, hogy teszi a lábát, tudod.
0: Az
2: csetlek botlok a jégen.
1: Nem, én semmi.
3: Megtanul, és te lennél a műjégen, tudod, az időskori páros.
2: Ú, de kellemetlen az azokat, hogy föl...
1: Mert ilyen bezárt műjégpályákon éjszakánként Balázs és én.
3: Igen. De te pörgettéd a Balázs.
1: Egymás körül pörögnénk.
2: Pénzkultúra hiány, írja egy hallgató. Hülye hangzik, és nem gondolkodj nagyba. De azt bánt, hogy nem tudom, hogy mit csináljak a kis megporolt pénzemmel, mivel egyszerű kis szegény családból jövök, így csak azt a példát tudom követni, ami otthon van, bent van, az ihába az a tuti, viszont az nagyon bánt, hogy egyre kevesebbet ér. Félek bármibe beletenni, ha pénzügyi tanácsadóktól megkiráz a hideg, egyébként azt gondolom, hogy az általános iskolai tantárnak kell lenni. Ez milyen szép, ugye az volt a témánk, hogy felnőtt korodra mi az, ami hiányzik, amit nem tanultál meg, amit nem tudsz, ami zavar, hogy nem vagy a birtokában, mint képesség.
1: Balázsnak az alkalmazkodás.
2: Így van, az alkalmazkodás, a szerénység és az empátia.
1: Ezekre nem volt szükség.
2: Én lekapcsolódtam a saját érzéseimről. Nem vagyok empatikus. 52 évesen kezdtem deszkázni, most tanulom az ollit, ez alapugrás, nagyon élvezem, újra gyerek vagyok, Sanyi.
3: 52 év.
2: Az menő 52 évesen felállni, deszkázni, igen. 43 évesen kezdtem el lovagolni, heti kétszer járok, ma is oda megyek, gyerekkori álmom volt, imádom. De milyen jó, nem? Tehát ő elkezdte ezt 43 évesen. Kényszerből élek anyámmal 35 évesen. Soha nem tudok semmit se csinálni a konyhában, mert nem enged be. Ha bármit csinálok, beleszól és belekavar, így hogy tanuljak meg? Ez mennyire igaz?
3: A fürdőszobába, egy órácskára.
2: De ez mennyire igaz, ezek, nem?
1: Igen,
2: de
1: ezek kell eljönni nagyon hamar otthonról, hogy megtanulod, hogy mert amúgy szerintem úgy van kitálva ez a felnőtt-gyerek kapcsolat, hogy amikor már ugye eljössz otthonról, és akkor megtapasztalod a nehézségét a felnőtt létnek, utána jobban tudtok kapcsolódni egymáshoz, de így örökké gyerek maradsz, és az meg annyira
2: borzasztó.
1: Rossz.
2: 38 évesen nem tudok úszni, próbáltam már, de a testem alkalmatlan erre a tevékenységre. A gyerekemet igen. Viszem majd úszás, oktatásra, lehet én is beállok majd a csoportba.
1: Hízd
2: soha
1: meg.
2: Nem késő, Karesz küldte Dániából. Csielli, próbáltam gyerek és felnőtt koromban, hülyeség, úszni se tudok, pedig balkán bajnok, műugró nagybátyám sokat próbált tanítani, a családban mindenki tud valami hangszeren játszani, nekem semmi tehetségem ahhoz se. Nem is tudom, minek születem a föld, de egyszerűen minden szerencsétlen vagyok. Ó, de cuki.
1: De ez nem probléma. Ez ilyen. Ez ilyen. El kell menni és csinálni olyan dolgokat, amik jól esnek. És aztán utána rá fogsz jönni, hogy abban ki lehet ugyanúgy teljesedni, mint az összes több ilyen felvágós hülyeségben.
2: Igen.
1: Mint amiket Balázs csinál.
2: 46 vagyok, nincs jogsim, de legalább ismerem az órát, kedves Balázs.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgyis te!
0: Reklámot hallottak.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
12: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
13: Autóipari minőségügyi mérnök vagy is van tapasztalatod kábelgyártásban? Csatlakozz a Motherson mosonszolnoki csapatához vevői minőségügyi mérnökként és támogasd az új félautomata kábelgyártó sor sikeres bevezetését. Légy kulcs szereplő egy nemzetközi sikertörténetben. Jelentkezz a Motherson karrier oldalán.
14: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
15: A 70-es és 80-as évek legnagyobb bulis slágerei egy helyen. Győrvári Retro Fesztivál augusztus 7-én és 8-án. Jegyek a kultix.hu-n.
16: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
11: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.
2: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: utazás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, megyénkben is komoly károkat okoz az aszály. Felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvízellátás, mondta rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
3: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet ütjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebben az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
2: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély, nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra.
2: A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén-nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet, ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: számoljak redetvet, vagy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék. Best of
1: Balázsék. Ha már karácsony, pont egy nagyon jó témát találtunk. Détot Kriszta összegyűjtötte, hogy milyen a jó vendég, gyerekek. Nézzük meg akkor, hogy ő mit mond, és nézzük meg, hogy mi mennyire vagyunk jó vendégek. Ti inkább fogadtok, vagy inkább mentek?
2: Is,
1: ugye?
2: Nem, 24-e anyósoméknál, de ott mindenki, tehát ott 20-an körülbelül, 20-an vagyunk, és akkor utána jön a visszaszivárgás, néha be is engedünk embereket.
1: Igen, néha kinyitjuk az ajtót. Igen.
3: Én eddig mentem, de most már átrendeződött a család struktúrája, és most már fogadok.
2: Mehetünk?
3: Jöhettek, úgy nagyon örülnék nektek, imádnám.
1: Igen?
3: Én imádnám, ha jönnétek. Annyira, olyan szinten megvadulnánk, én felrúgtam minden régi hagyományt, és minden csendesedős estének véget vetettem.
2: És csak a buli.
3: Csak megvadulás. Nagyon szeretetteljes megvadulás.
2: 26-án ott a helyünk.
3: Én nagyon várlak titeket, nagyon szeretném, hogy gyertek. Kíváncsi lennék, hogy fogtok nevezetni Nyíregyházára, abban az állapotban ment el leszem.
2: Jaj, Nyíregyházán vagy?
3: Persze.
1: Na, azt mondja, hogy nézzük, mit mondott a Kriszta.
3: Tehát ebbe, amit leír, azért ez egy nagyon mélyrőjövő dolgok vannak, szóval nagyon nehéz nem egyetérteni ezekkel. Na, meglátom.
1: Már mi lehet mélyrőjövő egy vendégeskedésben? Tehát, hogy ennek van tapasztalata, vagy hogy...
3: Amikor éveken keresztül nem vagy figyelmes, hogy miért érzed csak simán rosszul magad, miután elmentek, tudod, hogy el vagy fáradva, de olyan rosszul vagy elfáradva, nem feltöltöttek az emberek, hanem azt érzed, hogy...
1: Elszívták az energiádat.
3: Igen, bemotkolták az életteremet, nem? Nincs olyan, tudod, amikor azt érzed, hogy ezt már nem is tudom kiszelőztetni, amit van, hanem hogy ez így most így... Ez most így tényleg bőr alá ment.
2: És ráadásul te napokig készültél arra, hogy majd jönnek, és jó lesz, és amikor mindenki elmegy, akkor ott ülsz a romok felett, és azt mondod, ez megint teljesen fölösleges volt.
1: Ezt megint miért csináltuk, igen.
3: Nem lett tőle jobb a kapcsolatotok, nem lettetek jó fejek egymással, nem lett az egésznek semmi pozitív kimenetel, annyi, hogy te megint megdöglöttél valakiért, az pedig megint visszaélt a helyzettel. Ez is egy ilyen klasszikus dolog.
2: Igen, jó köszönöm se volt a végén.
3: Igen, igen.
1: Na nézzük, első pont.
2: Oké. Okay.
1: Mire gondolhat Kriszta?
2: Első pont, időben érkezik.
1: Még azelőtt szól, hogy oda se jött.
2: Ja.
1: De már felszólít, hogy milyen legyél. Azt mondja a Kriszta, hogy az első legfontosabb vendég, a vendég, eljössz és jelen vagy.
3: Igen.
1: Eljössz és jelen vagy.
2: Hogy jelentesz.
3: Ez nagyon jó, ez szerintem nagyon jó. Ez nagyon jó.
2: Hogy nem a telefonját nyomkodja.
3: Én most írom a saját gondolatomat, hogy majd a végén elmondjam nektek, mit gondolok rólatok.
1: Én úgy fogok félni vendégségből menni ezen a téma után. Inkább ülök otthon. Mi az, hogy eljössz és jelen vagy? Ki hogy értékeli ezt?
2: Tehát van egy meghívásod, nem mondod vissza, odatolod az arcodat, és az egészet átéled, hogy együtt vagyunk, hogy egymással foglalkozunk. Aha. Az a jelenlevés.
3: Igen, ez nehéz amúgy sokszor, mert az van, hogy mire jutunk oda, hogy ilyen szabad időnk van, és akkor kell menni valahová, akkor nem biztos, hogy nem vagy annyira fáradt, hogy tudjál jelen lenni, de közben amúgy még nagyon udvariatlan dolog ott lenni, úgyhogy nem vagy kognitíve ráhangolod az egész szituációra.
1: De van, aki elmegy úgy, hogy nincs ott.
2: Hát ül a sarokba is,
3: hányszor van olyan, hogy te kicsekkolsz egy beszélgetés közben, mert egyszer csak így elvándorol az agyad.
1: Ez nem az vendégeskedés, várjál. Én nagyon jó vendéglátó vagyok. Kiszolgálok mindenki, töltök az italába, beszélgetek, töltök. Jó vendéglátó vagyok, de itt kicsekkolok, meg közben itt minden mást is csinálok, de egy vendégségbe, hát ott nem csekkolsz ki, hát azért mész, hogy ott együtt legyetek, most a barátaimmal is megyek valahova, okay, hát én ott jelen vagyok.
2: Jó, de aki meg úgy megy, hogy tulajdonképpen nagyon nem akar menni, de azért elfogadja a meghívást, és elmegy.
1: Hát az kapja be.
2: Na, hát, de
3: az igen, ez viszont nagyon durva dolog, amikor nem vagy annyira felnőtt, hogy szakíts egy kapcsolattal, fenntartod még,
2: jó, de
3: már nem vagy benne igazán, hanem csak úgy vagy, tudod, hogy ott vagy fizikailag, de hogy már nem akarod beletenni azt a pluszt. És amúgy ezt sokan csinálják, szerintem ez egy rendszeres.
1: Jó, tehát legyünk jelen.
2: Jó, legyünk.
1: A nem jelen lévőket rúgjuk ki.
3: Jó. Vagy tegyünk nekik megjegyzéseket a viselkedésükre.
1: Hol vagy Béla? gyere vissza.
3: Nem hagytál otthon valamit?
1: Ha nem jössz el, akkor időben szólj, tehát amint kiderül, hogy közbe jött valami, szólj azonnal.
3: Hogy ez ma van?
1: Ez ma van, kedvesem? Ez ma van, drágám? Igen. Ez ma lett volna, de sajnálom, hát pont lebetegedtem, de egészségesnek tűnik a hangod.
3: Te sem gondoltad komolyan, hogy elmegyek.
1: Régen nagyon sok ígéretet tettem, hogy megyek.
2: Aha, és nem.
1: Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy talán. Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy meglátom. Most már egyértelműen nem mondok semmit. De leginkább azt mondom, hogy köszönöm, de nem. Ez jó.
2: Ez korrekt. Igen, akkor te egy jó.
1: Azonnal lemondom. Van. És azt mondom, hogy ne is reménykedjetek, biztos, hogy nem megyek. És van benne valami annyira felszabadító. Valami annyira energikus.
2: Oké, de abban...
1: Nem várakoztatok már senkit.
2: Jó, ez korrekt. De abban az esetben, hogyha mégis bevállaltál egyet, hogy mész, és előtte meggondolod magad,
1: olyat nem
2: akkor...
1: csinálok.
2: Nem?
1: Azt szerintem már nagyon puding. Ez a előtte egy nappal lebeteget, én ezt már nem hiszem el. Tehát ez az nem jó.
3: Nem, kiért gyerekeid vannak, mert gyerekek arra is képesek, hogy az autóban lesznek rosszul. Ezt az
1: nekem ez mindig kifogásszagú. Ez kifogásszagú. Ez a ma reggel lebetegedett a gyerek, és nem megyünk, ez nekem kicsit cinkes. Ez ilyen átlátszó.
3: Én ezt fullosan elfogadom, mert akinek kicsi gyereke, az tudja, hogy direkt megvárják, hogy olyan helyzet legyen, hogy te már vettél ajándékot, már felöltöztetted őt rendesen, és már elindultak, és akkor belül ki a teljes a fatál erről.
2: Oké, de akkor ne csak a te kocsidat hányja, hanem akkor menjetek el, és hányjon be oda is.
1: Igen. Krisz, elég sarkos azért. Ha nem jössz el, akkor időben szólj. Tehát amint kiderült, hogy közben jött valami, szólj. Harmadik, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát. Figyelj, hallod, az ütő megállna bennem, oda nyúlnék még egy mákos beigliért.
2: Nem érkezel előbb, kettő darab a fenként.
1: Nem érkezel előbb, nem mész el később. Szóval, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát.
2: A késés...
1: Ez az... nekem egy kicsit szigorú. Miért ne jöhetne egy kicsit bunkó. Előbb?
2: A előbb jöhet, szerintem is.
3: Azért, mert ő készül, és akkor nem akar csalódást okozni, az, hogy látja.
1: De várjátok, hogy gyerekek, ez nem Alcatraz, ez nem San Francisco, ide a barátaid jönnek, ide a családod jön. Most,
3: vagy a gyermekvédelmiség.
1: Nekem ez kicsit, igen, vagy a gyermekvédelmiség, vagy az ANTS, vagy a NAP, vagy a TEK. Tehát, ha nem jössz előbb, hát nincs ilyen, hogy előbb. Hát a karácsony azért az, hogy azokat hívod meg, amikor nézzük a karácsony.
2: Abban igaza van a Krisztának, hogy azért ne gyere előbb, mert ő még akkor dolgozik, nem bír veled foglalkozni. Még nincs kész a haja, meg a sminkje, nem vette fel a szémruhát.
1: De ha az előbb jön, a családod jön előbb, vagy a barátod jönnek előbb.
2: De ők se jöjjenek.
3: Mert majmok jönnek előbb, időben kell érkezni. Az van, hogy ott állsz még egy zsíros mackonadrágban, amíg próbálod a göngyölt húst begöngyölni, és amúgy is még kacsingat rád a pulyka, és rendbe kell az egészet tenned, mielőtt mindenki megérkezik, és mi nem dobtad ki az oknit, és még mindent be kell zsupolni az egyik fiókba, hogy ne látszódjon, hogy milyen kupisok vagytok.
2: Ez az,
3: és akkor te megjelensz, a gyerek még a WC-re kiabál, hogy kész vagyok, és nem abba akarod várni a vendéget, hanem abban, amikor már ott úgy
2: amikor
3: tűnik, mintha egy, igen, egy rendezett
2: család. 18-0-0.
1: Én nem megyek vissza az vendégségbe, de meghívna, én pontos lennék, nem mennék egy perces előbbségésebb. Negyedik pont. Ha felajánlod, hogy odajössz előbb segíteni, és ezt elfogadom, akkor léci, gyere és segíts. Ez a típus, ezt adom. Tehát, hogy ne ajánlod föl, ha nem tudsz jönni segíteni.
3: Jaj, de ez már egy ilyen embert, mert nem is hívnék meg magamhoz, akire tudom, hogy ilyen. Tehát, hogy így tudod, ez a, jaj, kell segíteni? Nem? Jó, akkor ki meg cigizek.
2: Nem vagy beljebb.
3: Igen.
1: Jól esik, ha hozol nekem valami apróságot, de nem várom ezt el tőled.
2: Ez
1: köszönjük, jó. Ez nem kell. 6. Az, hogy nem játszod meg magad nálam.
3: A nem játszod meg magad nálam.
1: Mi ez a nem játszod meg
3: ez
1: magad?
3: Ez nagyon jó. Figyelj, ennek vannak altípusai is szerintem. Mert ugye vannak, akik megérkeznek, és zavarban vannak attól, hogy te vendégül látod őket, és rögtön felvesznek egy ilyen nagyon fura pozíciót, amiben eljátszák, hogy amúgy, hogy ők méltók erre, vagy nem tudom, hogy jobban átadni, de hogy például vannak a versengő típusok, akik azt mondják, hogy ó, fasírt, én mindig teszek a közepébe egy darab sajtot, mert attól sokkal zamatosabb. Nem baj, így is nagyon finom.
1: Igen, ezt majd utána mi összeszedjük, hogy a milyen vendég arra az, igen. A minden kritizáló mindent jobban csinálok.
3: Igen, de van ez a típus, tudod, aki eljön, és akkor így elkezd vetíteni egy képet saját magáról, hogy menjen ehhez az egész kompozícióhoz, amit te megalkottál, ami szintén nem igaz amúgy, és akkor ebből lesz az ilyen félrecsúszás, hogy ott meg vannak ezek a nagyon eljátszósok, hogy most szálltam a repülőtéren,
1: mert nálunk.
3: Ezek azok a barátaid, akik egy gyerekkorod óta ismersz, és eltorzul a személyiségük, miközben ugye mindenki halad a karrierjén.
2: De tőled, mert itt a Kriszta azt írja, hogy ő nem várja el ezt. Tehát, hogy miattam ne legyél egy ilyen torz.
3: Igen, tehát ez a lényeg, hogy ezt ne csináljuk, de hogy erre hajlamosak az emberek, hogy így zavarukban, vagy szorongásból, nem tudom, hogy elkezdik magad jobb színben feltüntetni, mint a valóság.
1: Nekem ennél egy kicsit szűkebb a baráti köröm.
2: És jobb.
1: Tehát nem úgy értem, hanem, hogy...
2: De nincs egy ilyen rokonot se, aki
3: már nem tartják a
1: kapcsolatot. Igen, itt még vannak kemény dolgok. Ne csak az érzéseit tiszteld a többieknek, hanem a véleményét is.
3: És a szagukat.
1: Igen. Adj nekik tiktakot. 8. És még egy kérdés a tisztelettel kapcsolatban. A jó vendég tiszteli a magánszférámat. Ez mit jelent?
2: Mi, hogy te visszavonulsz 9-kor?
1: De gyerekek, lehet, hogy nálam itt lebetegedne a gyerek. Ha értitek, mire
3: gondol. De szerintem, de
1: itt a meghívást, igazából más programunk van. Igen?
3: Nem, ki is fejtette ezt, hogy például nem húzod ki a fiókot és nézel bele?
2: Ja,
1: ez egy típus. Igen. Nem nyitogatod a hűtőt és teszel megjegyzéseket a hűtőszekrényre.
3: És egy tök jó tiért le, mert hogy azt se szeret, hogyha lefotózzák a hűtőjén lévő hűtőmágneseket meg a képeket, és tudod, hogy elküldjék valakinek. Mert amúgy az viszont, az nem csak, hogy paraszt, hanem az így azt is sejteti, hogy ő szándéka jött erre a rendezvényre, és az pedig az a szándék, hogy valakinek hírt adjon arról, hogy milyen a te életkörülményed, ahol te laksz.
1: Én ezt úgy vagyok, hogy akit már beengedsz a személyes teredbe, vagy a privát széládba, az már le is fotózhatja a hűtőszekrényedet. Szóval, hogy itt van nagyon jó, amit ír a Krista? vedd észre magad, és menj haza, amikor vége a bulinak.
3: Hát, figyelj, köszönjük erre szépen. Úgy, köszönjük egy igazi példát. Nekem egyszer 3 napig volt egy faszi a nappalimban.
2: Akartad?
3: 3 napig. Nehogy akartam, hát nem is értettük is, már azon gondolkodtunk, hogy mit tudnánk mondani, hogy eltakarodjon innen. És az volt, hogy elmentünk egy buliba, utána mondtuk, hogy na, hazamegyünk, akkor iszunk, na, másnap felkeltünk, akkor főzzünk, és akkor sokan voltunk. És egyre kevesebben lettünk, és a végén ott egy ültünk a lakótársainkkal, és néztük azt az embert, aki már nálunk lakik valószínűleg, és nem vette észre, és már el kellett játszanunk, hogy hazautazunk vidékre, hogy ki tudjuk tessékelni.
2: Tudjuk, hogy ki volt az illető?
3: Én tudom, hogy ki volt.
2: Vagy egy tök ismeretlen.
3: Hát így Szegről végül ismertük, de hogy így úgy ismertük.
1: Jól érezte magát. Hát jó, jól érezte magát.
2: Tehát... kényelem volt. Igen.
1: Na írjatok, drága hallgatók, tessék, nálatok milyen típusú vendégek vannak? Mit csinál? Hogy idegesít? Nagyon jók jöttek egyébként. A fanyalgó, aki minden ételbe beleköd, de mindent megeszik. Nagyon jó típus. Nagyon jó típus.
3: A passzív agresszív.
1: A passzív agresszív, igen. Mindenre megjegyzést tesz, de közben azért nagyon ízlik neki minden, de semmi nem elég jó.
3: Aki úgy tesz fel kérdéseket, hogy már benne van a prekoncepciója, tudod, hogy... De amúgy nem gondolod, hogy... és addig nem gyűlölted magad, akkor majd után fogod.
2: Szeretlek benneteket, nagyon jó.
1: Ha jöttek. Valaki úgy gondolja, hogy csak neki nehéz, hogy az ő családja a legterheltebb, hogy ő küzd csak azzal, hogy igen, legyünk túl ezen a karácsonyon, szilveszteren, és higgyetek el, hogy nekünk a legnehezebb, ha meghallgatjátok az SMS-eket, ez oldódni fog. Na, drága Peti, ha nálatok nem lehet cipővel bemenni a lakásba, kérlük, nálunk se legyen cipőben. Úgy el tudnám küldeni a jó édes anyjába azt, aki nem veszi le a cipőjét. Endre papa, kérlek, a karácsony asztalnál ne egyél megint úgy, hogy beleizzadsz, és olyan hangokat adsz ki magadból, mint a masszíroznának. Gusztustalan vagy és büdő. Toci, kérlek, ne akarj mindenkin átgázolva nyerni a társasjátékban. Norbikám, a félretett pénzünket nem neked raktuk félre. Jocó, vagyis sógor. Dulcsa jó lenne, ha idén nem üres kézzel slattyognál át töltött káposztát tenni. Csak mondom, hogy jól megy hozzá a házibor.
2: Hozhatsz egy palackkal.
1: Ira, kérlek, ne minősíts, hogy mit adunk a gyerekeknek enni. Ne kérdezges, hogy mikor lesz második gyerek. Ne turkálj a pénzügyeinkben úgy, hogy közben rettenetesen proli vagy. Puszi a vejed. Szerintem ezek elég konkrétak.
2: Nagyon jó.
1: Imre, az adventi buli, léci, ne nyújkálj a zenéhez, és ne tegyél be 8 órakor Belgát, meg bizottságot, mert a fele brigád haza fog menni.
3: Küldjétek át hozzánk, én várom őt szeretettel.
1: Szabolcs, jobb volt a karácsonyi hangulat, a depitek és a megjegyzéseitek nélkül, idén se gyertek.
2: Szabi, hallod?
1: Hallod, Szabi, maradjatok. Kedves Juli, legközelebb, ha a diákcsemegénkből leszel, kérlek, ne csak azokat edd ki a zacskóból, ami neked tetszik, majd a többit, ami neked nem, de összefogdostad, ne dobáld vissza a zacskóba. Köszi, buszi. Andika, ha még egyszer beleszólsz az életembe, meg hogy nevelem a kutyám macskám, felhúzlak boával a karácsonyfára ikonnak. És
2: ez az!
1: És belenyomom a fejed a gőzölkő húslevesbe.
2: Nagyon jó, tehát van név, és megvan a bűnti is.
1: Tökéletes.
3: Érzeljétek el, hogy vannak emberek, akiket utálnak az állatok. És ez is egy ilyen
1: nagyon megérzik,
3: volt.
1: Igen, nagyon érzik.
3: Nekik egyszerűtök el ezt a nyelv, és kézzed, a kutyánk, hogy soha senkit nem harapott meg, a postás turrudiva etette, annyira szerette, és majd meglett a könyökön harapta, a macskánk felszaladt a függőnek a tetején, és onnan kellett
1: le. Jézusom, de durva.
3: Milyen energiák lehettek szerintem.
1: Azt a mindenit. Irenke néni, rühellem a műfenyőt, akármilyen modern. Pityu, ha jössz, most kezet, vagy ne nyújkálj a kajához. Drága apusom, fordítva van bekötve, egyél még nem vagyok ilyes, jó meleg van a házban, nem hideg van, nem lehet neki kedveskedni, úgyhogy kapja be!
2: Ennyi.
3: Amikor belépnek és már rögtön leenged, tudja, hogy itt meg lehet döglen, így értek.
2: így.
3: Itt meg lehet döglen, mennyi a számlát? A gyerek hozzáfogsz, hogy tüdőgyulladást kap.
1: Igen, a mindent kritizáló. Mindent kritizáló, és ő mindent jobban csinál. Típus, ezt ismerem,
3: meg
1: ezt a típus.
3: Meg a katasztrofizáló, tudod, hogy ödösset, ezért tartod ez az ország.
1: Igen.
3: Hát jó, hogy nem öngetitek ki az energiát az ablakon egyből. Hát.
1: Igen. Anikó, ha átmegyek vendégségbe, nem az idei utazásotokról készült 20 darab könyves albumot szeretném órákig lapozgatni, hanem értelmesen beszélgetni.
2: Anikó csak büszke rá.
1: Odaadja az utazásos fotókat, igen, hogy nézd meg. A szekényebb rokonnak, aki valószínűleg nem sok helyre jutott el. Nézd meg, milyen volt Isztambulban.
3: És ugyanez az unokákról, a gyerekekről és a többi, tudod, amikor
1: meg
3: felvágod. Igen.
1: Örülök, voltatok, tök jó, értem.
3: Figyelj, igen, ennyi segítek nektek, hogy a saját gyereket csak téged érdekel. Ez van. Van egy olyan ellentéte, az intimitást kerülő ember, aki viszont csak tévét tud együtt nézni emberekkel. Tudod, aki mindig megy a tévé ad lakásában.
1: Oh, utálom, igen.
3: Igen, és akkor az van, hogy nem tudtok beszélgetni, mert mindig ráakadva, hogy a tekintete a tévére.
1: És ott nézi,
3: igen.
1: Anyu, az én húslevesem is ehető, nem csak a tiéd, így a Rebi. De szép, milyen Isten. Szép az, ebben mennyi minden benne van egy ilyen üzenetben, nem?
2: Tudod,
1: hogy a lánya ír az anyjának, igen. Hogy anyu, az én húslevesem is ehető.
2: És ezért mindig ez... szoktuk mondani, nem a húslevessel van a baj.
1: Ugye? Ez milyen fontos, ez milyen szép mondat.
4: Nem az anyáddal.
1: Igen, Rebinek nem lehet könnyű. Anita, ne hozz több Oriflame termék, mint át karácsonyra.
3: Még létezik az Oriflame?
1: Van ez a márka. Marika, igen, híztam. Nagyon jó üzenetek.
3: Na ez a kedvencem. És ennél még csak egy ez rosszabb, mennyire... amikor találkozom valakivel, és pontosan tudja, hogy nem fogytál. Te is tudod, hogy nem fogytál, és megkérdez, fogytál.
1: Mennyit igen, fogytál? De aljasan fogytál.
3: Igen, fogytál, és kérdez, csak azt mondom, nem, ugyanolyan kövérvék, mint tavaly voltam.
1: Igen.
3: Sőt.
1: Igen, és ő erőre megjegyzi a Marikának, hogy ő hízott, érted? Mert tudja, hogy Marika meg fogja bántani. Szóval ezek azért milyen SMS-ek, nem? Marika, igen, híztam. Kedves anyósom, hidd el, nem csak te tudsz főzni. Tomi. Nem, Toma, karácsonykor ne politizálj, máskor se. Józsi, ne dugd meg a feleségem. Köszönöm. Oh,
2: ennek van előzmény sztoria valahol?
1: Nagyon vajon? Rövid és többen az SMS. Nem merek rákérdezni, de ha megírod, azért annak örülünk.
3: De azt nem ismerjétek azt az ember típust, aki átjönél nagyon barátságosan karácsonyozni, és közben végig a feleségednek a hátát simogatja? Igen. Jaj, te olyan juhánzi asszony vagy.
1: Nem, ez nincs meg ez a típus.
3: Jaj, izé. Jó, mondjuk Mikit, aki megmeri simogatni, szerintem
2: az... Be.
1: Azt gondolom, hogy magára vessem.
3: Az olyan, egy Dobbermann próbálnál meg így átugratni egy cirkuszi karikát.
1: Hogy
3: kell neki, kapjál!
1: Bálint, ne lopd el a WC papírt. Tudom, hogy te voltál.
2: Nem már, nem, van ilyen ember, aki ellop egy tekercsbúdi
1: papírt. Bálint lopja a WC papírt, igen. Mindig megvárja, amire kész, és akkor azt mondja, segítettem volna, miért nem szóltál. Júj, de jó típus. De miért nem mondtad? Hát, na most már felhoztam, hogy hát miért nem szól? Hagyjad, nem érdekes. Tamás, egyszerűen ne gyertek. Üdv István.
2: És semmi magyarázat.
1: Nagyon jó. Attila, szállj le a feleségemről. Robika küldte nekünk. Gyerekek, ez vannak azért, akik vállalják ezt.
2: Ez sztori, ez a feleség lenyúlás karácsonykor. Ezt egy csomóan írták.
3: Hát jó, hogy hát eljön oda, már be van fűtve.
2: Van minden, egy kis ital, megbátorodik.
3: Meg ott vannak azok a kis csalódott háziasszonyok, akik kitették a lelküket, azt meg se dicsérték őket. Hát ennél alacsonyabban csüngő gyümölcs nincs a
2: nincs,
3: földön.
2: Amit csak
1: igen.
3: Így is van. És megjön egy jó illatú kandúr valahonnan, akinek nincsen senki, és nem is kell neki senki, és oda megy, és azt mondja teljes szívével, hogy csodálatos, amit csináltál.
2: És ezt a férjed nem mondta sajnos.
3: Soha nem mondta, mert a férjed még el van foglalva azzal, hogy beferegte a karácsonyfát. Miért nem vagy ezzel megelégedve? 3 és 4 év között időtartalma.
2: Ferde, és akkor mi van?
3: Kicsit eresz, jó, és akkor semmi.
1: Igen. Kedves Marika, ha meghívsz, akkor kérlek, ne az ebédnél, ne a savanyú borkács üvegben most kezed, illetve a leveses kanaladdal szedd a többi ételt másnak, úristen. Édesapám, kérlek, ne mondd el, hogy milyen csúnya fát választottam, és milyen ferdén el a tartóban, és hogy még mit nem csináltam meg a ház körül. Papa meglehetősen kritikus nevelésbe hisz. Milyen traumák ezek,
2: miért
1: nem?
2: Miért nem jó neki úgy, ahogy van?
3: Nekem anyám ennél sokkal magasabb.
1: És hogy már a gyerek felnő, már önálló, de még kilép, de még átmész, és még mindig kapja. Ez milyen
2: ő
1: nehéz.
2: Nem tudott elengedni,
1: milyen
2: apuka?
1: Nehéz ez. Á, nem tudom, igen.
3: Ez
1: sosem vagy elég jó.
3: Ez apuka karakter, és ezt elismerem, hogy ez is nagyon igényesítő, de hogy ott van az édesanyám karakter, aki meg úgy dicsér, hogy tudod, hogy ez nem dicséret.
2: Kicsit nem vagy csomó.
3: De érdekes sütemény.
1: Azt nagyon tudod, igen.
3: Ez nagyon különleges.
2: Sokat gondolkodtál, hogy ezt csinál?
3: Igen. Meglepő ízvilága van.
1: Igen. Olyan érdekes fűszerezésű ez a sütemény.
3: Igen, ez nagyon különleges, mint te.
1: Pontosan mit értesz az alatt?
3: Igen, ez nagyon jók szerintem. És amúgy sokat lehet tanulni tőlük, hogyha már nem fáj.
1: Igen, ha már túl vagy rajta, ha már letetted.
3: Így van.
1: Dédi, nem szabadul meg se a kutyáktól, se a macskáktól, de még a gyerek kígyójától sem. Anyósomnak üzenem a gyereknek, a Jézuska hozza az ajándékot, és nem ő. Attila, idékélek, ne durrancs oda az ünnepi asztalhoz. Jött még egy ilyen. Köszönjük szépen. Hát gyerekek, azért van, nem? Apu, vettem állítható karácsonyfa talpat, nem kell idegállapotba kerülned mostantól. Igen.
3: És ez Ramona? Ramónás, megvan?
1: Nem, olvasd, jutottam ilyen.
3: Ramona, legközelebb vedd le a cetit a húsvűrőcsomagról Gitta mamától. Mi is ilyet kaptunk tőle.
1: Igen, jött már hasonló. Ha már valami semmire való szart hozol, legalább azt a szaros blokkot ne ragd mellé. Júj, de szép. Éva, nem jöttök idén karácsonyra, dolgozt fel. Jött még egy ilyen. Szia, Máté. Igen, megint új kocsim van. Igen, megint nincs rajta hitel. Igen, megint nem szalomból van, hanem egy évesen vettem. Nem, a nagy LED TV nem új. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is a 86-os a legveszélyesebb főút a megyében. Hosszabb buszjáratok várják a karneválozókat. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a közúti balesetekben megsérültek száma a Vármegyében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az idei első negyed évben 165-en jártak pórul a vasi utakon, ami 28%-kal több az egy évvel korábbinál, miközben a halálos áldozatok száma 3 volt. A rendőrség baleseti térképe alapján jelenleg a 86-os és a 87-es főút Szombathely térségében, a Sárvár és a Celldömölk közötti szakasz, valamint az M8 80-as számít a leginkább balesetveszélyesnek. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szávária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé, az éjszakai autóbuszok pedig hajnal fél kettőig közlekednek, derült ki a programsorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet. Ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Figyeljetek, hogy hol tart az AI. Pakisztáni akcentussal egy videóból kivágva én már reklámozok valamit, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi a termék, mert nem is teljesen értem.
7: Befektetési oldal.
6: Valamilyen befektetési persze, oldal. Nem értem magát az oldalt, hogy mi az oldal neve, mert olyannyira...
8: Nem, hallgatók se fogják.
6: Nem fogjátok, de megmutatjuk, hogy jelen pillanatban...
7: Előtte könyörgöm, mondd el a figyelmeztetést, jó? Mert van, aki ezt komolyan fogja.
6: Ne vegyétek komolyan, nem én vagyok. Illetve várjál, bocsánat, én vagyok, de nem az én hangom. Nem. Én vagyok és az én hangom, de nem én mondom. De ez jó. Jó vagyok és én mondom, de az én hangomon, de nem valós. De az is lehet, hogy ez van ez a cég. Akkor én vagyok, az én hangomon van ez a cég, de ne higgyetek neki, de én mondom az én hangomon.
7: De lehet, hogy a cég jó.
6: De lehet, hogy a cég jó, de én ilyet nem mondtam. Vagy legalábbis nem emlékszem, vagy lehet, hogy mondtam. Vagy most már én AI vagyok. Mi az Isten van itt? Mi történik? Hát nem hiszem el. Komolyan mondom. Index, kamu index logó, tehát nyilván kamu index logó. És így szól a videó. Figyeljetek, megmutatjuk. Megjelenik az index felirat, tök hiteles.
9: Hogyan keresztem pénzt a televízión kívül? Befektetelszek. Egyszerűen ógi hogi a sabát pénzemet különböző területekre fektettem. Például részvényekbe, forexbe, kriptovalutákba. Ez a jó. Nem kell hozzá nagy fizikai erofeszítés, csak egy megfelelő szapát, ameli mindenról gondoskodik helyettem. Sia Sebastian, érdekelne, hogyan kezdetnek el pénzt keresni? Tudnál adni egy tanácsot? A kezdesz nagyon egyszerű. Regisztrálj a Prime Expert Pro oldalán, fektesz be egy job zsolvó érdekében. Ezt tedd meg minél hamarabb. Felhasználóink olyan emberek, mint te. Azen platformom segítségével már most elkezdhetsz havonta 5 házfizetésnek vági nyugdíjnak megfelelő bevetelt keresni. Ettől a pillanattól kezdve az új boldog életed valószágával. Azen projektem garantált passzív jövedelmet biztosít a leheto legrövidebb idon belül, ami már ma elkezd neked dolgozni. Csatlakozmost. Szesz regisztrálni, mert a heliek sama korlátozott. Legfeljebb 50 új felhasználót tudunk fogadni.
6: Na, de várjál, most ezt tényleg nem értem. Tehát most ez most kinek szól? Tehát a magyar emberek, akik ismernek, tudják, hogy nem akcentussal beszélek. Akkor itt most rám tettek egy akcentust, hogy én ezt most megmutassam valamilyen másik országban? De hogy van ez?
7: Nem.
6: Miért kellett akkor akcentussal
7: tenni? Akkor nem magyarul beszélnél, ha ez a pakisztániaknak
6: igen,
7: szól.
6: Ez
7: a magyar embereknek szól. Következő a sztori. Kivettek ugye egy ilyen podcast beszélgetés.
6: Ahol
7: te valóban ott voltál.
6: Ó, ez valid a díszlet, meg ott ülök.
7: Minden,
6: és az, igen.
7: Okay. Ott ezt te beszéltél. A csávó tudja, hogy te híres vagy, mert megnézte az oldaladat, sokan követnek, oké, és azt mondta, hogy én írok egy szöveget, amit a mesterséges intelligenciával a te hangodon mondatok föl. Ő ugye lefordítatta magyarra, de onnan látszik, hogy nem magyar, vagy hallatszik, hogy például a nagy szó az nagi lett.
6: Ha, tehát, hogy az AI még nem tud
7: még
6: rendesen.
7: Ezt még nem tudja.
6: Még gyerekcipőben jár. De erre otthon ül Marika néni Ózdon.
7: Na, ez a nagy kérdés.
6: És azt mondja, hogy én szeretem ezt a Balást, láttam vele 1100 Balásot, akkor még nem így beszélt.
8: De azt mondja, mit mond?
6: De nem is baj, nem így beszélt. Hát most van egy kis akcentus, de biztos elment külföldre. De Marika, minden reggel ott ül rádióban. Nem?
7: Nem, biztos, nem.
6: Pisti, hozd a pénztárcát, beregisztrálunk. Érted? És ez működik. Tehát erre emberek regisztrálnak. Na, ehhez aztán már nagyon hülyének kell lenni.
8: Egy boldog életed most kezdődik.
6: Egy boldog életed most kezdődik. Kici autó, kici pakintáni parfüm adjon neked. Érted? Tehát, hogy...
8: Én sírt, amikor meglátom, hogy hallgatunk küldte óriási.
6: Zseni.
7: Igen, a szomorú benne az, hogy van, aki erre befizet. Az tény. Igen.
8: De erre is. Tehát van, aki erre is beregisztrál. Hát
6: ott van ez a Marbel kor.sbs, tehát tulajdonképpen ott van ugye a regisztráció. Megjelenik egy kamu index oldallal. Én el tudom képzelni. Hogy van az a mohóság és az a vakság, ami annyira mohóvá és vakká tesz, hogy egész egyszerűen nem tudsz már. És ráklikkelsz, mert azt mondod, hogy a Balázs mondta. Mindegy, hogy akcentus, mindegy, hogy Pakisztán, mindegy, hogy nem beszél magyarul, mindegy, hogy ocó, kici, a hátán lévő életet, innumot, mindegy, hogy makog, de akkor is befizetem. Nem tudom sajnálni. Egy percig se. Tehát az, hogyha megjelensz rendesen és egy fotóval, és ott átvered az embereket, az szomorú azokat, igen. Aki ilyen hülye, hogy erre befizet, arra azt mondom, hogy ez fiasz, megérdemli.
8: Ez
6: ennyire nem bánt, ha ennek valaki bedől. Tényleg, nem?
8: Ez a hülyeség, vagy a természetes szelekció?
6: Ez a nincs értelme az életednek kategória.
7: Csekkolj ki.
6: Igen. Bari, mondd már érthetően be az új oldal címet, nem értettem, szeretném befektetni. Ez ami szlovák akcentus. Igen. A YouTube-on érthetőbb, de ott a hang nem hasonlít ennyire.
7: Igen, a baj az ezzel az, hogy még 2 év, és rendesen fogod ugyanezt elmondani.
6: De ennél már most vannak jobb AI hangok, szóval ezt már berakod egy olyan helyre, hogy betöltöd neki a hangodat, ő megcsinál megcsinálod egy podcastet, úgyhogy megmondod meg, hogy ez nem a te hangod. Tehát ez valami nagyon gyatra, nagyon rossz fordítás is, meg nagyon béna. Tehát
10: már nem... Valószínű, hogy úgy történt, hogy fogta magát, ő fölmondta a pakisztáni ember, és arra rárakták a te hangodat. Ezért van az akcentus.
7: Ja, hogy ő mondta föl.
6: Tehát ő felmondta.
10: Ő felmondta, hát ő így tudta fölmondani, ugye Hogi, meg Nagi, meg ilyeneket, amit ő nem tudja, hogy magyarul hogy kell mondani.
7: Gépen lefordította. Persze, a szöveget magyarra, azt ő felolvasta.
10: Azt ő felolvasta, és utána rárakta Balázsnak a hangját.
8: Képzeld el egy munkanapját.
7: Olyat tudunk csinálni, hogy én fölmondok egy szöveget magyarul, és a Balázs hangját rátesszük. Ezek szerint.
10: Ezt lehet.
6: Simán.
7: Tehát, hogy ez simán.
6: Simán. Persze, megadod simán a hangmintát, pontosan betöltöd, és meg tudsz csinálni egy komplet beszélgetést velem. Veled és velem is meg lehet már csinálni beszélgetést a mi hangunkon úgy, hogy meg nem mondod, hogy AI. Persze, és nem is tart sokáig egyébként.
7: Pontosan. Kicsit csillog a szemem, Gyula, sokat fogunk keresni. Ajaj. Sokat fogunk keresni.
10: Jó.
8: Csak a világ összes nyelvén fel kell mondani, ennyi. Azt az adott szöveget.
6: Csak simán felmondod.
8: És megtalálni hozzá megfelelő embereket.
6: Én szerintem itt egy

0: engem felhív a lányom, vagy felhív a férjem, akkor mi lesz az a szó, amit be kell mondani ahhoz, hogy én tényleg elhiggyem? És ez annyira speciális, csak ránk jellemző szó, hogy pontosan fogjuk tudni.
1: Én szerintem a ti szavatok a tűzfal. A szorongás, a tűzfal, a kert, az
0: a reggeli ásó, hány inger.
1: A reggeli hány inger, a nem lépek a vonalra, a köszönök a madaraknak. Tehát én valami ilyen szót tennék, a neurózis, valami hasonlót.
0: A bakon vagyok.
1: A bakon vagyok. A jelszó Monaco. Monaco. Igen, valaki a tegnapi élménybeszálló után tényleg
2: illetve
1: Monaco.
2: Most már a lepkefarm.
1: Igen. Ugye, és a lepkefarm. Ökölbeszorul a kezed, igen, és bemondott, hogy Monaco, és akkor meg olcsó szállás, ezek szerintem jó szavak. Igen. Booking.com, értékelés minek, a pontokat ne nézd, csak a tűzfal. Tehát, ugye...
0: Lényeg, hogy olcsó legyen.
1: De a jelszó Monaco, azzal megvagytok szerintem. De igen, abszolút.
0: Skoda.
1: Ja, gyerekek, nem tudom. Szóval, hogy ez így egészen elképesztő. Mi pénz ez? Olvastam valahol egy cikket, hogy nem is tudom, melyik oknyomozó újság. Lehet, hogy a Direkt, vagy nem tudom. Lenyomozták, hogy ez hova visz. Hogy ez hova mennek ezek a csalók. És az van, hogy nem, olvastátok, nem? Mm-hmm. Egy hosszú cikk volt arról, hogy Pakisztánba vezetnek a szálak, meg Indiába, tehát egy messzi Ázsiába, Kína egyes részeire, ahol bekamerázott egy csávó, aki kilépett tőlük, vagy egy csajszín nyilatkozott arról, hogy hogy zajlanak ezek a csalások. És azt mondta, hogy brutálisan profin felépítve, több emeletes házakban, föld alatt és föld fölött kamerával bejelentkezve, ilyen katonai-szerű objektumokban, felsővezetővel, főnökkel nem találkozva, a mobiltelefonodat elvéve, kizsákmányolva, napi 8-10 órát dolgozol, $10 körülbelül, teljesítened kell, hoznod kell a számokat, borzasztó nagy rabszolgatartás és emberkereskedelem alapú a dolog, és hogy akik ott ülnek, is túszok. Uh-huh. Tehát, hogy nem az is áldozat, aki hív, de az is áldozat, akit hív, de aki téged hív is áldozat, $3 keres, ki van zsákmányolva, 20 óráig megy, és hogy nem tudod visszafejteni, nem tudsz eljutni a tulajdonosig, pakisztáni, indiai, ázsiai hátterek és offshore cégeken keresztül kimentett lóvék, és hogy bődületesen nagy iparág, dollármilliárdokról van szó, egész nap figyelnek, nem vihetsz be telefont, és ha ki akarsz lépni, akár az életeddel is fizetsz, és nagyon nehéz megszabadulni, kilépni, mert fenyegetnek, zsarolnak, utánad nyúlnak, ellehetetlenítenek, tehát ha ide te egyszer belépsz, mint csaló, az nagyjából fölér egy emberkereskedelemmel, mert mindenedet elveszíted, és még a családodat és a szüleidet is megzsarolják, ha te azt mondod, hogy ezt a munkát nem csinálod tovább.
2: Modernkori rabszolgatartás.
1: Ez a modernkori rabszolgatartás, igen.
2: Teljesítménybérezés van? Tehát ha te 5 embert vertél át ma, akkor jó, vagy ha csak 2,
1: nagyon keveset
2: akkor...
1: keresnek, Dubájon keresztül indulnak, és mennek el egészen India és Pakisztánba a csalók, és brutális, brutális hálózat. Brutális hálózat, dollármilliárdokkal, egészen elképesztő.
2: Most kaptak el egyet, 3000 ember volt benne. 3000 ember volt benne.
1: Igen, Kínában tart, Észak-Koreában is vannak, Ázsiában vezetnek a szálak leginkább, szinte visszanyomozhatatlan, és ilyen, írja is a cikkit, hogy 5-8 emeletes épületben volt a központ, több más helyszínről is dolgoztak a csalók. Kamerák mindenhol, irodák, leülsz a telefon elé, megkapod a szöveget, megkapod a telefonszámokat, és telefonálnod kell. Nagyon érdekes volt a cikk, és ha nem hozod és teljesíted, tehát akkor véged van, és ahogy az is túsz, aki téged hív, hogy lehúzzam. Tehát ő ebből minimálisat kap. Minimálisat.
0: Nekem volt hasonló ügyfélszolgálatos munkám.
1: Talán nem ebben a formában.
0: Hát majdnem tisztítószereket kellett telefonon értékesítenem. Kisvirág volt a fedőnöp.
2: Ne! Hát így mutatkozz, hogy kisvirág vagyok.
1: Ne, csináld!
0: De komolyan. A Váci utcában béreltek egy irodát, ott ültünk 18-21 irodában, és ilyen hideghívásokat indítottunk, felhívtunk cégeket, ahova tisztítószereket próbáltunk értékesíteni, és...
1: Mi az, hogy hideghívás? Az mi?
0: Hát úgy, hogy senkit fogsz egy felcsapod a telefonkönyvet, és így végig...
1: Ja, és fölhívsz. Aha.
0: Igen, igen.
1: És tisztítószert kellett eladnod.
0: Tisztítószereket, igen, illetve ilyen műhelyeknek ilyen olajfelszívó, ilyen csodaszereket.
1: De validok voltak a cuccok? Tehát azok tudtak valami?
0: Soha nem találkoztam egyébként ezekkel a termékekkel.
1: A terméket.
0: Igen, és mondták, hogy legyen egy fedőnevem, ha esetleg bántást kapnék, vagy elküldenének, ez volt a pszichológiája, akkor ne Julit küldjék el a bánatba, hanem kisvirágot küldjék.
1: És te volt a kisvirág. Te szar név, kisvirág, a legrosszabb, tudod, a kis meg a nagy. Nagy Péter kisvirág. Tudod, de rossz, még a név is rossz. És meddig csináltad?
0: Hát egy olyan körülbelül, hát egy olyan pár hónapig, 3-4
1: hónapig. Pár hónapig ültél egy telefon mellett, és random kellett hívnod.
0: Igen, csak nagyon nehezen tudok bármi olyat...

0: valakire rátukmálni, amit egyrészt soha nem láttam, másrészt én magam sem hiszek benne. Volt, aki ezt éveken keresztül csinálta, és iszonyatos pénzeket,
1: még ilyen bónuszokat. Hogy jutottál tovább a izén, mert nyilván a szám az a portáshoz vezetett. És akkor elmondtad, hogy kis virág vagyok az ilyen cégtől.
0: Nem, akkor volt aranyoldalak, és akkor az mondjuk az üzletvezetőnél, vagy az igazgatónál csöngött, én fölhívtam, és akkor nagyon csicseregve, mert mindig egy nagyon kellemes hangú nőket kerestek, és akkor a tisztítószerek beszerzéséért felelős munkatársat keresem, tudod?
1: Én már mennék is, Juli, na, még.
2: És ajánlottál egy cuccot, amit nem láttál, sose tudtad, igen, hogy van-e, hogy néz ki, milyen dobozban van, csak hogy nagyon jól takarítad vele.
0: Bármit, igen. Ha jól emlékszem, a legfőbb termék az volt, ami olajat képes felszívni ilyen iszonyatos mennyiségben. Tehát például ilyen autószerelő műhelyekbe ajánlottam, és mondta a fiatalember, hogy mire szórjuk a faforgácsot. Ez annál sokkal jobb, és környezetbarát.
1: Ezeket neked kellett kitalálni, vagy volt kiképzés?
0: Volt előtte egy ilyen eligazítás, persze, hogy miket érdemes mondani, hogy kell eladni ezt a terméket.
2: Írjátok már meg, drága hallgatók, egy hónapig vagy egy hétig tartott legvállalhatatlanabb munka, amit csináltatok. Autós iskolában dolgoztam, mint adminisztrátor, másfél hónapig bírtam, semmit nem kellett csinálnom, két hetente kellett megírnom 5 darab plakátot és dátumot, 2 naponta egy telefonhívás volt, mert érdeklődtek a következő kereszttanfolyamról. Napi 8 órát ültem ott, nekik küldte nekünk. 2 napot dolgoztam egy konzerváló üzemben, ahol a befőttek tetejét kopogtattam egy pálcával, hogy levegőse. A második nap sikerült egy lakrabb üveget felborítani, hál' Istennek. Fanta lájmos hostessként zöld pólóban, hatalmas felirattal rajta, próbáld meg zöldben, 17 éves dekoratív lány voltam. Szerintetek?
1: Jó,
2: hányan nyomták ezt? Hányan nyomták ezt így ebben a formában? Atya Isten. Brigádmunkában karácsony szilveszter között magas nyomásúval tyúkcart postam ki a tojó ketrecek alól. Azért milyen rövid munkák ezek, rövid, de hogy azért ez fontos tapasztalás. Fontos tapasztalás. Nekem még volt olyan, képzeljétek el, hogy én irodaházat takarítottam.
0: De mikor?
2: Éjszaka takarítottam, belváros, gimnázium, nyári munka, egy estét bírtam. A következő
1: Hol történt?
2: Nátor utca, október 6-a utca, megmondták a címet, hova kell menni. Jött a cím. Október 26-a, 26. Állok ott egyedül.
1: Kaptál cuccot? Vagy neked kellett vinni?
2: Oda mentem, ott álltam egyedül, semmit nem vittem. Megjött a mama, fölmentünk az irodába második emeletre, egy olyan ilyen open office, képzeljétek el, hogy teleasztal, nyomtatók, minden. Azt mondta, hogy 4 emelet van, irodánként van 1/2 órám, az összes asztal, összes telefon, összes virág meglocsol, szemetesek kiürítenek, stb. És ott maradtam. Lerakott egy porciót,
0: és mindezt
2: lerakott egy üdröt. Figyelj, én reggel 6-ra én meghaltam.
1: Megcsináltam.
2: Hát nem tudtam, megcsináltam. Hazamentem kis porcival. Megcsináltam. Soha többet nem találkoztam velük. Egyedül kóvályogtam egy irodaházba. Ilyen alibiből ott sepergettem, kiöntöttem a kukákat. Hát végigcsináltam. Reggel 6-ig tart a munkaidőd. Este takarítasz. Reggel 6-órakor taka van. Jött a mama, összeszedett, egy brigáddal levonultunk, és azt mondták, hogy akkor mit tudom én, holnap vagy szerda este várnak megint, este 10-kor találkozunk is.
1: Soha többet nem mentem.
2: Nem felejtem el, én ilyen magányos még soha nem voltam. Egy éjszakán keresztül kóvályogtam egy 8 emeletes, 6 emeletes irodaházba.
1: Jó, de jó lett a meló, megcsináltad.
2: Még ilyen faxgépek voltak, tehát ez a papíros ilyen nyomtatógépek. Igen. Szedjem ki a nyomtatót, kukákat ürítsem ki, tele asztalokat töröljem le, poharakat a mosogatóba, vigyem ki a konyhába, stb. És leléptek. Hát elmentek különböző szintekre. Nem, hogy be voltam szar, vagy egyedül vagyok egy irodaházba. Tudod, amikor úgy porszívózol, hogy mindig nézem ki. Ezek gyilkosok, ezek meg fognak
0: ölni.
2: Nem kapcsolnak lámpát, sötét van, ott takarít, és az mi az Isten csinálok én itt? És akkor fizettek, mit tudom én, alkalmanként 2000 forintot, 1500. És mondtam, hogy jó, egy hónapot lehúzok, lesz belőle valami. És reggel 6-kor így elváltál, tudod. És így haza, ha elbalagtam a kis porszki, még
1: de
2: beültem.
1: De ők is érezték, hogy nem jössz többet, gondolom.
2: Szerintem látták rajtam. Érted? Sose voltam annyira magányos, hogy nem irodázat takarít az gimnáziumban. Első nyári munkám egy piacon volt, ahol 12 órában göröglinyét kellett felvágnom. 12 órában Szabi küldte nekünk. Egyetem alatt egy hónapot kebabot árultam a Blahán. Többet szerintem nem kell mondanom.
1: Dugókat szedtem ki madzaggal, boros üvegből, 50 fillér volt darabja.
2: Azt a mindenségét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél!
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
13: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
14: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
15: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablok falazó elemek minden méretben, felújítás, minőségi térkő, bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Ma is 17 órakor a lemezjáték

0: keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken, elindult a Légy Te is Hegypásztor program, rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkas erdőben található Serglőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migádzi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Önkénteseket vár az Oszkói Szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a Hegypásztorkör. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet. Ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Lezajlott Jeff Bezos esküvője. Olvastátok?
5: Hát. Ez volt az, amit Velencébe csináltak?
6: Igen.
5: Feri, milyen volt?
6: Igen, nagyon jó. Örültünk neki, hogy ott volt, rengeteg pénzt keresett rajta a velencei tó.
4: Az agárdiak és a gárdonyák is nagyon örültek Jeff Bezosnak. A világ 5. legdrágább esküvője, gyerekek. Jeff Bezos, ugye tudjuk, hogy a kopasz csávó, aki másodszor a házasodik, az asszony elvitte a pénzének a felét, és még így is a világ leggazdagabb embere. Az 5. legdrágább esküvője az Amazon tulajdonosa, ugye Jeff Bezos, és Lauren Sanchez, akin egy természetes vonás nincsen legalábbis az arcán. Szana szét van varva. Mindenhol. Múlt héten összeházasodtak. Ugye erről beszéltünk, a velencélyek gyűlölik őket, el akarták zavarni, de ennek ellenére megtartották csütörtökön a templomban, a nagy velencei templomban az esküvőt, egy hatalmas nagy lagzival ünnepeltek. Csütörtökön volt a fogadás a Madonna templomban, pénteken meg már zajlott a lagzi egy külön szigeten, majd szombat este pedig egy fogadást tartottak a rendezvényközpontban.
5: Milyen ajándékot viszel?
4: Erről beszéltünk ugye múlt héten, hogy mit viszel? Nem tudsz mit vinni? Mit viszel a világ legdrágább vagy leggazdagabb emberének? Nem tudsz nagyon mit vinni. igazából.
5: Verseket is. Ilyenkor jönnek a kézzel készült ajándékot.
4: Igen. Katy Perry, Orlando Bloom, DiCaprio, hát mindenki, aki számít.
5: DiCapriónak új csaja van, akit most állítólag nem bírta fékezni magát, és végig taperolt ezen a rendezvényen. Össze-vissza fogdosott egy nőt, egy esküvő.
6: És az ő nőjét ráadásul, saját nőjét.
5: Ezt megírta több bíróság is.
4: Miért nem ide jött hozzánk, komolyan mondom? Miért nem itt házasodott Jeff Bezos?
6: Tudtunk volna neki rendeset csinálni. Most olvasom a hírt, hogy ezek hajnali kettőkor már hazamentek. Hát magyar lagziból, ha hajnali kettőkor hazamész, akkor egy hulladék vagy.
4: Hajnali kettőkor hazamentek.
6: Ennyi költöttek. Kettőkor vége volt a bulinak, azt mindenki hazatántorgott, illetve az a csónakázott.
4: Ez elég nyomorúságos,
6: hogy hazamenni.
4: A világ ötödik legdrágább esküvője, és hajnali kettőkor már nem vagy sehol.
6: Vége, köszönjük, eddig volt.
4: Ez egy szarparti volt akkor.
5: Hát de mit, ezt nem tudhatod, hogy hajnal kettőig milyen szinten csapták szét magukat. De én látom magam, hogy te ülsz egy ilyen kis ladikban, és visznek haza a buli után hajnal kettőkön.
4: Megyek haza a kis ladikomba.
5: De ez nagyon komoly lehet, amúgy, hogy mindenhol tudsz menni hajóval.
4: Hát maga a szigetre is hajóval mész, ugye nem is tudsz nagyon hazamenni. Tehát ott ugye úgy volt, éjjel kettőkor véget ért a buli, beállnak a hajók, és elviszik őket.
6: Azt írják itt a hallgatók, hogy benne voltam meghívóba, hogy nem vigyél ajándékot, viszont Velence városára adományoz egy kis pénzt.
4: Mondjuk ez jó felség.
5: Hát ez nagyon jó fej.
6: Gondolom, ez azután született, miután az első tüntető megjelent.
5: Táncra. Én látom, hogy egyház a polgármesternek arcát, amikor én a saját lagzimat így hirdetem meg. Ne hozzatok semmit, csak akkor egy kicsit.
4: Nyíregyházának utaljatok egy kicsit. És akkor milyenkor Katy Perry beutal, mit tudom, 500 000 dollárt Velencén? Egy. Leonardo DiCaprio azt mondja, oké, akkor 100 000 dollár, és akkor megtámogatom Velencét.
5: Mit teszel a menyecske tánckor az üstbe?
6: Semmit. Semmit. Már nem kell. Ott már hova teszel, rakod, olyan rakott a szekér, hogy arra már nem nagyon fér. 90 magángép szállt le.
5: Ez nagyon környezetbarátnak hangzik.
4: Mennyire durván nyomják ezek, te jó Isten. 90 magángép landolt Velence repterén. Azt a mindenségét neki. A vendégek luxus ajándékcsomagot kaptak. A nőknek például egyedi kötött papucsot Amazon logóval, de szar! Júj, de rossz!
6: Jézus.
4: A férfiaknak velencei papucsokat, a pár 2 millió eurót adományozott a Velencei Laguna kutatása és fenntartatosságára irányuló projektekre. Helyi szolgáltatókat alkalmaztak arra, hogy ott hozzák a kajákat meg a piákat.
6: Igen, ezt én múlt héten is mondtam, hogy múlt héten, mikor erről beszéltünk, hogy biztos, hogy rengeteg pénzt keresnek rajta.
4: Nagyon sok. Hát gondolod,
6: a városnak a kutatási cél, a catering, az esküvő, a díszítés, és a többi, hogy rengeteg a lóvé, igazából most úgy is mennek a turisták, érted? Hát nem tudom, napi millió számú turista megy be vele, nem mindegy.
4: Nem mindegy, most ott van, vagy nincsen Jeff Bezos.
6: Megtartja igen. Ezt az esküvőt, vagy nem.
4: Igen. Csak fél kettő volt fizetve a dupla kávézenekar, azt mondják, hogy azért mentek haza. Kettőkor a dupla kávé lefűzött, és vége.
5: De azért Jeffnek van egy ilyen, hogy is mondjam, zsándere. Most nézd meg az előző feleségét, meg a mostani feleségét, akkor gyakorlatilag ez... Tehát nagyon durán hasonlítanak egymást, csak annyi, hogy ő most egy nem olyan természetes verziója az előzőnek.
4: Kicsit túl van a csajszí tolva, nem?
5: Igen, de hogy te az ilyen, szereti a barna magas nőket.
4: Barna magas nő. Aha. 2 éve nyáron voltak itt a családdal, azt írja valaki, 3 napot töltöttek Budapesten.
6: Csak nem 1 milliárd euró bevételt hozhat az olasz városnak az esküvő. 1 milliárd euró.
4: Hogy monetizálod ezt? Tehát hogy hozol? Tehát az, hogy megjelenik, hogy Jeff Bezos elment Velencébe, és ott volt az esküvő?
6: Nem.
4: Ezért
6: nem.
4: Én el akarok menni Velencébe, hogy megnézzem, hogy ő hol esküdött? Tehát mitől lesz ennek, hogy lesz ebből bevétele a városnak?
6: Hát hogy úgy lehet, hogy egyrészt van az a bevétel, amit ők kifizetnek.
4: Amit ők elköltenek.
6: A templomot béreled, a csónak, a mindent béreled.
5: Híres nagy celebvadászok.
6: Másrészt meg ugye mi... Nem, mintha nem lenne elég fókusz Velencén, de szerintem most még az is fölkapta rá a fejét, aki eddig azt mondta, hogy jó, hát Velence biztos szép, de mit én tudunk máshova menni, és azt mondja, hogy jó, hát ha ő is ott esküdött, látja a képeket, akkor meg valószínűleg
4: akkor meg Velencében. 30 privát vizitaxit megbíztak az esemény kizárólag vendégfuvarozásával, ami azt jelenti, hogy 212 órás munkanapot feltételezve 270-300 000 dollár ment csak el vízi közlekedésre. Hát akkor így azért kijön, hogy elköltöttek 100 embert csak vízi közlekedésre. Tehát akkor ők ott fél Velencét tulajdonképpen dolgoztatták közben.
6: Hát persze, 200 VIP vendég, azoknak nem adsz akármit, ugye? Ha ilyen híres emberek vannak, nem vajas kenyérrel eteted őket, tehát ott is az is egy irgalmatlan lóvé lehetett 3-4 napig.
4: Másodjára már írsz házassági szerződést vajon így, hogy elsőre az asszony elvitte a felét?
6: Szerintem igen.
4: Így beírott, hogy kicsi minden, amivel jöttél, azzal mész.
6: Így van.
4: Nagyon jó, egy 50 millió dolláros cseket kapsz, taka van. De
5: ez
4: nincs
5: a fickó nem tűnik ilyen ez is púrnak, szerintem úgy van vele, hogy most megérdem lesz, ugye?
4: Hát most van a 400 milliárdod, abból lesz 200, még mindig nem érzed, hogy mennyivel van kevesebb. Jöhettek volna Pestre és a fővárosi önkormányzata, és ráfért volna 1 milliárd euró.
6: Igen.
4: Jeff Bezos, igen, a Bazilikában esküdött. Átmenet 3 milliárd
6: forintot. Most bocsánat, de tök szép helyszín vagyunk. A világ, nem tudom hanyadik, de az szerintem az első 10-ben van, leggazdagabb esküvője, az indiai milliárdos. Ők itt esküdtek.
4: 1 milliárd euró, igen, az azt jelenti, hogy 300 milliárd forint jönne be az önkorinak.
5: Karigeri aznap szerintem elszívne egy szivart.
4: Az rágyűjtene egy hatalmas szivarra. Azt mondaná, háromszor csináljuk meg a Pride-ot idén. Nem csak egy Pride lesz, duplázunk gyerekek, mint az, hogy a Puskásban három Pride-ot csinálunk.
5: Látom magam,
4: azért az komoly lenne.
5: Városházat éred. Tudtam, hogy minden rendben lesz.
4: Azért az komoly lenne. Vajon mennyi kokófogyot kérdezi Tamás? Na, ez egy jó kérdés.
5: Nem tudom, hogy lehet-e kokózni egy vízivárosban úgy, hogy nem lesz nagyon stresszes.
4: Szerintem igen.
5: Igen?
4: Hát megoldod.
5: Megoldod?
4: Kacsintasz, bemész a WC-be, tudod, hogy a kettes ajtón kell bevenni, ott már Orlando Bloom tárazza a csíkokat, és egy arany fajancról szívott föl a kokót. Biztos vagyok benne,
5: szerintem
4: persze.
5: Van külön ilyen, szerintem voltak ilyen kis repülőgép formájú kokószívók.
4: Amazon logós kokó. Szomeliek voltak, akik hozták. Hát egy ilyen bulin szerintem minden van, nem? Dögunalmasan ülnek, eszik a drága kaviár pezsgőznek, vagy csapják magukat és nagyon partiznak. Mennyire viselkedős egy ilyen? Nagyon, nem?
6: Nagyon,
4: szerintem. Ez protokolláris az egész, ugye? Aha. Látod, hogy Leonardo DiCaprio felállt hajjal, ilyen kicsit ilyen porcukros orral, nagyon-nagyon csapja a táncasztalon?
6: Üvölt a zenekarnak, hogy és azt a kukacsámbot!
4: Ezt látod így magad előtt? Vagy nem, kicsit feszengve egy üldögélnek, tudod, ilyen félprotokolárisan, nagyon feszengve. Mindenki üldög.
5: Én arra gondoltam, hogy ezek az emberek, akik meg voltak hívva az esküvőre, ezek a híresek, ők lehet, hogy nem is a barátai a Jeffnek, csak tudod, ilyen, tudod, ők ilyen kiegészítő.
4: Biztos, nem lehet ennyi barátod. Hát nincs 300 barátod.
5: Azért csak azért mentek el, mert nekik is jól mutat a rezumójukban, meg a Jeffnek is, tudod.
4: Tehát, hogy igen, Jeff esküvő, meg ilyen státuszszimbólum, nem?
6: Összejár Leonardo DiCaprioval a Bezos?
5: Biztos, hogy nem.
6: Na.
4: Nem gondolnám.
5: Szerintem
4: haverok, találkoztak kétszer, gyere el, minél több sztárt meghívsz, annál jobban reprezentálod a saját esküldet, hogy menő
6: most
4: vagy.
6: Ebbe is reprezentálni akarsz, nem egy jó bulit
4: akarsz. Ott a két hiperli, az Orlando Bloom, a DiCaprio, azért az menő, nem?
6: Hát inkább olyat hívsz, akivel jól érzed magad.
4: Meg de lehet, hogy nincs olyan már hogy neked, nincs nem?
5: Aha. A Leo ugye végig sapkában volt, és olyan érdekes a barátságuk, ha barátok, mert ugye Leo nagy környezetvédő. És hát az Amazon szerintem pont az ellenkezője a környezetvédelemnek. Minden szempontból, nem? Tehát, hogy
4: az biztos, hogy az egyik legnagyobb környezetszennyezők, igen.
5: Tehát, hogy azért ez egy ilyen izgalmas termi kapcsolás.
4: Orlando Bloom és Katy Perry szakítottak. Hoppá.
6: Az esküvő után?
4: Lehet, hogy ott olyat látott Katy Perry, hogy ezt nem bírta feldolgozni. Orlando Bloom, Jeff Bezos seggén.
6: Jeff Bezos tud rendes esküvőt csinálni a csajának.
4: Jeff Bezos messzelen seggéről szívta a kokót, és ezt Katy Perry már nem bírta elviselni. Nem, álltok, az Orlando Bloom mondta, hogy annyira ciki volt a Katy Perry fellövése az űrbe, hogy ezt nem tudja neki megbocsátani.
6: Miért lett volna ciki?
4: Kellemetlennek tartja, nem tudom. És ugye miatt ez is benne volt az ő szakításukban.
5: Ez is komolyan mondod?
4: Igen. Úgyhogy egyszer engem fellőnek, készüljetek, akkor szakítani fogunk.
6: Az nekünk nagyon kellemetlen.
4: Jó, annyira kellemetlen lesz, engem egyszer fellőnek, miután szakítani fogunk. Gyere,
5: készüljön. Szerintem a sorrend rossz. A sorrend rossz. Szerintem az van, hogy először ugye szakítunk, és utána fellőnek.
4: És utána fellőnek. Na írjatok már, drága hallgatók, tessék, nézzük meg, hogy a lehető legrongyrázósabb esküvő, amire meghívtak benneteket. Hevesi Tamás volt a sztárvendég. Nagyon szerettem a Tamást, de...
5: Következő SMS.
6: Nem, ezt azért olvasd végig.
4: Na figyeld, akitől a násznép meghallgathatta a fájdalmas Jeremyt, majd ezt követően...
6: Jeremy, ne hagyj el. Egy esküvőt.
4: Majd ezt követően Süri Ringó táncolt egy szalszát.
6: Tök menő.
5: De akkor ez az M1 rendes lesz az esküvőt?
4: Igen. A kissé kontrasztos előadások után Hatházi úr következett, aki egy fél órás stand-up-al készült. Borzasztó volt, senki se figyelt.
5: Az esküvőre soha ne hívjatok stand-up-al, ezt elmondom.
4: De tényleg, miért megy el?
5: Akkora öngól, tehát ennyire egy keresztelőre is hívhatná.
4: Nem is szabadna neki elmenni erre. A zenészeknek elég nehéz dolguk volt ezután, hogy megmozgassák a vendégeket. Inkább szólt az egész a Nagy Zolásról, mint a mulatásról és az ifjú párról. Tavaly voltam egy lakzin, egy borkastélyban tartották, gyönyörűen, óriási, Andrégnál nagypénzes emberek voltak, nem ismer senki, de mindenki tele van. Senki nem csináltott képet, csak fényképész. Párommal mentünk, 10 000 eurót vittünk ajándékba egy kötekben, és további 3-4 000-et még ott a lakodalmon elszórtunk. Az ajándékok között volt Rolex, Patek, meg minden más, szóval mi vittük a legkisebb ajándékot. 3 napos lagzi volt, a 4. nap jöttünk haza. Utóirat, nem roma lagzi volt. Azt a mindenit.
6: 10 000 eurót így.
5: Hallottam olyan esküvőről, hogy egy darab bitcoin volt a beugró. És akkor egy darab bitcoin.
4: Egy darab bitcoint kellett utalnod. Wow! A 100 000 dodo. Uh-huh. Na.
6: És ha nincs?
4: Akkor nem mész esküvőre, ide nem jössz.
6: De van 100 000 euróm, mondjuk, vagy dodom, vagy mennyi most a izé. Csak de nincs, nincs akkor... hogy hívják, akkor
4: hát
6: nem megyek.
4: Hát akkor veszel egy bitcoin szerzel, és beutalod, megkapod
5: az. Az a jó ilyenkor, hogy ezeknek az embereknek általában van egy ilyen törés, amúgy a családi mintázatukban, tehát az, hogy vannak a nagyon drága emberek körülöttük, akiket összeszedtek az életmódjukkal, és van a családjuk, akik tudod, mondjuk az unokatestvére, aki ott van az esküvőn, de tudod, hogy nem pénzes. És, akkor, és tudod, vannak ezek az arcok, amikor ilyen érettségültében ott ülnek, és akkor mellett a másik a Patek Philippe tolját.
4: Az egy bitcoin beugró, az elég rondázós. Tehát 100 dollár a beugró, hogy gyere el az esküvőre. Ha utalsz, akkor jössz. Voltam egy esküvőn, LL Junior lett volna a sztár. Fellépés előtt egy nappal hívta a párt, hogy csak akkor tud jönni, ha az egy éve kifizetett gázsit megduplázzák. Aznap nem volt fekete vonatozás.
5: De ez milyen? Haj.
6: Hát azt még tavaly
4: nem tudjuk, hogy igaz
6: le.
4: Vagy nem. Tehát nem ezeket sose járunk utána, nem tudjuk, de jött egy ilyen SMS. Tavaly lekötött és szólt a junior, hogy gyerekek, semmi baj, csak duplázatok. 20 év voltam egy olyan esküvőn, ami 8M volt, egy budapesti lakás ára volt, nem voltak gazdagok, hitelt vettek fel, rá vendégek bérelt limuzint vittek az esküvőre, iszonyú kellemetlen ronyrázás volt. A pár az első évet sem bírta ki, az esküvő után fél évvel elváltak, a mai napig fizetik a svájci frankos álom esküvőt. Az milyen kemény.
5: Ismerek amúgy olyan előadót, aki hát ilyen nagyon híres zenész, és nagyon-nagyon jó mulató zenét csinál, és neki az a módszere, hogy van egy összeg, amit meghatároz, hogy annyi a gázsia, elmegy, letol, nem túlzok, 3 számot.
4: Jó, de jó.
5: 3 számot, visszavon az öltözőjébe, de ezt úgy megcsinál ezt a 3 számot, hogy oda menni neki könyörögni, hogy jó, hogy figyelj, még. Egy százasért, fizetek egy százasért, és megvárja, még tényleg az, hogy annyira kellemetlen, hogy nem jön ki még egyet elénekelni, hogy kifizetnek neki akár a gázsiának a többszörösét is.
4: És még egyszer kimegy aztán. Igen, igen. Nagyon jól csinálja.
5: Ugye? Észre kell csinálni, hogy a humoristák. Lemorultak
4: a felénél. És,
5: de a poén előtt lejössz. Igen.
4: Rippel fivérek a sztárvendég, más nem kell hozzáfűzni. Oh. Hát az nagyon drága esküvő lehetett. Az borzasztó drága esküvő volt.
6: És akkor egymáson álltak?
4: Hát gondolom félmeztelenül kézen álltak. Egymás tar fején, vaxolt koponyáján fejen álltak 150 plusz áfáért. Hát azért az nagyon komoly esküvő.
5: És mit akart reprezentálni az esküvőn ezzel?
4: Hát, hogy meg tudod hívni a Ripple fivéreket, hogy ki tudod őket fizetni.
5: Bárki meg tudja hívni őket, csak nem biztos, hogy eljönnek.
4: Egyébként igen. Én voltam ilyen esküvőn, ahol berangozták, hogy meglepetés vendégek lesznek. Mikor Pákot megláttam, éreztem, hogy itt egy pálinka nem lesz elég. Majd érkezett kis GoPro, GoPro,
5: kis GoPro,
4: kis GoPro, nagy GoPro. Bocsánat, nem tudok beszélni. Yeah. Szóval kis GoPro, Nótárméri Polgár Peti, emellett online Dögös Robi bejelentkezett, mert sajnos nem tudott eljönni. Éjfélkor pedig Zoltán Erika érkezett. Elfogadnám zsebbe a lakodalom árát, puszi Szilvi. Balázsik lakjában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremóniamester. Az ugandai király volt a ceremóniamester. Á, gyerekek, nem volt olcsó. Nem volt olcsó. Hogy jött az egész pereputjával?
5: De tényleg, de esküldre tettél be valamilyen show elemet?
4: Nem. Igazából. Már milyen show elemre gondolsz? Hogy volt-e valami plusz dolog, vagy nem tudom?
5: Nem tudom, hogy
4: David Copperfield. Deák Bildulának kirántottuk a mankóját. Fellépés közben a buszinak a mankóját kirántottuk, ezen ő is nevetett meg, a násznép is nagyon jól szólakott. Dehogyis, nem.
5: Semmi?
4: Ne, nagyon szolid volt. Ilyen léggömböket engedtünk el a végén.
5: Ennyi, dögöljetek meg delfinek.
6: Elengedtetek léggömböket.
4: Hát ilyen kívánság léggömböt.
6: Aha.
5: És mit kívánta?
4: Tessék? Hát, nem emlékszem, hogy mit írtam rá.
6: De biztos, hogy nem jött be.
4: Franc se tudja, hogy bejött.
5: Az, ami most ott kerülnek a szakaszférával.
4: Az még nem esett le az a léggömb. Nem volt, semmi nem volt. Volt egy zenekar, zongorázó.
5: Ez a madár, ezért jött.
4: Lehet, hogy ez a madár a stégen, ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kis gazdám. És az volt ráírva.
5: Én megyek a kíváncsi.
4: Nem volt nagy flancolás. Nem. 11-kor tényleg megjött a rossz Stuart, két dalt előadott. Nem, semmi. Tök, egy komágyba volt. Kettőkor még a Ringo Starr ott picit elzongorázott néhány Beatles. Nem flancoltunk, abszolút nem.
5: Abszolút. Tényleg nem. Nagyon durva dolgokba lehet keveredni amúgy ilyen ezeken a fellépéseken. Mert egyszer volt egy ilyen karácsonyi fellépésem, hogy egy cég megrendelt egy saját karácsonyi buliára, de nem volt benne a helyszín. És akkor hívtam őket induláskor, hogy de nem látom az étteremnek a helyét. És mondják, hogy hát ez nem egy étterem, ez egy birtok. És a birtok, hogy tessék, hogy de hát mondom, ez egy cégesen. Hát igen, de ez egy birtok. És akkor elmondták, hogy ez egy külső kerületnek melyik része. Ez tényleg egy birtok volt, ők volt a fél utca. És ahogy megérkeztem, leparkoltam a szerény autómmal az ő nem szerény házuk elé, ami kastélyok voltak, kerítések körbevéve, és volt egy ilyen szekuritis...
4: Én szerintem nem tudom, kik ők, vagy mivel foglalkoznak.
5: Na, majd elmondom, és egy szekuritis bódéban kijött, ki kocogott.
6: Azonosítás.
5: Egy szekus csávó, ki kocogott, tudom, mint az ilyen elnök embereiben. Jöjjön, művész, jöjjön befele, jöjjön, el fogjuk szállásolni a sofőrházban.
4: Nem mondtad, hogy elnézést, 6 kilométerre lakom, nem akarok itt aludni. fölépni jöttem.
5: Bevezettek, a középen volt egy akkora szökőkút, mint a Trevi. Tehát, éppen le volt lerózva, mert tél volt, ugye a karácsonyi buli. Körbe kastélyok, és minden ablakon volt rács. De még azon is, hogy
4: mindig emeletem volt. Júj, de vidám milliárdosok ezek te.
5: Csak azok a nagyon drága Mercedesek, amik belülről ilyen ledekkel vannak megvilágítva, ez a Maybach,
4: igen.
5: Csak Maybach Mercedesek, de vittek hátra, ahol úgy volt, hogy volt egy hatalmas konyha, és mellett ez két...
6: Tehát ez a sofőrszállás, ami nagyobb volt, mint a lakásod.
5: Ott voltak a sofőrök, öltönyben, nagyon tisztelt tudon, és bevittek egy szobába, ami plafontól padlóig le volt csempézve. És aki látott már valaha gangster filmet.
4: Körbenéztél, és egy zsákot láttál még, illetve egy domestosos vödröt.
6: És valaki fent a kés a sarokban.
4: Ez nagyon durva.
5: Pontosan tudja,
4: hogy mi történik.
5: Hogy mi szoktak csinálni. Majd egyszer csak megjött a megrendelő a céges bulinak, ugye? És akkor a fickó, aki egy nagyon, nagyon drága sejemingben volt, amin különböző mintázatok voltak, ami egy speciális márkának ugye az egyik ilyen védjegye, kicsit zavartan mondta, hogy akkor hát akkor majd mi fog itt történni, de ők valójában már reggel levágtak egy disznót.
6: És ittak.
5: És az van, hogy tényleg ott zajlott a világ legluxusabb disznóvágása. Tehát nem úgy vágták a disznót, tudod, mint ahogy mi mondjuk vidéken vágtuk a disznót, hogy azért, hanem az a fajta, amikor áll egy disznó szomelé, és akkor megkérdezi, hogy ebből egy lehletnyi vékony kis sonkát még nem csapják. Na mindegy, és akkor azt volt, hogy azért ment itt a rendezvény, én ott ültem a sofőrök, és próbáltam rábírni, hogy mondjátok már, hogy hol vagyok. Kik ezek az emberek? És mindenki csak... Nem lehet megmondani, hogy ki az.
4: Új, de kemény.
5: És kiderült, hogy a fickónak a feleségének a születésnapja, amit minden évben nagyon megülnek, és az előzőben Majka volt.
4: Nem tudom, hol voltál. Én tudom, miért foglalkoznak. Tudom, mit csinálnak. Nem akarom bemondani.
5: És akkor felhívtak a színpadra, ahol ott volt egy teljes lagzi zenekar.
6: És kísértek.
4: És alázenjöttik a stand-upodat.
5: És én voltam a meglepetés fellépő, ami alapból nagyon durva. Mert egy meglepetés fellépőnek vagy örülnek, vagy nem. Általában nem örülnek neki. Mert hogy általában az az egy ember szeret, akinek miatt elhívtak, és ott van az összes többi, aki azt mondja...
6: Jó, de ő fizet, az nagyon fontos.
4: Műnek, igen.
6: Ő fizet.
4: És a feleség szeretett téged, és ezért hívtak?
5: Igen.
4: És ott ült, ő hallgatott? Vagy figyelt?
5: Nagyon örült nekem, nagyon cuki asszony volt. Felmentem a színpadra, ahol láttam a közönségemet, akik na, akkor eléggé le voltak harcolva, ugye, mert a reggeli disznóvágástól az este 11-es koncert turnéra várva, közben egyszer is megjelentem én. Igen, és az volt, hogy egyetlen egy ismerős arccal szúrtam ki a tömegben, Fási Ádámot.
4: Végig hozzábeszéltél, csak ránéztél, tartottad a szemkontaktust.
5: És ott álltam, és volt az a helyzet, hogy ott az nagyon idegen emberek között egy nagyon-nagyon félelmetes helyzetben, és egyetlen egy emberrel tudok bondingolni, aki Fási Ádám. És Fási Ádám, ő értette ezt a helyzetet, úgyhogy végig nagyon kedvesen mosolygott, és nem vették.
4: De vették a lapot, röhögtek, figyeltek?
5: Nem, abszolút nem. Tehát nem is volt, tehát lehetetlen helyzetben volt ez a szituáció, de amúgy, tehát aki volt néhány nagyon kedves ember nyilván meg ilyesmi, de hát én ott végig küzdöttem ezt a dolgot, hősiesen, Fási Ádám végig biztatott engem a tekintetével, és arra gondoltam, hogy fogok-e tudni olyan könyvet írni, amiben ezt megírom egyszer, tudod, hogy van ez a pillanat, hogy eljön az életedben az a helyzet, amikor az van, hogy te és Fási Ádám ketten a világ ellen. Ketten vagytok a világ ellen.
6: Ebben a pillanatban ő a legjobb barátod.
5: Igen. És kifelé évet összetalálkoztam, amikor már úgy voltatott, hogy engem nem érdekel, padlógázzal hazamegyek, de addig már nagy barátok voltunk a sofőrökkel.
4: Kérdezik, hogy minden sofőr Zsánnak hívtak?
5: Figyelj, ezeknek a sofőröknek nem volt megengedve, hogy megmondják a nevüket. Úgyhogy mikor kifelé jöttem, jött velem szemben Zoltán Erika.
4: Azért azt gondolom, hogy egy rossz Johan Axelrose line-up se rossz, de azért egy Zoltán Erika Fási Ádám duó se.
5: Mondom, Erika, figyelj, ne halt, nem akarok te annyi, hogy szerintem ne menj be. Nem menj be, Erika, én most segítek, ne menj be. Erika azt mondja, hagyj el, anyukám, én tudom, hogy kell ezt csinálni.
4: De jó, hát öreg
5: profi lehozza. Elővett a tárc egy csókformájú lapos üveget, most behangolok, meghúzta bement, és rettenetesen megrendezte őket. Tehát, hogy olyan szinte megrendezte, amire soha azért nem veszek ki, most óriási bújt csinált.
4: Háttérben Robidi tigris bukrenceket dobott a bizőbojszer együtt, a merci csomagtartójából kikászálódott Robidi, és azt mondta nélkülön nem buli a buli.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Stadium X.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
2: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, megyénkben is komoly károkat okoz az aszály, felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet hűtjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebben az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
3: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély. Nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra.
1: A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén-nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet, ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Használtam alvási applikációt.
7: Na, és megvan a fölvétel?
6: Én fölvételeket nem
7: veszi föl az éjszakában.
6: Rosszul állítottam be még egy csomó mindent. Ez a sleep cycle, amit csinálunk. Ugye? Igen. Ez a Hogyan alszol című történet, de már leszúlt, hogy nem aludtam túl jól. Tehát, hogy ez tökéletes applikáció. Nagyon fogom szeretni. Hogy...
8: Még egy hordozható EKG, és mindened meg lesz, Balázs, higgy a rendszerben.
6: Mi az, hogy felveszi, hogy te hogy alszol?
7: Felveszi, ahogy alszol. Képzeld el, itt van a nyoma az éjszakámnak. Én is ma reggel jöttem rá, én már néhány napja ezt csinálom, és egyébként határozottan jobban vagy. Tehát nem gondoltam volna, hogy az, hogy 4.37 helyett. Vagy 4.40, az nem mindegy, és nem mindegy.
8: Jó, de a másik kérdésem az, honnan tudja, hogy te agya, az nem pedig, aki melletted alszik.
7: Ez a nagy kérdés, mert nekem határozott meggyőződésem, hogy a mai éjszaka rögzített 78 darab horkolási mintámból legalább 30 a béka. Legalább 30 a béka, ez nem lehet, hogy ez én vagyok. Látod, itt én. Ne adj be, majd mutatom én.
6: Mutasd, nem az azt tésztem.
7: Ugyanilyen, tessék. Te...
6: Jézus Isten!
8: Ez nem az alapjárat, hajtad a motor?
6: Hát mi történik veled éjszaka?
7: Írja, hogy kilégzés, belépés, horkolás.
8: Jó, de és olyan is van, hogy kilégzés, belégzés, fingás. De...
7: Ez szerintem az volt.
6: Te így alszol.
7: Hát,
6: te
7: hogy, jó.
8: Olyan, de nyikorgó ajtó egy kastélynak a...
7: Ez a horkolás. Hát kilégzés, belégzés.
6: De éjszaka az összes kijövő hangodat felveszi az applikáció? Én nem akarom, én nem fogom ezt beállítani. Nem, én még rosszul állítottam be az applikációt, és most kezdtem el tegnap hosszú, csak egy sima ébresztésem volt, még semmilyen adatom nincsen.
7: Kis köhögés, és alszol tovább.
6: De mi lehallgat, hallgatja az applikáció.
8: Kis köhögés, és lehúzás hang.
6: És akkor reggel a sávokat visszanézed, hogy hogy aludtál.
7: Megmutatja ugye, hogy milyen volt az egész alvási sztorid. Itt van a kis, hogy hívják?
6: A ciklusod.
7: A kis ciklus, hogy mikor voltál mélybe, félálomba, éberbe, százalékok, akármicsoda, és ha végén legörgetsz, akkor van egy ilyen aljasszembesítés, hogy mit csináltál éjszaka.
6: De ha te beszélsz, vagy telefonálsz, azt is fölveszi. Tehát, hogy valójában mindent rögzít.
7: Így van. Nagyon vártam én is a pukit, de nem jött.
6: És a végén van egy átlagot, hogy figyelj, jó alvásod volt, átlagos alvásod.
7: Igen.
6: Mély alvási, tehát már elmondja a végén, hogy mi volt az a jó benne? Igen. Vagy csak leszúr, hogy nem aludtál eleget?
7: Nem, a jót is megjegyzi, de elmondja, hogy keveset aludtál, ez például 73%-os
8: volt. A jó, hogy felébredtél.
6: Igen, jó, hogy, a jó, hogy életben vagy.
8: Az applikáció egy ponton nem bízott ebben.
6: Tehát a végén van egy összesítés, hogy hány százalékos az alvásod?
7: Így van, és mondja, hogy good. Azt mondja, hogy ez nagyon jó volt.
8: Aha. Ti nem féltek, amikor meglátjátok a hangsávokat?
6: Hogy... De én nem akarom, igen, nekem ez a bajom ezzel.
7: De tehát, vegyétek már föl. Hát
8: én rettegek, hogy tudod, hogy csak így vissza akarom hallgatni, átadod a horkolását, és csak annyit, nem, és annyit hallod vissza, hogy
6: és kiábrándul saját magadból.
8: Már csak négy nap. Már csak három nap.
6: De mivel kiderül, hogy beszélsz, érted? Vagy nyöksz, vagy sírsz, vagy nevetsz. Tehát, hogy simán lehet. Jó, vedd föl ma éjszaka az almásodat, holnap meghallgatjuk.
8: Nem, rettegek tőle, hogy egyrészt, hogy mit mondok, másrészt pedig, hogy milyen akkor, hogyha van valami rajtam kívül még a szobában, ami még beszél.
6: Ja, hogy valaki, amit nem hallasz, hogy mi történik éjszaka.
8: De nektek nem most
6: és bejönne Péter, és kiderülne, hogy borzasztó durva dolgokat mondogat neked, miközben alszol.
8: Ez a legjobb.
6: Nem vagy jó humorista.
8: A fasorba se vagy. Max Szilvia az Isten.
6: A Maksa híradó százszor jobb, mint te vagy.
7: És most megtunkázlak.
8: Csak a ráfel.
6: Az Aranyosi mindig is jobb volt. Sehol se vagy. És kiderül, hogy ilyen borzasztó mocskos dolgokat mond neked éjszaka, igen.
8: A heti hetes óta nem nevettem egy jó.
6: Farkasházi mindig is jobb volt, mint nekünk meg. Szóval ezért nem akarod te a szívszájtét akkor használni.
8: Nagyon féleket. Amúgy Péternek szokott lenni ilyen alvási terrorja.
6: Az mi az alvási terror? Ez micsoda?
8: Az, amikor egyszer csak beleöklöz az egyet a levegőbe.
6: Ja, azt be soha mondtad múltkor, igen, hogy felkiált és öklözni kezdi a levegőt.
8: Igen, és nagyon félek attól, egyszer nem ébredek fel pont egy ilyen miatt.
6: Hadifogoly volt, vagy katona, vagy rémálmai vannak? Vagy
8: miért lesz?
6: Miért álmodik ilyeneket?
8: Most hadifogoly. Ez egy jó kérdés.
6: De tényleg mivel küzd?
8: Lehet, hogy ő is egy ilyen alvóügynök.
6: Ő informatikus, nem?
8: Dehogy is.
6: Mit csinál? Mérnök?
8: Gépészmérnök.
6: Ja, gépészmérnök. Na most milyen rémálmai van, aki gépészmérnöknek? Tehát mi?
8: Hiányzik a hatos anya.
6: Igen, tehát hogy miről tud rémálmokat egy gépészmérnök? Egy orvos, érted? Egy nem tudom, valami, aki komoly felül, egy gépészmérnöknek
8: szerintem
6: milyen rémálmai vannak?
8: Szerintem azt nem megy át a hőtamból. Lehet, hogy ez van. Leosztja talán. Fogalmam sincs, hogy mit történik.
6: Van visszatérő álmotok, amit folyamatosan álmotok, akár a karrierrel vagy az élettel kapcsolatban?
8: Úristen, van.
6: Nekem mi a visszatérő, tessék? Mi az, ami jön, úristen, és nem változik az évek alatt?
8: Nekem gyerekkoromban visszatérő álmom volt, hogy a West Endben repültem.
7: Nem vagyok bevásárlóközpont.
8: Bevásárlóközpont, majdnem.
6: A szökők után.
7: Felül,
8: tudod, hiszem azért félek magasságtól.
6: És ez visszajön? Tehát ez egy visszaköszönő álló.
8: Erre mai napig nagyon sokat szoktam meg, de ez többször visszajött, és nagyon életű volt, hogy ott repültem, tudod, ugye a szintek között a West Endben, nem tudom miért. Szerintem azért, mert a vidékiek mind nagyon félnek a West Endtől.
6: A vidékieknek a West End az Mordor sötét bányája, Múria bányája.
8: A furcsa szaga volt mindig annak a szökőkében.
6: Őként tényleg van a West Endben, tényleg van valami baromi fura.
8: Nem?
6: Energetikailag az egy fura hely.
8: De ugye van valami rossz energia, és minden vasútállomásnak rossz energiája van, ebben is hiszek.
7: Igen, hogy ne a nyíregyházi gyorst, azt ne ott várd.
8: Nyíregyházen az nem egy vasútállomás, az csak egy...
6: Neked van visszatérő, ami gyerekkorod álmodt, és valahogy ott maradt veled.
8: Zuhanás.
6: Zuhanás, oké, zuhanás, nekem az eltűnt. Gyerekkorom óta az nincs. Nagyon sok a gyerekkorban nincs. Ugrott.
8: Azóta folyamatosan szárnya az.
6: Hát ez igen. Nekem az érettségi a visszatérő álom, nagyon sokat álmodom
8: érettségi. Matek érettségire elfelejtek elmenni.
6: Hogy nem vagy ott, nem tudod érettségi, tehát az valami. Mondták, hogy nem nagy trauma, de valahogy mégis az lett. Tehát az nekem visszatérő álom. Visszatérő álom az, hogy nem tudok megállni autóval. Tehát, hogy
8: nyomom a gáz, nyomom a féket, és
6: nagyon nyomom a féket, és az autó nem lassít, nagyon durván visszatérő, nagyon sokszor van.
8: Igen.
6: Mi van még?
7: Az érzés, hogy nem tudsz fölülni. Az nincs meg, hogy
8: az a valóságom.
6: Az alvási paralízis, várjál.
7: Igen, az más, az nagyobb betegség.
6: Ha abban vagy, az jó, nem jó az alvási paralízis, mikor ülnek a mellkasodon és nem mozogsz. Igen, az alvási paralízis, az más. Az nem állok, ott már fönn vagy.
7: Csak az beteg?
6: Az agyad fönn van, de a tested még nem, és nem tud mozogni a tested. Fizikailag még nem mozog, de már fönt vagy, alvási paralízis, nem jó. Az van neked?
7: Hát volt régen, de már leküzdöttem. Egy ital is jobb lesz.
6: Ne üljön reggel a mellkasodon.
8: Ami nekem még nagyon durva volt, egy időben volt az álmom, hogy azt álmodtam, hogy megöltem valakit, és el is ástam, de nem emlékeztem, hogy ki volt az, csak a

0: sarkamon. Bementél, letoltad, röhögtél, kijöttél. És folyamatosan visszatérő.
1: Hát akkor azért az feszélyezett, nem?
0: És ennyire hát beragad?
1: Akkor az életünk legnagyobb kihívása volt, hogy meg tud csinálni.
0: Benézt, vagy valamilyen szimbólumrendszeren keresztül üzen az agyad, hogy ahhoz hasonló félelemmed van az életben, mint az, csak a szimbólumokat nem teszed
2: a
0: össze.
2: A Pitagorasz tétel és az Illuminati, ugye?
0: Igen, no. tehát a szimbólumrendszer lehet ugyanaz, hogy valamivel küzdesz. Nem, én így azonosítom, nem feltétlenül az érettségi
1: feladat
0: meg.
1: Feladat áll előtted, ami nagy feladat, és meg kell lépned. Ha
0: és ha nyomom a gázt, vagy a féket, és nem áll meg a kocsi, az is egy szimbólum.
2: Szerintem sokszor olyat álmodunk, ami a holterünkben van, tudod, amire nem szoktunk gondolni. Például nekem nagyon sokszor volt olyan szorongásom, hogy tudod, így vezetsz, mert ez egy automatikus tevékenység, hogy vezetsz. És aztán, hogyha belegondolsz feletés közben, hogy amúgy el tudnád mondani szavakkal, hogy hogyan vezetsz? Érted, hogy melyik pedálra hogy teszed, amikor még mondjuk tudod, nem amikor manuális váltóval
1: mi
2: vagy.
1: Van vele?
2: Tehát azt, hogy amikor manuális váltóval váltod, vagy vezetsz egy autót, akkor ugye már nem gondolsz, hogy csinál, csak egy ilyen automatikus.
0: Csak megy, igen,
2: mész, csinálod. Mész, teszed, nem is. És akkor nekem nagyon sokszor van, hogy mi egy pillanat, egy kicsekkolsz, és akkor így most hogy is van ez pontosan, hogy akkor mit teszek hova? És hogy
0: de neked ez álomban jön vissza, igen, igen, hogy nem igen. Tud vezetni.
2: Tehát... Nem, hanem hogy ez a tudatossága, tehát amiben már nincsen, amiben már rutin van, ugye azt tud szorongás formájába visszajönni az álmodban, tudod, hogy nem tudod a logikát, hogy mert nem gondolkozol álmodban.
0: Na így éreztem hanem... a Pajor előadásán magam, 2 órán keresztül. Fogalmam sem volt, hogy miről beszél.
2: Mi történik?
1: Hogy tudom, hol vagyok, de nem tudom, mit
0: tudom, hol vagyok, velem. De miért vagyok itt.
2: Azért rosszak a rémálmok, mert ott nincs megküzdésed, nem tudsz fele,
0: ja, igen,
2: de
0: nem tudod
2: racionalizálni a szituációdat, mert az agyad valójában nem működik. És ugyanez van, amikor ugye van ez a, mondjuk, hogy vezetsz, tudod magad, hogy meg tudod állítani
0: meg,
2: az autót.
0: Meg tudod csinálni, hogy megáll az autó.
2: De hogy ott már ez nem valósul meg az álmodban, mert már nincs meg a megküzdésed.
0: Nekem az is visszatérő álom, hogy üldöznek, futsz, tehát hogy jössz, de hogy valamiért elgyengül a lábad, és nem tudsz fölállni. De nem a fölülős van, hanem hogy olyan, mintha izomláz lenne a lábadban, vagy amikor elzsibbad a lábad, az megvan az az érzés, de az nem álom. És hogy nem tudok lábra állni, és tudom, hogy jönnek, de így szétcsúszik a lábad, elfolyik, és nem tudsz elmenekülni. Ilyen álmotok nem szokott lenni?
1: Nem, hála
0: és jönnek Istennek. Utánad, és nem tudsz valamiért, nem tudsz fölállni, nem tudsz két lábra állni. Nagyon sokszor visszatérő
1: álom. Odaérnek, elkapnak, megcsúnyázva?
0: Sosincs elkapás. Nem, igen, a megcsúnyázás megvan. Sosincs valódi elkapás, de valahogy az maga a rendszer ugyanaz, hogy fölállnál, menekülnél, tudod, hogy üldöznek, de a lábad szétfolyik, és nem tudsz ráállni a lábadra. Nem jó. Nem jó.
2: Egyszer beszéltünk már erről, de hogy amikor így valaki, aki meghalt és hiányzik, és akkor azt érzed, hogy átmész a másik szobába, és ott van, de nem tudsz átmenni a másik szobába.
0: Soha nem találod meg.
2: Soha nem találod meg.
0: Soha nem találkozol vele.
2: És az annyira durva, és ott vagy, érzed, hogy itt vagy a teredben van, tudod, hogy itthon van, mint akkor belépsz a lakásba, és tudod, hogy itthon van a feleséged.
1: Na, ezért kell fölvenni az alvásodat, mert ha ott van, akkor megszólal.
0: Meg a lábra nem állsz, a kihagyott lábnap miatt van.
2: Nem sokáig bírjuk már, kisgazdám.
0: Van, akik a börtönbe visszajutás, nagyon rossz érzés, börtönbe visszajutás, gondold el. Próbálok menekülni, elfutni, de nem tudok, ez nem hasonló lehet. Álmom van, amikor veszekszem valakivel, nagyon mondanám magamé, de nem jön ki hang.
1: És mindegyikben van egy gát.
0: És mindegyikben van egy beszédjárás. Igen.
1: Így van, nem tudod kimagyarázni, nem tudod megoldani.
2: És ilyen szokott lenni, amikor van egy problémád, amin gondolkozol, és abba belealszol, és éjszaka születik rá egy megoldás, de amikor felébredsz rá, ez teljesen ostobaság. De hogy jön egy megnyugás, egy megoldásra.
1: Hogy megvagyok.
2: És akkor, igen, hogy megvagyok, és akkor felébredsz, és így rá, hogy ez annyira nincs meg.
0: Ki az, akinek megvan, hogy ordítanál segítségért, de nem jön ki hang a torkodon, nagyon megvagy ijedve álmodban, kiabál, és van egy ilyen elgyengülés a hangszálaidban, és semmilyen hang nem jön ki. Volt már ilyen álmotok? Hogy semmi nem jön ki a torkodon? Nagyon
1: nem,
0: durva.
1: Nem tudsz megszólalni.
0: Nem tudsz üvölteni. Nem tudsz kiabálni.
2: Akkor általában nyöszörögni szoktál.
0: Igen.
2: Csak mondom neked, élek már évek óta veled, alszom, hogy hiszi, hogy akkor... Ugye az nagyon ijeszt, én nagyon sok embertől hallottam már ezt, amikor, és rúgnak egyet az álmodat a kutyák. Tudod, hogy...
0: Ja, hogy rúgdosodsz, igen.
2: Nem?
0: Igen.
2: Nem
0: sok ember telefonálni sem tudsz álmodban, az érettségi nekem visszatérő álmom. Tehát sokak, akkor vannak ilyen kollektív, közös álmaink, amik valamiért elkísérnek.
2: Szóval az érettségi azért, mert ott azt mondják, hogy akármilyen élethelyzetben vagy most, az érettségi lesz az, ami eldönti, hogy lesz-e jobb.
0: Tehát az érettségi, ja, hogy az igen. Akkor mégiscsak akkora súlya van.
2: Abszolút, az a zuklódeszk, és akinek jól sikerül az érettségi, ugye akkor még ez volt önök elhitetve, az fogja tudni majd megoldani az életét. Akinek nem, az meg
0: ott a vége, igen. Rendszeresen el akarok futni, erőlködöm, de nem haladok sehova, mintha visszahúzna valaki vagy valami. Milyen érdekes, hogy ezek akkor ilyen tulajdonképpen mindenkire jellemző, kicsit kollektív álmok, igen. A katonaság, elfelejtenek leszerelni, visszatérő álom, hogy bent ragadok.
1: És még mindig ott vagy.
0: De durva, valószínűleg a 9 hónap vagy 12 hónap az annyira rosszul élted meg, hogy ez egy visszatérő álom, hogy beleragadsz.
2: És ez a lift nem áll meg a felső szintnél.
0: Az nekem nincsen például.
2: Nekem most ezt

0: Én erre nem emlékeztem, de most megvan az érzés, hogy mész felfele. Nincs meg?
1: És hogy hát nincs...
2: nem zuhanás, tehát fölfele megy a lift.
0: Igen, nekem az volt, igen, hogy megy.
1: Hol a vége?
0: Tehát... nincs vége, hanem csak mész.
1: Jó, hogy nem tudsz kiszállni.
0: És ugye várod azt, hogy csak puff,
1: és nem áll meg. Basszus, de durva.
0: És amúgy érzed a mellkasodban, milyen rossz érzés?
1: Nagyon, tökre el tudom képzelni.
2: Holdon kiszállsz?
0: Nem, csak felébredsz a szegény. Rémültek, leizzadva.
1: És gyerekkorban az, hogyha leugrottad, tudtad, hogy fölébredsz és vége az álomnak, kihasználta. Tehát ha ugrasz, leérsz, szar a zuhanás, ilyen gyomorba ilyen...
2: Ilyen tudatos vagy.
1: Igen. Nekem gyerekkor...
2: Hogy azzal tudsz kiszállni, ha ugrasz.
1: Igen, hogyha bárhonnan, bár szarálmod van, és valahonnan leugrasz, tudod, hogy fölébredsz. És ha már nem volt más, de nem volt jó leugrani, mert volt egy ilyen erős hasi nyomás és egy ilyen nagyon rossz érzés, pár másodperces leérkezés, de ott fölébredsz. És bármilyen rémálmom volt, egy gyerekkor mindig ugrottam, mert tudtam, hogy annak az a vége, hogy felkelek. De hogy a zuhanás az nagyon szar, az nem jó. De a végén fölébredtem.
0: Mondták azt, hogy a minden alvás egy kis halál.
2: Igen, közvetlenül akkor... te szar lehet, főleg ha tudod, de utána
1: meg már minden... megváltás.
0: Szerintem nem tudod.
1: Az már megváltás.
0: Szerintem akkor sem tudod, hogyha minden jel arra mutat, hogy ez meg fog történni. Szerintem az úgy van kitalálva.
1: Hogy nem tudod, hogy mi jön.
2: Eldobja az agyad. Aha, nem szerintem... hiszem. Szerintem van olyan pillanat, amikor azt tudod, hogy itt a vége.
0: Egy nagy kilégzés, aztán cső. De akkor az gondolom,
1: és aztán jön a kamion szemből. Hogy még fújsz egyet.
2: Fújsz egyet.
1: Ezt elkottáztam.
2: Fölnézel a telefonodról.
1: Igen, beleordítod, hogy ezt elkottáztam, és megjön a kamion. Igen.
0: Nem tudom, szerintem ilyen elengedési érzés lehet, nem?
1: Hát erről sokfajta olvasó tapasztalat nincs. Beszámolók, vélemények vannak. Ha már halál, egyébként nagyon kis vidám hétfői téma. A Japánban koporsóba fekszenek meditálni az emberek. Olvastátok, hogy mennyire... Nem tudom, hogy betegek nyugati szemmel, mindenféleképpen. Ez most az új őrület. A cél a halál főpróbája, ami arról szól, hogy koporsó meditációt hajtatsz végre úgy, hogy befekszel egy koporsóba, és 30 percig a halandóságon elmélkedsz, vagy csak egyszerűen feltöltődsz. Ha akarod, akkor eltemetnek, ha akarod, akkor nem temetnek el. A tetőt ráteszik, és fél órán keresztül magadra hagynak. A gondolataiddal, a sötéttel, a bezártsággal, a földkopogással, ha akarod hallani. És,
0: ez olyan érzés lehet, mint a strandon aludni.
1: Hát
2: ez hogy jött?
0: De te nincs meg ez a gyerekkori emléked, akkor ki vagy a strandon, és hallod az ajokat. Morajlás van, meg
1: igen, és te alszol.
0: Igen, ez a legkedvesebb gyerekkori emlékem.
1: És elképesztő siker egyébként. Dönthetsz arról, hogy nyitott vagy zárt fedéllel kéred az élményt, gyógyító zenét is kaphatsz, a mennyezetre vetítenek videót, ha akarod, de ha akarsz, akkor teljesen csendben és mozdulatlanul fekszel.
0: Jó, milyen zenét választasz?
1: Én nem választanék zenét.
2: Én megőrülnék.
1: Megőrülnél fél órát?
0: Nem lehet cigizni.
2: Nem azért, mert nem lehet cigizni.
1: Fekve is megoldaná.
2: De hát egy ilyen bezárt izében ráteszik a tetejét, és még kopog is, hülyék ezek?
0: Őszintén azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen napon van. Tehát tudnék talán nagyon éges is lenni tőle, tudnék teljesen rezisztens is lenni. Tehát,
1: milyen szezonban vagy éppen.
0: Igen.
2: Nincs bezártságérzésetek, nincs az, hogy nem tudsz kijönni.
1: De nem azon elmélkedsz egy kicsit, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezdesz hasznos dolgokkal időt tölteni? Vagy jobban élni, vagy letenni terheket, amiket vittél, vagy megbocsátani azoknak, akiknek nem tudsz. Nincs ebben egy ilyen ébresztő hatású fél óra?
2: A para nem hagyna.
1: Kiszednek utána, tehát nincs baj, csak a megtapasztalat, hogy milyen, amikor így befekszel.
0: Engem a macskám nem hagyna nyugodni.
1: Hát nem otthon csinálod. Nem otthon csinálod. Azt mondják, hogy nagyon sok megoldás születik, és hogy azt mondja rengeteg japán, aki már befeküdt, hogy megváltoztatja az élmény magát egy kicsit az életüket, átgondolják, és hogy máshogy akarnak visszajönni, miután kijönnek a koporsóból. Hogy egy kicsit máshogy gondolnak az ő életükre és az elmúlásukra.
2: És a földelést azt csak simán hangba játsszák be, vagy?
1: Ezt nem tudom, nem próbáltam. Vagy lehet, hogy leengednek és rátszórnak földet, ezt nem tudom.
0: A japán szerint a legmegfelelési kényszeresebb társadalom, tehát hogyha valahol, ahol ugye az emberek a munkájuk miatt öngyilkosak lesznek, meg
1: az japán.
0: Igen. Tehát, hogy szerintem nekik ez abban segít, hogy el tudják engedni ezeket az iszonyatos szürreális elvárásokat magukkal szemben, mert hogy a végén rájönnek, ez mégiscsak az ő saját egy életük. Nem biztos, hogy ez a minden kultúrával működne, mert lehet, hogy mi itt a Balkánon máshogy érezzük ezt.
2: És azt lehet kérni, hogy vigyenek vállukon?
1: Az nincsen váloncipelés.
2: Az nincs,
1: nem,
2: pedig
1: hat kicsi japán viszont 160 kilós testedet ott érted.
0: Azt nem. A mandarin.
2: Az nincs. Gyertek csak, haverok. Akkor most gyerünk.
0: Téged kivinne. Zsül?
1: Kiválasztják a koporsót, belefekszenek, Zsül fölkap, leengednek, vagy csak fekszel. Fél óra, egy órát töltenek benne. Nagyon megváltozik a halálhoz fűződő kapcsolatuk. Alszol benne egy jót, elmélkedsz, gondolkozol. Ez most az új őrület.
2: Hát emlékezzetek vissza izére az RTL-es játékra az Árpartillával, hogy ott volt koporsóba. Árulok, köszönöm. A volt koporsóba fekvés, az kevesen bírták ki azért bőgés nélkül.
0: Persze.
2: Még úgy is, hogy tudtad, hogy egy játék.
0: Hát ez már Árpa Attila szólt rád a csodat, az egy másik értézés.
1: Nem tudom, mennyire tudnék lenne bebőgni ott ezen.
0: Igen, de állnánk a Balázs koporsója felett, belülről meg csak egy dudalásos hangja. Loko, loko.
1: Mennyire, mennyire tudsz ezen bebőgni, hogy 43 kamerával, 6 operatőrrel, 4 szerkesztővel körülötted, igen. De európai fele bizarr egy picit, nem? Én értem az ő halálkultúrájukat, egy kicsit más, mint a miénk.
0: Meg itt ketten fekszenek egy koporsóban, mert nem értek egyet.
1: Ha már menni kell, akkor már egyedül menjél.
0: Soha nem lesz nyugalma az embernek?
1: A koporsóban is együtt
2: kell... Péter, maga már megint?
1: A koporsóban is együtt
2: kell... Hova meneküljek?
1: A koporsóban is együtt kell feküdni, de tényleg. Itt se hagyj békén?
3: Én kipróbáltam ezt, szevasztok, tudjátok, a koporsós kiszabadulós játékba.
1: Ja, te
3: például azért azt megtapasztaltam, igen, egy pinyóba, be kellett feküdni egy koporsóba, és
1: van valamilyen hatása? Van. Átérzed egy kicsit, tényleg?
3: Abszolút. Abszolút. Ezért jöttem be, az egy úgymond játék, tehát tudtuk, hogy van egy pánik gomba a bal kezemnél, tehát bármikor, ha megnyomom, akkor jönnek és kinyitják a koporsót, de ugye rendesen rátették a tetejét, és benne fekszel. És valóban van, először meg kellett nyugodni, tehát szó szerint éreztem magamon, hogy nagyon kalapál a szívem.
1: De mert realizálod, nehezebb... hogy ez egy koporsó, vagy igen, a szűk tér miatt, meg amiatt, hogy sötét van?
3: Nem vagyok klausztrofób, de maga az, hogy nem tudsz onnan kijönni, és úgy elengedni tudatilag azt, hogy benne vagy egy koporsóba.
1: Aha,
3: az egy olyan nagyon-nagyon hogy... nagyon fura érzés volt. Igen, és akkor adtunk időt a barátnőmmel, egymás mellett feküdtünk koporsóba, és volt egy lyuk a két koporson, ahol össze volt bilincselve a kezünk, mindegy, ez egy játék volt. Ez egyébként nagyon hard volt.
1: Nem ugrik le róla, hogy mi a koporsó, meg semmi, tehát érzed, hogy
3: nem.
1: Tehát van egy ilyen transformatív hatása.
3: Igen, és utána megnyugszol, és tényleg van egy meditatív, egy olyan, hogy így feküdtünk, hogy tulajdonképpen ez milyen jó.
1: Úgyis ez a vége.
3: Ez.
1: Itt fogsz feküdni.
0: Igen. Én ugyanezt éreztem a szoláriumban.
1: Egyetlen egyszer volt az, mikor behúzod magadra.
0: Igen. Tehát hiszen ezt meg tudod ott is kapni, hogy megkapcsolod be a fény, mert az nem lesz.
1: Igen.
0: És nem ugye vége, de hát tulajdonképpen, vagy egy jó ilyen liftes szituáció.
1: Koporsó, minek belül én már halott vagyok. Egy MR-vizsgálat hasonló egyébként.
3: Az hangos és világos. Ez viszont sötét és csöndes. Tehát, hogy ez itt nem. Olyan, mint a jogában, amikor a végén, ugye a meditáció után fölülünk, és akkor újra magunkhoz kell térni, és akkor egy kicsit megdörzsöljük ugye a kezünket, oda tesszük ugye a szemünkkel, és akkor a sötétbe bele kell pislogni. Elkezdesz pislogni, rajtad van ugye a koporsó teteje, és nem látsz semmit a sötétbe. És az nagyon furcsa a szemnek, hogy pislogsz, de nem látsz. Tudatilag azt mondani, hogy egy kicsit úgy befelé fordulni, és elcsöndesülni.
1: De miért kezd koporsóbát? Vannak ilyen csendszobák, meg ilyen sós
3: abszolút
1: vizek, ahol lebegni tudsz.
2: Mert ez még pluszt ad rá, hogy a temetés, ugye ez tényleg a halál.
1: Aha, hogy tényleg azt érzed, vagy azt érzed át. Aha.
0: Igen, plusz ezek a nézve ezeket a képeket, amik Japánban készültek.
1: Mit vesznek ebből, komolyan röhögve fekszenek a koporsóba?
0: A műközpontokban lerakták a koporsókat a váróba, és ott fekszenek bele ilyen random emberek.
1: Olyan nagyon nem tűnik durvának egyébként.
3: Más mellett fekszenek, tehát ez így bohóckodás.
1: Na jó, csak el akartam mondani, gyerekek, úgyis egy ilyen hétfőt élünk, kicsit ilyen hétfős hangulata van mindenkinek, úgyhogy hát ez...
0: Következő kitelepülésen, akkor a
1: egy koporsós játékot csinálunk.
0: Egy koporsós élveltemetünk.
1: Igen.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.
6: Van

0: Kettől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
11: Nem sírok, csak az allergia.
10: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
11: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
10: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
13: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
14: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
15: A 70-es és 80-as évek legnagyobb bulis lágerei egy helyen. Győrvári Retro Fesztivál augusztus 7-én és 8-án. Jegyek a kultix.hu-n.
16: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
17: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
18: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

0: Hétig. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Továbbra is a 86-os a legveszélyesebb főút a megyében. Hosszabb buszjáratok várják a karneválozókat. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a közúti balesetekben megsérültek száma a Vármegyében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az idei első negyedévben 165-en jártak pórul a vasi utakon, ami 28%-kal több az egy évvel korábbinál, miközben a halálos áldozatok száma 3 volt. A rendőrség baleseti térképe alapján jelenleg a 86-os és a 87-es főút Szombathely térségében a Sárvár és a Celldömölk közötti szakasz, valamint az M8 80-a számít a leginkább balesetveszélyesnek. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szávária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé, az éjszakai autóbuszok pedig hajnal fél kettőig közlekednek, derült ki a programsorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet. Ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Na gyerekek, mindenektek az a név, kivárj, kinek van akkora gyereke, mint nekem? Neked?
2: Nekem, hát lehet, hogy súlyban van akkora, de...
1: Neked már nagyobb.
3: Nekem nagy.
1: Te nem fogod tudni most, miről beszélünk. No. De ha akarod kicsit tágítani a tudatodat...
2: Vagy akkor, bármi másodat.
1: Vagy igen. Bármi másodat.
2: Számíthatsz meg.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy igen? A gyereked, Eszter, mert neked már nagyobb, az egy szem gyereked, igen. Kicsit fiatalabb, mint az
2: a
1: én.
2: A trónörökösöm.
1: Benne van-e a labubú őrületbe?
3: Habú. Mi a... Az Isten
1: labubú. Nem vágod a labubút?
3: Nem, mi a labubú?
1: Te nem tudod, mi a labubú.
3: Mi?
2: Labubú. De nem szabad összekeverni a lafufúval, ami ennek a hamisítványa. Ez a labubú.
1: De nem tudod, mi a labubú. Látszik, hogy nincs akkor a gyereked, mint nekem.
3: Nekem már nagyok.
1: Nem labubúznak.
3: Nem labubúznak.
1: Te se labubúzol.
3: Én hogy labubúznék?
2: Te vágod a labubút? Én Feriből simán kinézel a labubúzit.
3: Hogy van egy labubú?
2: Ezt segít haza, hogy is befekszik a kis
3: labubú. Egy labubú, várjál.
2: Egy labubú nem labubú. Hat labubú, a minimum labubú.
1: Egy labubú az nem játék. Az egy véresen komoly dollármilliárdos üzletet képviselő.
3: Akkor ezért nem vagyok benne.
2: A bubu az a biznisznek a rövidítése. La business.
1: Korunk Moncsicsie. Nincs meg a labubu?
3: Nincs. Mi ez, hogy labubu?
1: Ez a labubu, ez egy Ázsiából érkező, egyszerre szörny kinézetű, egyszerre nagyon kedves kinézetű, Moncsicsi kategóriájú figura, ami dollármilliárdos biznisz csinál most már, őrületes hype van körülötte, és ilyen blindboxokba árulják, ami azt jelenti, hogy nem tudod, hogy melyik figurát kapod éppen.
3: De hát ez rusnya.
2: Nagyon fontos, hogy a blind box az nem ugyanaz, mint a glory hole.
1: Így van. Jó?
2: Erre koncentráljunk oda.
1: Semmiképpen ne lógasd oda be a blind boxba, mert senki nem fog boldogát tenni a másik oldalon. Ez a blind box ez arról szól, hogy nem tudod, hogy milyen figurát veszel elő. Óriási hype van körülötte. Talán egy hongkongi művész találta ezt ki valamikor 2014-15-ben, aztán átvette egy kínai cég, és hogy a kínaiak gyártják belőle az eredetit, várjál, minden más az hamisítvány.
2: Ez önmagában egy ellentmondás.
1: Ez önmagában egy tök ellentmondás. És őrületes hype van körülötte, betörések, lopások, megszállottság.
2: Érzelmi katasztrófák,
1: és az van, gyerekek, hogy hát én nekem is muszáj volt belépnem a sorba.
3: Labubus lett.
1: Én 50 éves vagyok.
3: Mennyi egy ilyen labubu?
1: Ez attól függ.
2: Óradíjban kérdezed, vagy egy
1: 50, 60, 30, van 8000 ér is, van 50000 ér is, tehát mennyire ritka, milyen sorozat, mennyire eredeti, tehát hogy a 8000-től a 150000 dollárig bármi lehet, de van 200000 dolláros labubu is.
2: Én horgolok egy ilyet neked 1500 ér.
3: Na, azt megvárom.
2: Figyelj, az a durva ebben az egészben, hogy ugye, ahogy felütötte a fejét a labubu őrület, a keszthelyi strandon már árulták ezt 3500 forintért.
1: Tehát, hogy, igen, nem teljesen eredetibe valószínűleg.
2: Nem teljesen eredetibe. Annyi, hogy mi vettük egyet a gyereknek, akkor nagyon szeretett volna egyet, hogy megvettük, és mire hazajöttük, kihullott a fel a szőrének.
3: Akkor ez egy hamisítvány volt.
2: Nem csak volt neki egy ritka bőrbetegség, amit Kínából hozott magával, és ettől fél, ugyanúgy szeretjük, befogadtuk a családba.
1: Ugye, ezt képzeld el, hogy ez akkora őrület most a gyerekeknél, de egyébként a felnőtteknél is, mint régen a Moncsicsi. Emlékszel, hogy 80-70-esekben akartál Moncsicsit?
3: Volt, igen.
1: Volt egy Moncsicsi, ilyen csipked, ilyen csip összecsippentette a kezét, fölraktad a ruhádra. Na ez most, ez korunkban ugyanezt tetőzik, csak egy dollármilliárdos bizniszsel, és úgy hívják a figurát, hogy labubu. Ez 2024-ben robban, de igazából celebek, hírességek, mindenki az őrületben van, és hát Ázsiából jön, de hogy világszerte hódít.
3: De mi a titka? Mert a Moncsicsi az legalább aranyos volt. Ez gyerekek, ez egy ilyen...
2: Szerintem a Moncsicsi is iszonyat para volt, ne haragudjál meg.
3: Hát nézd már meg ezt ilyen tépő fogsorral.
2: De a Moncsicsi is para volt, mert gyerekként se értettem a Moncsicsi.
1: Elemezték pszichológusok. És azt mondják, hogy egyszerre egy szörny karakter, egyszerre nagyon jól van kitalálva, hogy egyszerre kedves, egyszerre szerethető, de egyszerre félsz tőle, és ez az ambivalens érzelemvilág, ez borzasztóan megfogja
2: én
1: a gyerekeket.
2: Semmi ambivalenciát nem érzek, én csak ránézek, és azt mondom, hogy ez műanyagból készült.
1: Oké, okay, de hogy miért jut el oda egy bábú, hogy 150000 dollárt is érhet egy aukción, egy 131 cm magas?
2: Társadalmilag vagyunk nyomorultak, és ha nem tudunk hogyan kitűnni, nem tudunk hogyan ne középszerűek lenni, és kényszeresen rá kell függnünk ilyen szarságokra. Ugyanez egy Louis Vuitton táska, vagy egy Hermes táska, érted? Az is tulajdonképpen a nap végén csak egy táska, érted?
1: Na oké, de hogy ezt nem felnőttek generálják, tehát ez a gyerekekből jön, ők vannak érte megörülve, a felnőttek csak megveszik. A cég egyébként már nagyjából 1 milliárd dollárt forgalmat generált a labubból csak a 2021-es évben.
2: Van olyan hallgató, akinek a gyereke kapott labubút és játszik vele? foglalkozik vele?
1: Nem foglalkozol vele.
2: Na, lehet, innen lehet tudni azt, hogy ez abszolút a kereskedelmi társadalomnak az egyik ilyen
3: vívmánya,
2: hogy legyen meg, és legyen. Le fogom szarni így is, úgy is, és a lényeg, hogy én is normális gyerek vagy, mert nekem is van.
1: Na, de nem erről szólt a mi gyerekkorunk is, hogy akartál valamit nagyon, ami egy szimbólum volt, és megőrültél azért, hogy legyen egy moncsicsid, vagy legyen egy BMX-ed. Ez most ugyanez a labubu, csak borzasztó nagy üzlet van már mögötte, és dollármilliárdokat csinálnak. De maga ez az őrület, ez megvolt a mi gyerekkorunkban is.
3: De a moncsicsiból nem volt, érted, nem tudom, 150 ezer forintos. Ez
1: 150 ezer dolláros ráadásul.
3: Vagy dolláros. Vette 340 forintért vetted, de az összeset, érted? Tehát nem volt,
2: nem
3: az, hogy...
2: fajta volt?
3: Nem nagyon volt rá, én nem is emlékszem.
2: Nekem a moncsicsiről mindig az jut eszembe, hogy volt ez a nagyon nyomorult hajvágáson, és minden fiú így nézett ki hetedik osztályig. És akkor hetedikben beütött ugye nekik a hormon, igen, akkor elkezdtek mutálni, és akkor vágattak nekik valami frizurát, ami még kellemetlenebb volt. Na, de hogy szerintem ez teljesen...
1: Én tökre értem, hogy mi van e mögött. De, hogy
2: de az
1: érdekes, hogy egy ilyen figura hogy tud ilyen démonivá válni. Most pont olvastam egy cikket, hogy Amerikában betörések vannak, hogy tudják, hogy kinél van a 200 ezer dolláros, hogy lakásokat, játékboltokat fosztogatnak ki, hogy aukciókat szerveznek, hogy bulikat csinálnak. Tehát valami olyat megy ez a dolog, amire nem volt példa azért. Talán a Tamagocsi volt ekkora őrületi,
2: tudom, a 90-es
1: évben.
2: Az
1: hasonló őrület.
3: De azzal legalább kellett törődnöd.
2: Tudod, mi volt
3: még durva? Letetni.
2: Nem csak a Tamagocsi, arra emlékeztek még, amikor bejött ez a lézer kulcstartó, aminek a fejét lehetett cserélgetni, és akkor olyan mintákat tudták kilézerezni, nem tudom, 20 méterre, amit csak akartál. Erre nem emlékeztek?
1: De hálót raktál a falra, alakokat raktál.
2: Igen, igen, aranyszínű volt, úgy nézett ki, mint egy töltény, és akkor a tetejét le tudtad tekerni, és akkor ugye nálunk betiltották az iskolában, mert kilézerezték egymás szemét, a gyerekek meg retinakárosodás történt, minden volt.
1: Ugye őrület van, tehát hogy tényleg egészen durva. Összeesküvés elméletek is magával a bábúval kapcsolatban, beindult a fekete piac is, folyamatosan hamisítják őket. Tehát, hogy
3: ugyanaz a gyárka hamisítja Kínában, aki az eredeti gyárka.
1: Ez egy jó kérdés, hogy a kínai az eredeti, kik hamisítják egyébként. Ők a PopMart nevezetű kínai cég, akik megvásárolták ettől a hongkongi csávótól. Ez egy hongkongi, talán nem tudom, ázsiai csávó volt, aki kitalálta magát a figurát, a PopMart felvásárolta, és megduplázta a bevételét. Tehát egy hihetetlen pénzon belőle. Egy pici ekkora babát képzelje, kiveszed egy dobozból, de nem tudod, hogy miért veszel.
2: Rátapintottál a lényegre.
1: Nincs annál rosszabb, amikor kinyitod a gyereknek a 8000 fontos babát, és látod az arcát, hogy nem erre számított.
2: Hogy egy kétágú vibrátor van benne.
1: Igen, hogy egy kétágú borzasztó, egy vibrátor van benne.
2: Az az igazság, hogy szerintem pont ez a dopamin része az, ami miatt izgeti az embereket, ez a zsákba macska effektus.
1: Ez a blind box azért.
2: De mi miért csinálunk ilyet, hogy rádió egyes blind box?
1: És mindig bögre lenne benne. Csak bögre van benne.
2: 10-ből 9-ben bögre van, de abban az egyben.
1: Egyben egy nőklapja címlap.
2: És luszkulcs.
1: Egy nőklapja fotó. Okay. Nektek mi volt gyerekkorotokban? Tessék, kinek mi volt, amiért ölt volna? Én mondok hármat, amit sose volt, de öltem volna.
2: Jó.
1: Mekkora státuszszimbólum volt, ha volt kihajtható kvarcjátékod, ami olyan volt, hogy két képernyős, nem tudtál vele játszani, nem értetted, hogy mit játszanak, és volt a Western Bar nevezetű játék, az megvan?
3: Meg.
1: Nem persze. Volt rá pénzed, de ha valakinek volt egy kihajthatós Western Bar kvarcjátéka, azért a saját testvéredet valószínűleg megcsonkítottad volna.
2: De mi az a kvarcjáték? Nem is értem a kifejezést.
3: Nem ismered. Hát tudod, ilyen kicsi-kis régi...
1: Hallod, itt ül velünk hát, egy nem boomer.
3: Igen.
1: Az van, hogy itt ül velünk egy zégen. Nem, várjál, te X vagy. Mi vagy?
2: Mi?
1: Kvarcjáték. Nem tudod, mi a kvarcjáték.
2: De nem is úgy értem le a szót.
1: Akartál-e Nintendo-t? Tessék.
2: Á, nem.
1: Akartál-e...
3: Nintendo-t akartál, de én tévéfocit akartam. A köztünk lévő étév, az például az.
1: Na, az nekem már nem volt. Nekem már Nintendo volt, meg kvarcjáték.
3: De mi azért őrültünk meg a tévéfocire, mert két ilyen fehér pöcök ment a tévén, és közte tuk.
1: Igen, az őrület volt. Oké, neked mi volt, amiért megőrültél?
2: A lézer az nagyon durva volt, az akkor az nagyon-nagyon ment, és nagyon később
1: kaptam. Figyelj, ez már a 2000-es évekből van.
2: De mondom neked,
1: amiért öltél volna?
2: Mindenki álljon meg, Polly Pocket. Polly Pocket, vagy ahogy a magyarok mondják, Polly Pocket.
1: Hát ez már nem a mi generáció.
2: A Polly Pocket az volt, hogy egy szappantartó méretű játékdoboz volt, ami kinyitotta, és benne apró babák voltak egy berendezett házban. De hogyha megmozgattad a bútorokat alatt, akár pecsét is lehetett.
1: Ne, nekem ez egyáltalán is, meg valószínűleg itt már 30 éves
2: Polly
1: voltam.
2: Polly Pocket.
3: Itt van, megvan.
2: Itt van Polly Pocket, igen, és ez, figyelj, és ebben nagyon kevés
3: ez
2: volt.
3: Ez a lányomnak volt.
2: Na látom, milyen gondolok.
1: És ezért öltél volna? Tehát ez volt a gyerekkorodban az, amire ez, tudtál volna ez, ölni, igen, amire igen, azt mondtad, hogy ha ilyen nincs,
2: jó,
1: akkor nem vagy senki.
2: Jó, ha őszinte akarok lenni, meg is öltem valakit.
1: Egy pontokat ér.
2: Igen, de ez most már, ugye ez ilyen modernekben van, és már a gyerekeket nem is úgy érdekli, mint engem akkor, mert akkor sokkal királyabb is volt. Volt akkor ugye ez a süti baba, de az engem nem annyira érdekelt. Okay. Meg emlékeztek még arra az örök mozgóra, ami lejött a lépcsőn, tudod, ilyen, olyan volt egy nagy rugó, csak átment benne a szín átmenet. Figyelj, még a szaga is az orromban van.
1: Én azt sem tudom, miről beszél. Én egy másik generáció vagyok, rá kell jönnöm.
3: Egy ilyen óriási rugó, színes. Leteszed
1: ja, színes
3: izére,
1: rugó, és mozog. Tudom.
2: És az volt, hogy egyszer megpróbáltam el ugrókötelezni, eltört, és soha többet nem kaptam másikat.
1: Jó, ki az, aki ölni tudott volna egy szvacsó, ráértessék? Kinek volt? Ki engedte?
3: Az nekem is
1: késő. Késő? A elment? Nem, nem. Emlékeztek a divat hullámban? Váci utcában volt, egy szvacs volt, aminek álltunk a kirakatánál, és néztük, hogy úristen, majd egyszer talán összejön.
3: Gazdag leszek.
1: Zsűl, te miért tudtál volna ölni? Egy norvég mintát kötött pulóver?
3: Megkapta.
4: Kázió!
1: Nekem Kázió sem volt.
3: A Kázióra, először a számológépes.
4: Igen.
3: Hú, számológépes Kázió órát, ha volt, akkor ott már nem volt.
1: Ott megírtad a matek dogát. Ott jól írtad meg a matek dogát.
3: Az császára volt.
1: Igen.
2: Olyan nekem is volt, és akkor lehetett a pittyegni, és akkor le kellett rátszolt a matek tanár, hogy vegyük ha a kabra, tudod, és nem kellett hozni magaddal számológépet.
1: De volt, tudtál rajta számolni? Tehát, hogy működött rajta a számla. Pici apró számok voltak, azt tudom.
3: Igen, de csak izével tudtad Rotring-heggyel, tudtad gyomogatni, mert újjal nem tudtad be, egy rendes klaviatúra volt rajta.
1: És az összes matek dogádat kiválóra írtad meg, mert tudtál mindent számolni. Hát
3: meg maga a jediség, hogy van egy olyan órád, ami számol.
1: Igen, státuszszimbólum volt. Státuszszimbólum
2: meg
1: volt.
2: Ami nagyon durva volt még szerintem, az a terhes Barbie. Az nagyon kevés gyereknek volt terhes Barbie-ja.
3: Ez nekünk kimaradt.
1: Én nagyon sokat játszottam azzal. És mindig levetkőztettem. És borzasztó dolgokat csináltam vele. Terhes Barbie, nekem az kimaradt. Na jó, de mondjuk ez érthető azért. Ez érthető.
2: Rengeteget tetriztem, rengeteget. Sőt, még utána jöttek rá az új játék, a Super Mario-sok meg ilyenek.
5: Igen. Hát az már nagyon menő.
2: Írva valaki, hogy azért van, mert én nem vagyok egy elektronikai zseni. Hát ezt nagyon, nagyon félreértetek meg. Kérdezzétek, hogy de. Konkrétan, de. Hát a stúdióban Zsülön kívül még talán én. Jó? Tehát a többiek azok mind teljesen se hülyék hozzá. Jó? Tehát, hogy szedjük össze magunkat.
1: Jó? Oké, figyelj. Oké, ilyenünk azért volt. Ez nem volt akkor a státuszimból, nagyon szeretünk. Négy színű tolt, tessék.
3: Az volt.
1: Olcsó volt? Simán meg tudtad szerezni?
3: Meg az elérhető igen, volt, tehát az még nálunk a falusi papírból.
1: Én mindig úgy tettem tönkre, hogy mind a négyet lenyomtam, egyszerre lenyomtad a négyet, és beragadt középen. Persze nem az enyémet, hanem az osztálytársamét. Tehát azonnal lenyomtad mind a négyet, és megvolt.
2: Amiért ölni tudtam, és soha nem kaptam meg, az a 3210-es mobiltelefon volt.
1: Az Nokia.
2: Nokia 3210-es, amin lehetett az előlapot cserélgetni a hangulat szerint.
1: Mennyire más generáció vagyunk már.
2: Nem lehet, mindenféle dolgok voltak, és kérdezzétek el, hogy amikor végre úgy adódott, hogy kellett nekem telefon, mert már nem Nyíregyházán lakta, és apukám egy Alcatelt vett nekem, aminek az volt a neve, hogy Boci Mobil.
1: Alcatelt, egy Vanta Csizi.
2: Igen.
1: Boci Mobil.
2: Az volt a hirdetésben. És hogy figyelj,
1: az annyira... Szerintem apád az...
2: Úgy volt vele, ha most nem tanuljam meg, hol a helyen, akkor soha.
1: Akkor veszünk neki, kislányom, tudod mi ez? Egy Boci Mobil.
2: Egy Boci Mobil,
1: itt van, ő a 3210-es. Ennek lepattintottad az előlapját, és bármilyen színes előlapot föl tudtál venni. Menő volt.
2: Ez gyilkos, tehát olyan, nem volt olyan, hogy azt mondta, hogy elromlott a 3210-esem. Ez egy nem létező kifejezés.
1: Nem, mindent kibírt.
2: Mindent kibírt. Majd azt látom, hogy van valakinek, mi mai napig működik.
1: Persze.
3: Nagy emberek beszélnek ezen szíven.
1: Ezen nagyon nagy emberek beszélnek. Lehallgathatatlan, és nem tudsz, nincs internet közelben. Tehát, hogy nem is nagyon tudsz rá fölpattintani semmit egyébként.
2: És írják még itt a izét, ami még szerintem nagyon durva, és ugyanez az éra, az az úszóstól.
1: Az úszóstól, ahol valami mozgott igen. Benne, a parlament előtt ment nekem igen. Mindig egy hajó, meg volt egy nő levetkőzött. Egy vetkőzőstól volt, hogy mozgattad és levetkőzött a nő.
2: És még most leírtak, és soha nem hittem, hogy leírva látni fogom még valaha. Ez a szó, ez nagyon fogok szeretni. Menedzser kalkulátor.
1: Az mi volt?
2: Nem emlékeztek,
1: hogy
2: behozom az enyémet, nekem van otthon.
3: Telefon. És így nyitottad
2: nem szépen. Telefon volt, abban
5: nem telefon.
3: A menedzser
2: kalkulátornak saját bázisa volt, fordítógép is volt, nekem fordítógépes volt, 19 nyelven tudott fordítani igen. Szavakat.
1: De nem volt benne telefon.
2: Nem volt benne telefon.
5: Egy külön kalkulátor.
1: Hú, de jók voltak ezek. Tehát tulajdonképpen akkor ez a labubu, ez egy ugyanolyan őrület most, mint ami nekünk volt.
3: Ezek akkor ugyanazok, mint a mi gyerekünk.
1: Tulajdonképpen ugyanaz.
3: Vágyálmai csak nagyobb a hype.
1: Nagyobb a hype, több pénz van benne valószínű, nagyon sokkal több dollármilliárd van benne, de valószínűleg ugyanaz az őrület van mögötte, ami mint nekünk egy-egy termék, vagy mesefigura, vagy játék csak mögött. Csak óriási pénz van benne.
5: Azért szerintem más, mert azért az, hogy rányomulnak nagy cégek erre a dologra, az nagyon döbbenet szerintem, hogy mit tudom, Chanel gyárt a Labubuknak sapkát, esőkabátot, gyárt nekik kis mellényt, gyárt nekik hátizsákot,
1: Chanel. Gondolod, de egy Chanel hátizsák egy Labubuk.
5: Szóval, hogy ez azért Moncsicsinek nem volt ilyen kis kiegészítő, akármicsoda hülyeség, hogy mondjuk a, nem tudom én, az Adidas gyártott volna nekik annak idején Adidas cipőket. Ja, van nekik műszempilla és műköröm is, csak ott
1: tudjátok. Micsoda lóvé van ebben.
3: Ezért nekem sincsen. Veszel egy babára brutál, műkörmöt.
5: Brutál pénzért veszel, és Chanel most hátizsákot.
3: Most akarok kiszállni.
5: Azért mondom, hogy itt az azért egészben. Baj van ugye? A gépezetben.
1: Hát jöjjön az aszteroida. Meg, abszolút megértünk rá.
3: Vagy az orosz drón. Kis bolygó.
5: Én nagyon vágyom rá, igen.
1: Itt a vége. De azért veszek egy babát én is. Azért egy Chanel hátizsákos babát én is.
2: Egy ostobaság, négyet vettem.
1: Igen, a harmadikat vettük meg mi is egyébként.
2: Most írják, én például flakonokat gyűjtök.
1: Például, látod?
2: Ja, meg írják a Furbit.
1: A Furby is volt, az is későbbi volt.
2: Ez elektromos volt, az már gyakorlatilag egy társ volt.
1: Na jó van, gyerekek, oké, köszönjük szépen az SMS-eket.
2: Tazó volt, nem pedig pok, bocsánat, elnézést kérek mindenkinek.
1: Nagyon, nagyon jó jöttek. Közben Ferenc, nézel át Alexre, kitört már a harmadik világháború, vagy
3: nem
1: mi jók vagyunk?
3: Nem, még csend van.
1: Nem, még egyelőre csend van?
2: Akkor mosnom kell délután.
3: Nektek például lányoknak miért nem mindegy, hogy mikor párosítjuk az oknit? Hogy
2: az oknit este kell tévélőt párosítani.
3: De nem, hogy száradás előtt, tehát már párosan rakod föl, vagy kiteregeted, ahogy van, megszárad, és utána összepárosítod.
2: Nem, én azt szoktam, hogy kiölelem az egész a ruhát a szállítógépből, egy nagy ölelés, amiben már magamhoz ölelem, leülök vele a kanapéra, ha rossz napom, akkor 2-3 napot ott hagyom. Az a biztos, amikor a macska elkezdi kerülgetni, hogy ez kényelmesnek látszik, akkor pánikszerűen összehajtom őket, és akkor vagy van párja, vagy nincs párja. Az élet nem, hogy
3: habosztolta.
2: Így van, az menjen a másik fiókba, és van egy fiók, amiben csak páratlan zoknik vannak.
1: Én ezt úgy engedtem el, hogy most már rendszeresen veszek föl nem összeillő zoknikat.
3: Ennyi.
2: Ez így
1: tehát,
2: van.
1: Hogy abszolút elengedtem. Tudom, nincs nagyon két egyforma zokni rajta, mert nem érdekel. De miért ti még figyeltek arra egy 50 éves, hogy egyezzen az oknitok? Nem tök mindegy, hogy milyen zokni van rajta.
3: Ha már nem találom meg a párját, akkor nem jövök el úgy otthonról, hogy azt már magamon hagyom. Akkor leveszem mindkettőt, nem?
1: Ja, hogy a fele-fele az nem megoldás, hogy én indultam el, hogy fele mezitláb, fele zokni.
3: Olyan furi.
2: Az 50%-os siker.
1: Furi vagy elengedés, furi vagy igénytelenség, furi vagy azt mondta, hogy már tök mindegy, nincs igazából jelentősége.
3: Mit érzel ilyenkor? Semmit. Leszarom.
1: Hát abszolút nem érdekel. Picit fura volt, az egyik lábam hideg, a másik izzad, de egyébként egy óra alatt ahhoz is hozzászoksz. Tehát nincs nagyon jelentősége.
2: De ez nem úgy van, hogy középen pedig így a köldökcsakrát körül ez kiegyenlítődik?
3: Valami más egyenlítődik ki, és nem a köldöké, de hanem lejjebb.
1: De most ismernek, mondom őszintén, mennyire stresszelsz, hogy egyforma zokni legyen rajta?
2: Nulla, nem is oldott csak a fél éve.
1: De... Tök mezitláb vagy mindig? Tök mezitláb vagy? Tényleg, de titok zoknit se hordasz?
2: Kézzétek el,
1: nem büdi a lábad?
2: Nem büdi, mert találtam egy készítményt, amivel ezt ki lehet védeni. Így van. Van folyékony zokni.
3: Ez a neve,
2: folyékony zokni.
1: Micsoda kamu.
2: Menj be a Drogeri Markba, vagy pedig a Rossmanba, és vegyél magadnak folyékony zokni, mint a nagyok.
1: Miért? Várj, amire még a Viki is nagy szemekkel néz, az nagyon új lehet, mert ő minden ilyet ismer.
2: Virgula drága szakra. Folyékony zokni.
1: Van ilyen. Mi az, hogy folyékony zokni?
2: Hát befújod a cipődet,
3: marketing,
2: és meg a
3: hát ez
2: is.
3: Volt lábszagűző, ugyanaz. Érted? Csak
1: de
3: most elkezd...
1: képez egy ilyen burkot a lábadon.
3: Hát persze, lényeg, fölfújod, hogy... és frontír zokni lesz belőle.
1: Fölfújod, és megyen egy két zokni, egy óra múlva a lábam van.
2: Purhab.
1: Parasztéknál purhab, tudod.
2: Azóta 40 decibőt hordok, de működik.
1: És ha télen fázik a kezem, befújhatom a kezemet is, hogy ne fázol?
2: Bárhol befújhatod, Balázs.
1: Tényleg? Uh-huh. Az arcomat is befújhatom?
2: A folyékony símaszkommal.
1: Eszter azt mondta, van folyékony símaszka. Nagyon fáztam a motorozásban, befújtam magam folyékony símaszka.
2: Minden van.
1: Tehát ez a falun a disznóbél? Kérdezi, ez a falun a disznóbél akkor valójában.
2: Igen, biztos. Amúgy az is, ezt mindig ki akartam próbálni, hogyha bekened maga a sertészsír, akkor az tényleg egy plusz réteg.
1: Ezt Feri gyerekkora tud beszélni hosszabban.
3: Így nőttem föl. De mi te beoltál? Nem volt, persze.
2: Ne, bekentek
3: sertészsír. A kezedre, hát mikor télen kiszáradt, és így jött a hideg allergia, zsírral.
2: De a más, az egész tested bele, tehát tudsz-e vízhatlanná válni?
3: Persze, attól, egy kádba ültünk be minden este, ami tele volt.
1: Beültek egy kád zsírba, és utána lepergett róluk az esővíz.
2: De akkor impregnálták őket.
1: Tudta az anyjuk, hogy jön a vihar, egy hétig eső, az beültett őket egy kád zsírba, nem kellett esőkabátot venni.
2: És a paprikaszórás, az csak a jobbik gyereknek jár?
3: Az csak a díszítés.
1: Tudtad, hogy Szalaiknak van légnemű pénzük? Nekünk légnemű pénzünk van. Na hozzá nekem holnap ilyen folyékony zoknit. Tökre megmentenél.
2: Jó.
1: Végleg véget érne ez az okni
3: para. Azt is elfelejted, mert azt meg föl kell fújni.
1: Fölfújom holnap a légnemű zoknit, ki akarom próbálni.
2: Egyrészt tartasz egyet a kocsiban. Én kettőt tartok, mert két különböző illat is van, és nem tudom mindig melyiket szeretném. Utána tartasz még kettőt a cipő mellett az előszobában, és akkor sose felejted
1: el. És nem izzad a lábad, és nem büdösödik be csak a cipőbe, és a cipő se lesz
2: büdös. De az olyan cipőt kell választani, mint ez is, ami felül zokni, látod? Tehát, hogy ez így
1: felül zokni. Ja, láthatatlan folyékony zokni, varázslatos filmérteggel. Közvetlenül a lábra fújható spré, valódi sejem proteinnel és súrlódás csökkenő hatóanyagokkal. A termék védi a lábat a kidörzsöléstől, harisnyával jó, akkor meg vagyok, és mezitláb is. Kellemesen frissen szárazon tartja a lábat. Ha ő mezitláb viseli kedvenc cipőjét vagy szandáját, megőrülsz, hogy miket tudsz.
2: Na, mi van?
1: Szóval, amit kerestek, a köszönöm.
3: Oké, és hogy veszed le este?
2: Soha nem veszed le.
1: Mindig a lábadon marad. A balszal. Ezt egyszer felfújod. Ezt egyszer felfújod, ott marad örökre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
8: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbbi ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogató rendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
10: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken, elindult a Légy te is hegypásztor program, rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migádzi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Önkénteseket vár az Oszkói Szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni, két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Jobbára derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték. Vezessenek óvatosan a hőségben, fogyasszanak legalább 3-4 liternyi vizet. Ezzel elkerülhetőek a rosszul létek. Szép napot kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
5: Én szerintem a buszvezető nem annyira csajozós munka. Ülsz ott egy BKV logós, sötét, vere, vasalt, vászonnadrágba, egy fekete cipővel, egy fehér zoknival, egy rövidújú, rosszul szabotingbe. Üdvözli önt a BKK, matricán keresztül így benéznek egy ilyen félig húgyszagú buszon. Én nem tudom.
6: Hát azért csak oda tudsz köszönni.
5: Mert egy pilóta azt gondolom, hogy igen, tudod, arra, hogy elolvasz. De megérkezik Józsi a buszvezető, és elmegy a búzatérre, hát azért nem gondolod, hogy ott nagyon sorbálnak a lányok.
7: Nem? Lacus kinyitja az első ajtót, én felszállok, ön óriási mosolyal köszönt engem, és ez az első impresszió a napban, akkor azért ez egy jól indul, nem?
5: Hát nem sokszor tudom. Szerintem a csajok inkább visszaszólnak, hogy mit mosolyogsz, te hülye a szemennek. Hát most nem a Lacusa, de nem. Szóval a buszvezető önmagában nem tudom, hogy mennyire csaj. Nagyon-nagyon rámenősnek, jóképűnek, vagánynak kell lenni, hogy ott azért te úgy tudjál csajozni, hogy tényleg össze tudjál szedni telefonszámokat. Nem? De aztán lehet, hogy összen érted, vannak buszvezetők, akik orba szájba varják simán le az utasokat. Hát, hogy simán lehet.
8: Vitatkoznék ezzel.
5: Igen?
8: Két olyan buszsofőrön volt, hát nyilván semmi. Hát ugye,
6: persze. És innen is köszöntünk Péter, mehetünk tovább,
8: igen,
6: jó?
8: Igen, az egyik az, és ha akartam volna valamit, még az is lehet, hogy úgymond találkoz, egy jóképű srácot, most nem a legenda miatt, egy nagyon jóképű, ilyen középkorú pasi volt, álltam az Árpád hídnál, ő garázsmenet volt, ezt egyszer el is meséltem.
5: Igen, még ezt akkor elmondtad, igen.
8: És megállt. Ő, melyik buszt várod? Hidegbe. Gyere, azt mondja, elviszlek. És tudod, azért menő volt. És így összenéztünk, beszélgettünk.
5: Ó, igen, erről meséltél.
8: Bizony, és egyébként jó fej volt, aranyos volt, jó kép. A másik a 8E buszon volt egy lovagom. Ritkán látom már ezen a járaton, ahol...
5: Leszázalékolták
8: már. Nem.
7: Túl közel kerültetek egymáshoz.
5: Szürke hájuk miatt eltanácsolták a vezetést. levágták a fél lába a cukor miatt, és leszázalékolták a túlsúly miatt.
8: Nem százalékolták, azt hiszem, biztos másik járatom, hanem régi, amikor ide kerültünk, akkori sztori, és minden hajnalban első ajtón szálltam föl, és köszönt, jó reggelt.
7: Igen.
8: Aranyos volt, mondom.
6: Kicsit megszerelmesedtél, mi?
8: Figyelj, nagyon udvarias volt. Olyan aranyos pali volt, hogy nagyon.
7: Szerintem áthelyeztette magát, mert nem tudott az útra figyelni.
5: Nem tudott az érzésével,
8: igen,
5: mit kezdeni.
8: Nem tudott.
5: Mifelénk a buszos rugdíjasofőr a kör végén félreáll. Hetente var le fiatal csajokat. Hát gyerekek, visszaszívom.
7: Hallod-e? Hát,
5: micsoda, mi történik itt? Én buszos kirándulóson a sofőrrel töltöttem nagyon jó estéket együtt. Azt a mindenit.
7: Vajon melyik az a
5: tudod, mennyi kapása van egy buszsofőrnek? Nagyon sok.
8: Na, ugye mondom, hát figyelj.
7: Ami méltatlanul alul értékelt, azt gondolod, hogy nem lehet csajozni.
5: És nagyon nagy csajozó.
8: Szippantos.
5: Na, keresünk meg.
6: Na, azt mondjuk ezzel. De egyes gyerekek ugyanúgy ki, benne van ebbe is az egyenruha például. Azt a múltkor megbeszéltük.
5: De egy BKK-s, volánbuszos, diszkréten bőrkönszaftos, 10 éve le nem cserélt, a hónajánál sárga foltos rábízat, BKK-s ruha.
8: Nem így néznek már.
5: Én a drágba egy ilyen műbőr, vagy nem tudom, ilyen szaműszálas, ilyen fehér zokt és fekete lakcipős nadrágba. Igen, mert én nem, a 20 éves élményeim vannak BKV-ról.
8: Már Hugo Boss öltönyi tolják.
5: Igen. Slimfit Hugo Boss öltönybe ülnek Prada cipőbe, igen. Pakorában parfümbe, gőzben.
7: Cipkával szívja a szivar.
5: Igen. Ájkoszozva nagyon durván, aranypecsi gyűrűvel. Nem, de hát aztán én, de akkor máshogy gondolom.
8: Egy Rolex-en.
5: Kettő darab arany Rolex, de a 25 éves évfordulóra kapnak a BKK-tól. Ti mit mondtok, mik azok a munkák? Mi az a munka, ahol nagyon nagyot találtál? Most nyilván kétkezi munkára gondolok, tehát nem mondjuk felsővezető, vagy iroda, vagy menedzser, vagy mit tudom én, valamilyen cégvezető, mert az oké, az rendben van. De hogy a szolgáltatóiparban mi az a munka, ahol nagy a találati arány?
6: Szerintem pultos.
5: Pultos?
6: Vendéglátós. Biztos, vendéglátós pultos. Azt tudja, hogy képzeld, bejön oda...
5: Ja, de csaj a pultos?
6: Nem, Hapsi.
5: Ja, Hapsi.
6: Hapsi, bejön két csaj, barátnők, odaülnek. Jó pofizol, mondasz kettő szépet, picit ők ráittak erre a sztorira.
5: És azonnal megvagy.
7: Mirónak rendszeresen tesznek ajánlatot.
5: Mert hogy szexi, hogy ott áll a pultban?
7: Nem csak a pultban, hanem ha jókedvű vagy, mosolygós, kiszolgálod a nőt, és adod neki az ívet, visszaszól, rendel egyet kettőt.
6: Igen, és Miró adja az ívet?
5: Igen.
7: Aha. Persze, hát flörtöl, hát hogy csinálja?
6: Flörtölget.
5: Iszik még két unikumot, rámosolyog a Miróra, három foga nincsen, rágyújt egy szimfóniára. Jó csajok vannak ott.
7: Nagyon jó.
5: Hát meg ott sok ember átmegy a kezén. Tehát, hogy eleve nagyobb a szórás, nem?
7: És akkor pontozzák őket.
5: Jó, tessék. Azt jelenti, hogy mentős és betegszállításként is nagyon jól lehet csajozni. Hogyan?
6: Hogy? Hát ott fekszik a betegen a szívinfarktus után? Vagy ki? A hozzátartozóval csajozol be?
5: Nem a 80 és a halál közötti mamákat, hanem a fiatal tanuló ápoló lányokkal, ápoló milfekkel. Sok olyan ismerősöm van, akik ott találtak párt, vagy alkalmi kapcsolatot magának. Lovászként bitang módon lett. Na most ezt gondoltátok volna?
7: Az a lovász fiú.
6: Simán.
7: Hát mennyire klasszikus.
6: Hát persze, jó képű lovász fiú kivezeti neked vizén.
5: De kit var le egy lovász fiú?
6: Hát a lovágyokkal.
7: A lovász lányok.
5: De ott vagy egy úri lovardában, ott dolgozol valahol, mint annó régen a Petnáz, és mennek oda a gazdagok lovagol, hát és levarratják magukat a nyakik szaros lovász fiúval.
7: Nem de miért a BKK buszvezetővel?
5: Át kell ezt gondolnom, gyerekek.
6: Valahogy rossz irányt vett.
5: Rossz sztereotípiáim vannak különböző foglalkozások. Kertész. Én nem tudom elképzelni. Hogy az a klasszik film jelenet, hogy ott fekszik az 50-es milf napszemüvegben. Nagyon
7: a
5: durván.
7: Medence
5: a medence partján. És jön a kertész fiú félmeztelen egy napbarnitottan egy kertész gatyába? És 5 perc szóval már iszonyatosan...
7: A sövényvágóban?
6: Hát ha nem őt, lehet,
5: oké,
6: hogy
5: de most ez egy ilyen film jelenet, de hogy realitása van, hogy egy balatoni kertész varogatja a tulajdonosokat szerinted a nyaralóban.
6: Miért a jóképű a csávó? Tényleg, ott is ugyanaz van, az uniform is, ott is megvan, itt ugyan kertész gatya, meg sövényvágóoló, de van jelkép, érted?
7: Olyan fizikai munka, igen. Tehát, hogy azt látod, hogy duzzannak az izmai bizonyára a póló alatt.
5: Tehát, mint amely ide valaki egy patkoló kovács? Tessék, kell hozzá egy jó testfelépítés, a csajok csillogó szemekkel néznek. Hát pedig csak hobbim, de imádom csinálni. Amúgy programozó vagyok.
6: Én nézem a TikTokon ezeket a
5: patkolásokat.
6: Vicces? Hát oda még én is szerelmes lennék.
5: Tényleg?
6: Az olyan jó, megfogja azt a rohadt nagy állatot.
5: Fölemeli, leszedi a patát, közé, kiszedi a körmöt.
6: Zseni.
5: Aha.
7: Van egy ilyen TikTok influencer, aki állandóan patkol. Olyan jó képű ürge, hogy atya
6: megpatkolhatna, mi?
7: Hát én folyamatosan nézem, ahogy patkol. Mindig feldobja.
5: Igen, nagyon durva. A masszőr barátom nem győzi levakarni a női vendégeket. Na, azt lehet, az oké, okay, az oké, okay, az ott fekszik egy nő, majdnem esztelenül megmasszírozod, jól nyúlsz hozzá, tetszik neki, ajánlatot tesz, ez tök evidens, nem? Tehát a masszőr az, amiben azt mondom, oké, okay, adom nyilván. Tehát, hogy ott tényleg lengén öltözött nő, jól megmasszírozod, jó helyre nyúlsz, látszik, hogy érzik ki a nyúlsz hozzá, jól masszírozod, tehát annak azért az, ott el tudom képzelni, hogy azért ott a végén azért csattan az amószappan. Tehát, hogy azért ott én, ott, na ez egy olyan munka, amire azt hiszem, oké, ez benne van az ötben. Masszőr férfiként nyilván tele vagy ajánlattal. Ezt értem. De egy patkoló kovácsot, vagy egy lovászfiút annyira nem értem.
6: Megmented ráadásul a kedvenc állatát. Tehát hős vagy, érted? Ott van a beteg lósántikám, már úgy fája.
5: Igen, zseniális.
6: Ott a tulajasszony, egy jó 40-es, 50-es milférted, kijön a patkoló kovács.
5: Tehát akkor tulajdonképpen minden mit csinálsz, attól függ, hogy nézel ki.
6: Egyébként kicsit ez benne van.
5: Írom, aki kenyér szállít, akkor két hete nyomom, és már volt kettő kuncsaft. Kenyeret szállít két hete, és már két sajt levart.
7: De mindig, hol, és hátra hívod az Erzsébet vektik közé, vagy
5: hát ez egy oké, a friss kenyérszakban egyébként jó szexelni, ez a lindra.
7: Hányszor szexelni a friss kenyérszakban?
5: Nem sokszor szexelni. Kinyitod a kocsi ajtaját, árad belőle a jó kenyérszak, beviszed a csajt, magadra csukod, és már meg is vár.
7: Például a magántanár az biztos ilyen.
5: Hát, igen, magántanár.
7: Hát eljársz hozzá, ne viccelj, házhoz mész, ott van egy fiatal tanítvány, hát de, aki mellé odaülsz.
5: De nem mész rá.
6: Hát, 10 éves még, haló.
7: Hát nem feltétlenül.
6: Ja, jó, hogy
5: ha bukott 8-szor, lehet, hogy már 20 éves, és még mindig 6.
7: Angol tanár. De hát

0: Éppen nem, egyszerűen csak az, hogy az okay. A csajozósabb foglalkozásokat az, közé tenni.
1: Beültél hátra a taxiba, te vagy a Juli, visszafordul a taxis, hogy hova lesz. Kisasszony, látod, hogy nagyon szép, és akkor mi hazaviteted magad, és fölhívod magadhoz?
0: Ja, akár.
2: Megkérem rá, hogy hozza be a csomagjaimat. Igen. Taxi. Vannak csajok, akik azért utaznak el, hogy kiéljék magukat. Még a táskáját sem rakta be a csomagtartóba, már megkérdezi, hogy van-e feleségem. Most már térképen jelölöm, hogy melyik országból volt meg a csaj. Én külföld, ez az én külföldi utazásom.
0: Zseni. Tehát ő külföldön taxizik?
2: Nem, Magyarország a külföld.
0: Ja, hogy a külföldieket marogatja?
2: Képzeld el, jön be a repülőtérről, megérkezik Magyarországra.
0: És már az már
2: tudod el. Francia.
0: És már a taxisokat megnyúlja. Az mennyire durva. Azt a mindenit. Úszómester, annyit írt, én már csak tudom. Igen. Egy jóképű úszómester, ott vannak a csajok, üldögélsz ott, félmeztelen vagy, napbarnitott, jó tested van. Szerintem ez...
2: az életmentők, akkor az simán.
0: Közhely, de hogy ezt el tudom képzelni simán. Nem? Tehát ez abszolút rendben van.
2: Trambulin szállító.
0: Már itt van Csaba a lovász. Szia Csaba!
3: Halló, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Te vagy a lovász fiú?
3: Voltam lovász fiú.
0: De a ló tulajdonosok? Vagy a lovardai dolgozók? Vagy kik voltak?
3: Volt köztük tulajdonos is, illetve volt köztük olyan, aki a versenyzőkkel jött. Ő is előkészítő.
2: Azt mondd el, hogy jött létre a légy ott?
0: Igen, a lótulajjal, az igen. Hogy jön létre?
2: Ki lép oda kihez?
3: Ott már ilyen komoly hátterekről volt szó, illetve ugye nem volt annyira boldog az ő kapcsolata, és ugye ott volt a kis kedves lovász fiú, akinek ki tudta önteni a lelki.
0: Ó, tehát fogtad ott vezetőszáron, vitted, kicsit futószárasztató, kicsit az ment, jött, és akkor ezt csak ő kiöntötte a lelkét. Te megmondtad, hogy gyere, persze, itt a papának elmondhatod.
3: Bármit. Szívesen meghallgatod bármi.
0: Szívesen meghallgatod, igen. Szomorú nőket nagyon szívesen meghallgatod.
2: És ha hátra vitted a szénabálák közé, vagy hogy akkor hova viszi az ember a...
3: Nem, semmiféleképpen sem. Hát ott volt nekem lakás kiadva. Lovardán belül.
0: Micsoda! Lakásod volt kiadva Lovardán belül. Hát akkor csodát láthatok az a lakás.
3: Hát 3-4 lépése voltam a listálótól, és akkor így... Minden adott volt, ami kellett hozzá.
0: Hát mondjuk nem kell messzire menni. Jó, ez jó. Hazaviszel, igen, itt igen. A lovardába. 6 méter.
1: Jó, amikor kiöntötte a lelkét a megkeseredett milf a rossz házassága miatt, akkor mi volt a következő lépés, hogy gyere föl
0: hozzám? Hát onnan már tudod, mi a következő.
1: Igen.
3: Hát elsősorban ugye meg kell nyugtatni, hogy lesz ez majd még jobb is.
0: De gyönyörű, meg kell nyugtatni. Jobb lesz, gyere papáz. Jó, hidd, de hogy jobb lesz. Na indul, menjél már. Jobb lesz, persze. Tehát Joe Pesci a kaszinóba, Sharon Stone. Jó, de jó. Na jó van, Csaba, oké, köszi, hogy csörögtél, ciao.
3: Hát igazán is, mit hello, sziasztok.
0: Hello. Kábel TV és internet szolgáltató bekötés, Tamás írta nekünk, hibajavítás.
1: Igen, kivárja meg otthon a szakít az asszony.
0: Ez megint, amire igen, múltkor beszélünk, hogy ez működik. Villanyszerelőként dolgozunk, eddig maximum az áramcot megírja valaki szepét, tehát ez az nem működik. Buszsofőr vagyok. Nem a legszebb, legigényesebb és legokosabb lányok akadnak itt horogra.
1: De oda, jó,
2: de most, nem valaki horogra.
1: Most nem kategorizálunk.
0: Jó, hát most nem ugye? Azt mondtuk, persze. De azért nincs ezzel baj. Igen.
1: A DJ-k.
0: DJ az abszolút. Aztán persze.
1: Most... Azt mesélni?
0: Nem. Minden fiatal vagy DJ, fönn vagy a pultba, ez már 30, ez már 80-as években is nagyon ment. Igen. Oké, milyen női foglalkozások vannak, amik ugyanígy működnek az ő oldalukról? Tessék. De most a pasikat meghallgattuk. Lovász, pilóta, sofőr. Oké, mi az a női foglalkozás, ami beindít minket, pasi, és a nők tudnak vadászni nőként? Na most nők írjatok, drága.
1: Ápolónő, az tuti.
0: Én de ez olyan... férfi fantázia az ápolónő. Hát fehérmájúaknak gondolod az ápolónő, de most női fejjel gondolkozz, hogy mi az a foglalkozás, ahol ők vadásszák le a pasikat. Az ápolónők fehérmájúak.
2: Rákóczi úr, jöttem a katéterre.
0: Igen?
1: Hát az nem volt, de nekem volt orrsövény műtétem 19 éves koromban.
0: Aha.
1: Én olyan szerelmes lettem, mint a veszedelem.
2: Mert kiszolgál, mert ápol, mert gondoskodik róla.
1: Nem, mert egy rohadt jó csaj. Ja,
0: akkor nem, igen, van benne egy alá fölé rendelt.
2: Van egy ilyen hozzáadott érték, nem? Hogy úgy gondoskodik róla, hogy szeretget téged, hogy miatta leszel
1: igen,
2: jobban.
1: Igen, persze. Hát az...
0: Jó, tessék, stewardess, tuti, nem? Oh. Stewardess. Tehát a stewie annyit csak pasizik, amit akar.
1: Akkor tényleg, mert ez a mi fantáziánk igazad van.
0: Tehát, az övék is én vagyok.
1: Igen?
0: Nem, de azt gondolom, hogy a stewie az egy olyan foglalkozás, ahol tudsz pasizni. Egyenruhában vagy, fiatal, válogat a Wizz Air vagy a Ryanair. Sok pasi átmegy a kezed között. Ott azért, ha nyitott vagy rá, vagy flörtölnél ott csajként, mint foglalkozás, a stewardess az például csajozós foglalkozás.
2: A női fodrász az nem jött szóba?
0: A női fodrász az nő megy, nem? Nem nőket?
2: Nem, sőt, egy csomó, nem.
0: Férfiakat is elkap?
2: Igen, és hát az ráadásul
0: simán el tudom képzelni.
2: Bizalmi állás, ott kijöntöd neki a szívedet, a lelkedet, és utána aztán...
0: Igen, swinger klubet

0: injekciós konyhás néninek.
1: A fitness klubokat egyébként nagyon sokan mondják.
0: Persze. Hát gondolod, de hány tesztoszteront a duzzadó pasi kapott ajánlatot? Hát hogy neked nincs pasid, ott válogatsz, nem? Csinos vagy, pult mögött állsz, azt tudja, hogy egy pasizós szakma. Abszolút. Csak Kavicsbányában a mérlegkezelő csajok nagyot mennek. Hát, igen, ha egy nő nem szexel, amikor akar egy pasi, akkor igen, akar egy pasi bármit mellett, ez egyébként teljesen így van. Rendőrcsajok, mennyire lehet pasizós?
1: Írta, hogy azt mondják, hogy az egyenruha az beindít. Hogy az egyenruha, annak egyszerűen van egy olyan...
0: Ezt adom.
1: Igen, tehát hogyha egy nő vagy egy férfi egyenruhát visel, az már egy jó ajánló.
0: Könnyebb
2: dolguk van a nőknek is ebből a szempontból, mert mi férfiak ugye nyitottabbak vagyunk erre.
0: Igen, szerintem, ha nő akarja, csak, akkor 10 pasi jut az ujjára. Igen, ha egy pasi akarja, akkor még mindig el kell menni csajfodászni, tehát nem ugyanaz. Ügyvédnő fitnessedző? Adom.
2: Mondj, az ő, igen.
1: Azt mondják, lépcsőház.
0: A ügyvéd,
2: a legutóbbi aláírás színpéldány készítésénél, hát...
0: Csajozó szakma lenne? Azt mondod, hogy tudnak, nem pocsát, hogy pasizni tudnak? Hát egyébként...
1: Igazából
0: nem van benne valami. Ugye? Aláírás
2: színpéldány kellett, hát most
0: és kolléginához mennél még? Igen, mennél még a kolléginához?
1: Akkor menj el a kedved, amikor kifizet a közjegyzőnek.
0: Igen, bemondja az óradiát, akkor egy picit azért lerohad az
1: ember. Na figyeljetek, lépcsőház, takarítás és gondnokság melóval is lehet csajozni, illetve nyilván pasizni is.
0: Hát azért,
1: behívott pókán.
0: Én azért nem tudom, hogy a lépcsőházat mennyire takarítják jó csajok. Ez mennyire egy pasizós szakma. Takarítod ott a viledásvödörrel, felmosol, és akkor jön haza Józsi, és akkor az nem tudom. Gyógytornász, nagyon igen, adom.
2: Hát ott is ugyanaz van, mint az ápolónőnél, hogy ugye rosszul vagy beteg, vagy kell rajtad segíteni, és jön egy nő, aki ezt megteszi, hát ott véged van.
0: Fogászati asszisztens, nagyon jó.
2: Na hát az nem.
1: A fogászati asszisztensek kifejezetten
0: csinosak. Ha beteget vigasztalod, mert fél, megsimítod az arcát nyugtatásként, bátorítóan rámosolyogsz, fehér egyenruha.
2: Megvagy.
0: Azt írja Andrea, hogy higgyétek el, hogy megvan.
2: Hogy hol dolgozol, mert akkor oda mennék, most majd fogkövet lesz.
0: Igen, kicsit simogasd meg az arcunkat, igen. Fiatal társasági közös képviselő asszony, bocsánat. Persze, fiatal,
2: nagyon fiatal és jó nő, akkor mindegy, hogy jogatanár.
0: Adom. Jogatanár az egy kifejezetten pasizós, ha akarsz.
1: Igen.
0: Ha nem vagy foglalt, akkor ott mindenki fel akar szedni. Hajlékony vagy, jó órát tartasz, nem? Tehát az teljesen egyértelmű.
1: Tényleg az van, hogyha egy nő egy buliban oda megy, és fel akarsz szedni valakit, akkor bárkit fel tudsz szedni.
0: Egy nőre, szoktam, hogy egy nőre mindig jut 10 pasi, aki elvinni. Egy pasira, egy sima átlagos pasira, most nyilván nem rólunk van szó, hanem egy sima, teljesen mezei, hétköznapi, levedlet, koszlott, feslet, de hogy egy sima pasi, annak meg kell dolgozni, mert 10 másik pasi akar ugyanahoz a nőhöz odaérni. Egy nő egy szórakozó ilyen, azt mondja, te gyere, te hozd az öcsédet, te gyere hatra. És ő elvisz ennyit. Egy pasi nem viszel így sok csajt, mert ugyanarra a csajra még 26 pasi jut. Tehát egy pasinak sokkal többet kell melózni egy szingli pasinak éjszaka, hogy becsajozzon, mint egy szingli nőnek. A szingli nő csak bemegy a bárpultra, már hatan fel akarják szedni. Egy pasit nem akarnak egyből felszedni.
2: Meg szerintem mi az elfogadásban, hogy kivel megyünk el, egy kicsit a férfiak lazábbak. Tudod, itt szerintem ti jobban válogattok.
0: Hát a végső ti mondjátok ki. Igen. Tehát te aznap nem akarsz szexelni, ott 15 pasi oda jöhet. Nem fog működni.
1: És nem? Én nagyon bátortalan voltam.
0: Még azért behozhatsz egy csomó lemaradás, Juli.
2: Ma este egy szállodában lakunk, Juli.
0: Nem utáskodj.
2: Nem rajtam fog múlni.
0: Nem utáskodj. Elmehet ma ez egy ilyen közös swingerbe, ha akarjátok. Beülünk a jacuzziba, én kezdem, messzen beültök, aztán meglátjuk. Gyerekek otthon vannak, kicsit erős, de minden majd lefekszenek. Tehát mehet, átalakulhat ez estére.
1: Nem tudom, lehet, hogy...
0: Lehet ez egy alternatív
1: parti. Lehet, hogy volt egy ilyen alapélményem, az első ilyen... Én láttam egy szórakozó helyen olyat, ahol a lány nagyon felszívta magát, összeszedte minden bátorságát, odalépett, és utána kiröhögték.
0: Jó, most ilyen azért van, hogy egy gólyabálón egy 18 éves csajt elhajtanak, de érett felnőtt nőként lemész egy diszkóba, százan akarnak felszedni. Mondja, Gyű?
3: Pasikat előbb kiröhögik.
0: Honnan tudod, Gyű, mikor voltál diszkóba?
1: Pasikat előbb kiröhögik.
0: Pasikat előbb kiröhögik, mondja, Gyű.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
11: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsabbak bakteriumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablokk falazó elemek minden méretben. Felújítás, minőségi térkő, bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
15: Hozd ide papír hulladék Kft. Szombathely. Újságok, könyvek, karton, fólia, PET, páncszalagátvétel, iskolai papírgyűjtés, iratmegsemmisítés. www.hozdide.hu.
16: Autóipari minőségügyi mérnök, vagyis van tapasztalatod kábelgyártásban? Csatlakozz a Maderson Mosonszolnoki csapatához vevői minőségügyi mérnökként, és támogasd az új félautomata kábelgyártó sor sikeres bevezetését. Légy kult szereplő egy nemzetközi sikertörténetben. Jelentkezz a Maderson karrier oldalán.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
17: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
17: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék annyira spóroltak az energiával, hogy ma is best of volt az adás. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki különösebben egyébként áramot nem nagyon fogyaszt itt a stúdióban, csak a keverőpult van előttem bekapcsolva. A mindig fényárban úszó stúdió energiafelhasználását minimalizáltam, és játszom az igazi mai slágereket mindenkinek, aki próbálja túlvészelni ezeket a forró nyelvet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert teljesen jól a nyara mindenkinek ezekkel a zenékkel, és az élményeket is osztjuk még, mert hogy a Parádé Rememberre adunk majd páros belépőket ebben az órában is itt a Rádió 1-en. 10 óra 17 perc van egy közlekedési infóm, Benyus írta, hogy az M0-áson 5 kilométeres dugó van jelen pillanatban a déli részen Sziget-Szent Miklósnál, az M1-es felé haladó oldalon lehet lassulgatni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És jöhetnek még az utak hírei SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Ó, ez nagyon csörög, halló!
2: Szia, Heg vagyok. A Hegesztő srácoknak szeretnék kérni egy pörgő számot, ebből a nagy melegbe is nyomjuk.
0: Melosztok a Rádió 1-gyel.
2: Igen, dolgozunk ebbe a nagy melegbe.
0: Pont egy jó kis vidám pörgős indult el, legyen akkor ez a tietek. Jó munkát!
2: Rendben, a Zsoltinak, a Rolinak, a Sanyinak és jó magamnak.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és hogy ki mit csinál ebben a nagy melegben. Nézem az üzeneteket, és láttam Alexandra Weiberét. Szia, Atis, házfelújítás közepén vagyunk, amint belépünk az építkezési területre, a rádió az első, amit már kapcsolunk is. A rádió egy nélkül nem lehet se dolgozni, se táncolni. Egyetértek, mert a rádió egyen ilyen szuperzenék szólnak, mint ez. Ray Dalton, Blood Running, az infók után ez is jön.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerben.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy jó kis bulira, ahogy látom, kapható minden Rádió 1 hallgató. Folyamatosan csörög mind a 10 vonalunk, ezek közül valaki most nyerni fog. Na nézzük, Rádió 1, tessék!
1: Szia, Adri vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Adri, szia! Neked hogy telik a napod?
1: Az udvaron vagyok, medencében.
0: Jaj, de jó! Medencéből idén még nem beszéltem senkivel. Szabin vagy?
1: Nem, a kislányommal vagyok itthon, 1 éves múlt.
0: Imád anyával medencézni?
1: Igen.
0: Hát akkor így a gyerkőccel neked elröppent a nyarad.
1: Igen, igen.
0: Csak mert a vége bulizós lesz.
1: Igen, 10. vagyok.
0: 10. lettél!
1: Köszönöm, köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: El sem hiszem, köszönöm.
0: Valakinek azt a leányzót le kell passzolni majd.
1: Igen, nagymama örülni fog.
0: Ebben biztos vagyok. Jó bulizást kívánok nektek, rátok fér anya és apa. Na de

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy ki mit csinál ebben a melegben. Valaki már a sulira készül, csak mondom, ilyen üzeneteket találok. Szia, ti is jók a zenék, mint mindig. Üzenem a feleségemnek, hogy kitartást az iskolai cuccok összerakásában. Azért az így kemény, augusztus elején. Nem mondanám magamat utolsó pillanatos embernek, de ti rendesen belecsaptatok a lecsóba. Viszont azok a Rádió 1-esek, akik még nyaralgatnának egy picit augusztusban, azok a Rádió 1-jel tegyék. Indítom hozzá a következő zenei órát, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Délszakán elsősorban, de északnyugaton is. Nagyon figyelni kell, koncentrálni vezetés közben. Az M7-esen ráadásul baleset is volt Letenye felé Balatonszemesnél. Autókontra szalagkorlát, itt csak egy sávon lehet haladni, ezt Bodnár írta. Azt pedig korábban tudtuk meg, az M0-áson 5 kilométeres a dugó Szigetszent Miklósnál az M1-es felé. Dolgoznak ugyanis az úton.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Plus

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és valakit most bejuttatunk augusztus 29-ére a Parádé Rememberre a Budapest Parkba. Halló!
1: Szia, Tis Gábor vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Gábor, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És munkából?
1: Nem, ma éppen Szabin vagyok.
0: Jaj, de jól teszed. Hogy bírod ezt a dögmeleget?
1: Őszintén, egy kis klímával, de csak akkor, amikor engedélyezve van, természetesen.
0: De most engedélyezve van.
1: Nem, most ki van kapcsolva egyébként.
0: Mert egy hős vagy. És buliznál egy nagyot?
1: Hát, nagyon szeretnék.
0: Mert 10. lett tiéd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Páros belépőjegyet nyertél!
1: Köszi! Legyszerű! Jobb a szabadsági!
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hát kérlek szépen!
1: Nagyszerű!
0: A nyarat egy nagyon nagy bulival zárod.
1: Hát igyekszünk, akkor igen, természetesen, nagyon jó.
0: A többieknek mondom, vannak még jegyeink bőven, úgyhogy lesz játék nagyon sok a mai nap folyamán is, itt a Rádió 1-en, és hogy a jövő héten miért lehet majd játszani, azt meg most mutatom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Kínát is, amikor először lépett ott fel Kínában, egy visszafogott közönségre számított, ehelyett azt élte át, hogy teltházas bulikon végig táncoltak, ugráltak az emberek, utána úgy nyilatkozott, hogy az egyik legkellemesebb meglepetése

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the level.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó munkát, jó nyaralást mindenkinek, mindjárt hozzuk hozzá a Daily Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: 0620 311-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-jel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgy is tett!
3: Reklámot hallottak.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
17: A 70-es és 80-as évek legnagyobb bulis lágerei egy helyen. Győrvári Retro Fesztivál augusztus 7-én és 8-án. Jegyek a kultix.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
18: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermej.

Rádió Szombathely, következik a nap legjobb része, indul a Daily Mix, amikor mixben szólnak az igazi mai slágerek egy órán keresztül. Remélem, hogy velem tart, együtt töltjük a kedd délutánt. Ha éppen munkában van, kitartást, ha pedig már úton van valahová, akkor jó utat. A zenéről innentől én gondoskodom, már érkezik, és látó felvétel a 97.7 Rádió adjan, ez a Lottery.

0: Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, továbbra is nagyon meleg van, érvényben van a harmadfokú hőség, riasztás, nagyon sok tünetre kell figyelnünk magunknál, illetve egymásnál is. Hogy mire érdemes figyelni, arról most dr. Király Ildikó vasvármegyei tiszti főorvos beszél nekünk.
1: Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáróban és a tűző napon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérsékletemelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az atyátja erei, és koponyaüri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk, de az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös, szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
0: Figyeljünk oda magunkra, figyeljünk oda egymásra, a folytatásban pedig hallgassuk meg Minelli felvételét. Jön a rám, pám, pám.

Ez a 97 hét rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és az energiabiztonság érdekében augusztus 5-ig az államigazgatás otthoni munkavégzésre állt át. Az ügyfélszolgálatokon a héten intézhetőek az adóügyek, de a NAV a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást a helyszínek adottságaihoz igazítja. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Az ügyfelek és a munkatársak egészségének védelmére azonban rövid egy nyitvatartás lépett életbe a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás jellemzően nem biztosított. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig kizárólag 12 óráig tartanak nyitva, tehát az ügyintézést e szerint ajánlott tervezni. A NAB ügyfél portáján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy, ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, akkor azt megteheti minden nap 8:30 és 16 óra között a 18-19-es infóvonalon. A 97 hét rádió egyen már Dua Lipa érkezik, itt a Houdini.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten pedig karneválozunk. Jön a Szavária történelmi karnevál augusztus 13 és 16 között Szombathelyen. Jön a történelmi időutazás Szaváriában, Közép-Európa legnagyobb jelmezes, historikus fesztiválja. A 2000 éves város ünneplőbe öltözve kínálja az ismeretbővítő, ugyanakkor szórakoztató programok színes, dúsgazda kavalkádját. A Szavária történelmi karnevál országosan egyedülálló rendezvényként a katonai hagyományőrzők legnagyobb időtávot felülelő hazai találkahelye. Ezúttal is lesz természetesen jelmezes felvonulás, színpadi programok, szóval a jövő héttől karnevára fel. Most itt a 97.7 Rádió egyben pedig egy újabb igazi mai slágert hallgatunk. Érkezik a Train-től a Drive-By. On the other side.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem csak az emberekre, hanem a négylábú kedvenceinkre is nagy kihívást jelent a mostani kánikula. Különösen veszélyeztetettek a rövidorrú fajták, például a francia buldogok, a mopszok, vagy az angol buldogok, mivel a légutaik felépítése miatt kevésbé hatékonyan tudnak lihegéssel hőt leadni. Nagyobb kockázatnak vannak kitéve az idős kutyák, hiába esik jól nekik annyira a nap melege. A kölykök, a túlsúlyos kedvencek is ide tartoznak, de a krónikus betegségben szív- és légzőszervi problémában szenvedő kutyusokra is veszélyes lehet a meleg. Amire érdemes figyelni: a rendkívül erős lihegés, a fokozott nyálzás, a gyengeség, a hányás vagy az összeesés. Ha ezek közül bármelyiket észleljük, az állatorvos azt tanácsolja, hogy azonnal vigyük árnyékba a kutyát, mivel hőkutára utalhatnak. Kezdjük meg a hűtését hűvös, de nem jéghideg vízzel. A jeges víz ugyanis összehúzhatja az ereket, ami lassíthatja a szervezet természetes hűtését. Ezután mielőbb állatorvoshoz kell fordulni. Figyeljünk oda a kedvenceinkre, és a folytatásban pedig hallgassuk meg a Switch Disco és Rehab közösét. Jön a Sleep Tonight!

0: A mai Daily Mix végére értünk itt a Rádió Egyen, úgyhogy egy kis időre most elköszönök, viszont mutatom, mivel indítjuk a következő órát. Érkezik hozzánk Kamrád meg a Me Mine, amit mindjárt meghallgatunk, maradjon velem a folytatásban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Benivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7

Szép délutánt, jó rádiózás, szombathely, hello mindenkinek, én Farkas Beni vagyok, és a folytatásban is én hozom az igazi mai slágereket, csak változatosan, és hoztam egy sportprogramot. A héten folytatódik a Strand Sportnapok, augusztus 8-án szombaton 14 órától családi vízi játékra várják az érdeklődőket a tófürdőre. Itt a 97.7 rádió, ugyan pedig Taylor Swift-tel várom, jön a The Fate of Ophelia.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és most szombaton tematikus tárlatvezetésre várják az érdeklődőket az Ízeumban szombaton 15 órára. Katonák kontra civilek, férfi öltözködés az első században címmel. Minden római tógát viselt, minden csak vörös és fehér volt, mindig ciki volt a szandázokni. Ilyen és hasonló kérdésekre kaphatnak választ az augusztusi tematikus tárlatvezetésre betérő látogatók, amikor is az időszámításunk szerinti első század katonáinak és férfi polgáinak ruházatát veszik majd gorcső alá. A 97.7 Rádió 1-en már Sam Felt és Rosalyn érkezik, ez a Hurt Like Mine.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
6: Autóipari minőségügyi mérnök vagy is van tapasztalatod kábelgyártásban? Csatlakozz a Motherson Mosonszolnoki csapatához vevői minőségügyi mérnökként és támogasd az új félautomata kábelgyártósor sikeres bevezetését! Légy kulcs szereplő egy nemzetközi sikertörténetben! Jelentkezz a Motherson karrier oldalán!
7: A 70-es és 80-as évek legnagyobb bulis lágerei egy helyen. Győrvári Retro Fesztivál augusztus 7-én és 8-án. Jegyek a kultix.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
1: Rádió 1!
8: Folytatódik!

Ez a 97 hét rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és továbbra is elsőfokú vízkorlátozás van érvényben az ország valamennyi településén is. Érdemes átvenni, hogy ez pontosan mit is jelent. Tilos ivóvízzel, tömlő használatával közparkokat, kerteket, pázsitot locsolni, nem engedélyezett a kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, a gépjárművek tömlős mosása, valamint a járdák, utak és udvarok csapvízzel történő tisztítása. Az intézkedés az automata öntözőrendszerek működésének szüneteltetését is előírja. Figyeljünk oda, hiszen a víz mindannyiunk közös kincse. A 97 hét rádió egyen már érkezik itt a Get Lucky!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a hőség riadó idején érdemes kerülni a sütő használatát, ezt szerintem mindannyian tudjuk, hiszen így nem növeljük otthon a belső hőmérsékletet, ám egy másik háztartási gépről gyakran megfeledkezünk. A modern mosogatógépek extra szárítási funkciói ugyanis értékes perceken keresztül plusz hőt adnak le a környezetünkbe, ami egy hosszantartó hőhullám során a kisebb vagy amerikai konyhás lakásokban különösen kellemetlen lehet. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyári melegben érdemes felülvizsgálni a készülék beállításait. A lakás hűtése szempontjából pedig legalább ilyen fontos az időzítés. A mosogatógépet érdemes késő estére vagy kora reggeli órákra időzíteni, amikor a külső hőmérséklet már amúgy is alacsonyabb, így egy újabb apró, de hatékony lépést tehetünk az otthonunk hűvösebbé tételéért. Figyeljünk oda erre is, a folytatásban pedig hallgassuk meg David Guetta és Sia közösét. Jön a Titanium.

97.7 Rádió 1-en igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom. Az igazi mai slágerek azonban továbbra is itt szólnak a Rádió 1-en, úgyhogy maradjon velünk. Holnap találkozunk, délben a szokott időben jövök. Addig is szép napot mindenkinek. Én Farkas Beni voltam. Hello, szombathely!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak.
6: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Itt a Rádió 1, 14 óra 13 perc, közlekedési infókat kaptam. Alex azt írta, hogy az M5-ösön 4 kilométeres a dugó a határ felé haladva, Kecskeméttől lehet erre számítani, baleset nem történt, csak dolgoznak az úton. Huba SMS-e, Atisom, Esztergomban minden frankó, szuper jól lehet közlekedni, csak nagyon meleg van. Az új esztergomi frekinket hallgatja, Huba, de jó vagy, FM 107.5, jó utat ott is. És névtelenül kaptam hírt SMS-en egy M7-esen történt balesetről Sukoró környékén, de ezt sehol nem erősítették meg nekem, úgyhogy kérjék onnan üzeneteket, mi a helyzet. 0620-311-111 a forradrót, SMS, telefon, Viber.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldést támogatója a Foxpost applikáció.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermény.
1: Sziasztok, Dani vagyok. Jó nyarat minden Rádió Egyesnek. Rádió Egy, csak igazi mai slágermény.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és kértem infókat, mi történt az M7-esen, írta B monogrammal valaki az SMS-t. Hello, Atis, az M7-es baleset valid? Andrea írta, szia, az M7-esen tényleg volt baleset a Balaton irányában, míg körülbelül fél órája láttuk, hatalmas volt a torlódás, mert teljes útzár volt. Moncsi pedig ezt írja, M7-es Pákozd és Székesfehérvár között volt a baleset, Siófok felé nagy a torlódás, lassítsatok azon a szakaszon. Bárki bármit lát még az utakon, SMS telefon Viber 20-as 311-111. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, egész nyáron mi intézzük a legjobb fesztiválokat, bulikat, és hát augusztus 29-én jön a Parádé Remember a Budapest Parkban. Ja Istenem, hát annó a Rádió Egynek is volt kamionja a Budapest Parádén több éven át, mekkora partikat toltunk együtt. Aki most 10-ként elér, az velünk felidézi majd ezt a hangulatot. Halló!
1: Szia, Brigi vagyok, és játékot szeretek jelentkezni.
0: Brigi, te vagy az, igen. Felhívtál 10-ként!
1: Köszönöm. Jaj, de jó, nagyon jó. Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hú, Brigi! De nagy mázlista vagy. Sokan irigyelnek most téged.
1: Nagyon sokat próbálkoztam én is, de ma volt először, hogy vonalat is kaptam és felvetted.
0: Hát kérlek szépen, kitartó vagy.
1: Igen.
0: Úgyhogy megérdemled a nyereményt.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Az újabb zenei órában is azonnal egy-két perc csak, és Martin Garrix Butterflies, amivel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. Újra játszunk hamarosan. Tessék majd figyelni, mert két zene között ebben az órában is szólni fogok, ha hívni kell, ahogy szoktam. És aki mázlista, ebben az órában megnyerheti a páros belépőjét a Parádi Rememberre augusztus 29-ére. Együtt rádiózunk délután 5-ig, aztán Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma is két órás mix Pure Beat-tel. És hát apropó Rádió 1-es DJ-k, itt van egy zene, amit ők szerettettek meg az országgal.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban The Kid Laroi oldalán az a Justin Bieber, aki $0 keresett a foci VB halftime showján való fellépésével, mert hogy az ott szereplő A-listás sztárok mind ingyen vállalták a fellépést, ha jótékonysági szervezetnek utalják a nekik járó összeget. Ez jó fejség, mindegy.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy. Az országban már 51 frekvencián, ugye legutóbb pár napja Esztergomban indultak el az igazi mai slágerek, FM 107,5. És velünk jó hangulatú a nyár, hamarosan ilyen dalokat is hozok, mint Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Forever-re, a Budapest Parkba, augusztus 29-ére szombatra. Itt az újabb lehetőség, most indítom a játékot. A 10. telefonáló megkapja a páros belépőjét. A forradalmunk 20-as 311-111, sok sikert!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és hát drága Rádió 1-esek, stipistop, nekem van a legjobb munkám a világon. Ezt most mondom. Mert én nem azt hallgatom, hogy úristen, milyen meleg van, hogy ez kibírhatatlan. Én boldog, vidám hallgatókkal beszélek egész nap, akik bulizni szeretnének. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Fanni vagyok.
0: Fannikám, úton vagy, jól hallom.
1: Igen, most vagyok éppen haza.
0: Dolgoztál?
1: Nem, egy barátommal találkoztam.
0: Akkor jól telt a napod.
1: Igen, igen, nagyon jól.
0: És ezt a barátodat vinnéd bulizni is?
1: Nem, egy barátnőmmel mennék.
0: A bulizni barátnővel mész.
1: Igen, igen, mindenképpen.
0: Jó, szólj majd neki, hív fel telefonon, hogy megvan a jegy, 10-ként hívtál fel!
1: Köszönöm, nagyon örülök.
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Itt a jegy.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, ott leszünk.
0: Jó budizást kívánok!
1: Köszi!
0: És aki irigyli most Fannit, aki ugyanígy szeretne nyerni, az hallgassa

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel, addig is igazi mai slágerek nyár feelingben, és játék lesz a következő zenei órában is. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek az Opalite, amivel mindjárt indítom az órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
5: Autóipari minőségügyi mérnök vagyis van tapasztalatod kábelgyártásban? Csatlakozz a Motherson Moson-Szolnoki csapatához vevői minőségügyi mérnökként és támogasd az új félautomata kábelgyártó sor sikeres bevezetését. Légy kult szereplő egy nemzetközi sikertörténetben. Jelentkezz a Motherson karrier oldalán.
1: A 70-es és 80-as évek legnagyobb bulis slágerei egy helyen. Győrvári Retro Fesztivál augusztus 7-én és 8-án. Jegyek a kultix.hu-n.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk, 16 óra után közlekedési infókat kaptam. Többen is jelezték, Kriszti is és Tamás is az M1-esről, hogy Budapest felé haladva Tatabánya és Szárliget között is, és Biatorbágynál is volt egy baleset a terelésben, úgyhogy van ott most bosszúság rendesen. Szabitól tudom, az M5-ösön autózik, hogy kifelé haladva Kecskemétnél továbbra is lassulgatni lehet, mert dolgoznak ezerrel. Boris a 71-es főútról írt, Paloznak határában többen karamboloztak, oda és vissza csak félpályán lehet haladni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel, kitartást! Jöhetnek még az infók, 20 311 111 a forró drót.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Györke Attis vagyok, a nyári Mikulás. Szórom az ajándékokat, jelen esetben páros belépőt a Parádé Rememberre augusztus végére a Budapest Parkba. Halló!
1: Szia Attis, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Danikám, munkában?
1: Igen, még igen.
0: Az ajokból szűrtem le, mit csinálsz?
1: Hegesztünk, képzeld el ebbe a jó időbe.
0: Nincs jobb dolog, mint ebben a nagy melegben hegesztünk. Ti írtatok délelőtt? Mert voltak hegesztők, akik bejelentkeztek.
1: Nem.
0: Mi egy másik brigád vagytok, a mázlisták, mert jöttök Budapestre bulizni, mert hogy 10-ként hívtál fel!
1: Adta mindenit, a vigyelet nem hittem el. Óriási. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: A szlogen is megy, úgyhogy jár a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki, el sem hiszem, köszönöm szépen.
0: A páros belépőkkel te rendelkezel, úgyhogy családtagod, barátod, barátnőt vagy kollégát hozol magaddal?
1: A testvéremet, ő megérdemli.
0: Családtagod, tesót. Jól van, oké, ott találkozunk, és lesz ma még játék több is, hölgyeim és uraim. A Kívánság műsorban Juhász Gerinél, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től jön a Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel. Most 16 óra 39 perckor két közlekedési info. Szasza írta, hogy történt egy baleset Budapesten a második kerületben a Kisrókus utcában, a Margit körútnál egészen pontosan. Niki pedig azt viberezte, hogy az M0-áson is volt egy baleset Gyálnál, és azoknak rossz, akik az M3-as felé haladnak, a 34-es kilométernél történt ez, és van is sor miatt a 3 kilométeres. Jöhetnek még a hírek, a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS, telefon, Viber.

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Sziasztok, Imi vagyok, jó pihenést kívánok idén nyáron minden Rádió 1 hallgatónak. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a kedd délután most pörög fel Gerivel és Pure Beat-tel. Mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.sot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
10: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
11: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
12: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan tanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Kis László, a Hunrend Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója itt van velünk. Laci, jó reggel,
14: ciao. Hello!
15: Jó reggel, sziasztok!
13: Na hát emiatt a hold kráterek miatt hívtunk.
15: Barlang! Nem, nagyjából pár száz kilométer attól leszálltak 69-ben egy barlangi bejáratot. Azonosítottak be egy radar fölmérésnek az adataiba, ami olybá tűnik, hogy nem csak mély, hanem van még oda irányú kiterjedése is. Tehát, hogy ha akarunk holdi bázis embereknek építeni, akkor nem biztos, hogy nekünk kell ott megépíteni valami új dolgot, akár a helyszínen 3D nyomtatása, akár a földi oda-víva nyersanyagokat, hanem tényleg ott beköltözünk, és nem barlangi ősember, hanem barlangi asztronauták lehetünk a holdon. Költségtizedelést jelenthet egy ilyen helynek a bizonyítok léte.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Mert a 3 DJ legenda

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órában. Ma Pure Beat itt mellettem a lemezjátszók mögött. Szevasz Pure Beat!
3: Csoki, szevasztok srácok! Hello Gerikém, szép délután mindenkinek!
2: Aki néz minket, mert hogy megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkon is, azok kedvéért elmondom, hogy van egy óriási nagy monitor mögöttünk, ami most teljesen sötét, ennek két oka van. Amit csak tudunk, mindent kikapcsolunk mi is itt a stúdióban, meg a rádióban, mindenhol. Mi is próbálunk takarékoskodni, meg amúgy is minden hőt termel. Szerintem a hő az most egyáltalán nem hiányzik senkinek, úgyhogy mi is abszolút takaréklángon megyünk, a műsor az megy természetesen, de aminek nem kell világítania, meg bekapcsolva lennie, mindent kikapcsoltunk itt a stúdióban.
3: Igen, és gondolkodtunk rá, hogy a lejátszókat csindítjuk, mert áténekeljük az két órát.
2: Gondolkodtuk azon, hogy ne is küldjetek SMS-t, hogy az SMS valunk sem menjen, de ne, azért nyugodtan írjatok 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ilyenek a nyár legforróbb napjai, kezdjük el.
3: Finoman indítjuk a Live Mixet, Fastboy, Good Life, ezzel kezdünk itt a Rádió egyen, a Live Mixben.
1: Ez a

0: Hey, we're Fastboy, and you're listening to World is Mine Radio Show.
1: Olem es játszóknál! Pure Beat! Pure Beat!
2: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Pure Beat itt mellettem élőben két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Közlekedés. A hőség miatt jóval kevesebb az autó, mint ilyenkor egy átlagos kedd délutánon. Baleset Budapesten a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körútnál. Ez az egyetlen karambol, amiről hírt kaptam. Dugóról sem írt senki, reméljük, hogy így is marad. Mindenkinek jó utat! Úgyhogy a jó hírek után, jó zenék szépen sorban egymás után.
1: A Rádió egy egyik újdonsult kedvencével megyünk tovább. Alex Kenji, az olasz DJ követel a legújabb dalt, ez nem más, mint a Bambolé. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition.

0: Ray Dalton, Blood Running, és annak is az Antonio féle speciális változata a Rádió 1-en. Ez itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszók mögött. Tiszteletem uraim, ez egy SMS, köszönöm szépen, hogy ebben a nagy melegben is toljátok. Franco, ez a kis lépegetős mix, jelentem, abszolút átjön az energia. Tolom tovább, meló, mint a tenger, ölelés, Ruci mester.
1: Köszönjük szépen, igyekszünk.
0: Jaj, ezt a tenger szót, de jó, hogy beleírtad. Ez most így kellett szerintem hűsítőként mindenkinek. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy igazi EDM klasszikussal megyünk tovább. Erre mondjuk, hogy sosem megy ki a divatból. Érkezik Avicii és a Level című track, ezúttal Richie Rosex remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a Coldplay Clocks című nagy klasszikusát frissítette fel Sam Felt, Rosalinnal együtt, ez volt a Heart Like Mine, mellettem a Pure Beat a lemezjátszóknál. Hello Geri és Pure Beat, elkezdődött az éjszakás műszak, köszi mellé a jó zenéket, üzeni Vibe-en, Jóci.
1: Igyekszünk, így van, azért vagyunk itt, hogy gyorsan a teljen a munkaidő.
0: És maradunk még egy teljes órán át, ez van egész nyáron, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, tehát nem áll le a Rádió 1 Live Mix ilyenkor 17.51 magasságában, hanem van még egy óra hátra hasonlóan isteni zenékkel.
1: Abszolút, hozzuk a felfrissítő zenéket.
0: Úgyhogy maradjatok, egy rövid hydration break, egy hidratációs szünet, aztán pedig itt is vagyunk újra.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bá!

Balaton, Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vizenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Maréna. A lemezjátszóknál este 11-től.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, vásd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
7: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
6: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3111111. Rádió egy kívánságműsor. Este hétkor indulunk. Rádió egy.
20: Csak igazi mai sláger megy.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: ezred másodperce pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ezt csináljuk egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Pure Beat. Hello még egyszer.
1: Csoki, szavaztok srácok, hello Gerikém.
0: Az összes vizet megittuk, amit a konyhában találtunk. Hidratáljatok ti is, elképesztően meleg van, szombaton jön majd egy kis enyhülés. Mi viszont nem lassítunk, menjünk tovább, hajrá!
1: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.

Ez a Radio Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Ez a Radio Egy Live.

0: Mims és a The Door, ez DJ Dark átirata volt belőle itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött egy SMS. Sziasztok, baleset Budapesten, a Rákóczi híd budai oldalán a Szerémi út felé alakul a sor, aki tudja kerüljön, szuper volt az első óra, üdv Norbi, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ha van más közlekedési infótok, küldjétek, segítsünk a többi autósnak, 0623111111. Sziasztok, az összes budapesti járművezetőnek szeretnék kitartást kívánni rajtatok keresztül, aki klíma nélküli buszt, villamost vagy metrót vezetnek, a zenétek tart bennünket életben. Valaki.
1: Hú, hát az azért most elég nehéz meló lehet, azt kell mondjam, szóval kitartás.
0: Így van, tényleg kitartás, hidratáljatok, minél több folyadékbevitel. Megyünk közben tovább.
1: Erre arra mondanám azt, hogy diszkó, diszkó, diszkó. 1980-ban jelent meg az eredeti Diana Ross Upside Down című dala. Ebből készített új remixet Jaden Boysen és David Guetta. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: At the turntables now. Pure Beat.

0: a rádió egy csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk, ez a rádió egy live mix Summer Edition 2 órában egész nyáron, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Sziasztok, a hőség miatt szétdurrant egy kamion gumia az M7-es autópályán, a 43-as kilométernél a Balaton felé, a darabjai még ott vannak a tűzforró aszfalton. Ezt István írta nekünk, nagyon szépen köszönjük, tehát még egyszer, egy kamion gumi darabjai az úton szerteszét az M7-esen, 43-as kilométer Balaton felé vezet oldal. Milyen közlekedési híreket produkál ez a nagy kánikula?
1: Hát nagyon durva. Azért ez komoly.
0: Vigyázzatok magatokra, bárhol vagytok, bármerre jártok, bármit csináltok, hidratáljatok, ezt tesszük most mi is, jön megint egy rövid hidratációs szünet, egy hydration break, aztán pedig visszajövünk még fél órára élőben.
1: Így van, fog érkezni Faithless és BB Rex a közösen New Religion, azaz az Insomnia 2026-ban.
0: Maradjatok, jövünk vissza azonnal.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Az Excel addig nagyképpen játszott, amit nyeréssel, de amit érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
6: A tipikus.
5: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
7: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon áthatatlan helyzetben, nem?
5: Apám egy karácsonyi ultipartijánál mindig balhét tört ke végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Ráadásul karácsonykor, gondold el, mikor odáig megy ultipart, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha vesz és áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg földhöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet, kárőrvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
6: Pedig ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz.
5: Csak ő egész egyszerűen nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó harca, muter.
7: Egy kis puszit adok neked, ide nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy 2 hetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkástokájú állat, aki imádott malmozni.
5: Jó, de jó malom, de szeretem.
7: Ez már nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rasta forma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem vele játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
5: Jó az a sebes.
7: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük!
4: Rádió 1! Mert a

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma is, mint egész nyáron két órában Pure Beat a lemezjátszóknál, ez Sam Feldfold és a Sleep Tonight, Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetie. Imádom, hogy két órás a Live Mix, főleg, hogy mindjárt kiég, vagy felforr az agyam, vigyázzatok az utakon. Üzeni nekünk Gábor, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111, hétől jön a Rádió egy kívánságműsor, szokás szerint el is tele játékokkal, a parádi Rememberre nyerhettek majd belépőket két alkalommal is, tehát kétszer is játszunk 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, ami 2017-ben lett felvéve, rögzítve, de csak utána 4 évvel lett óriási nagy sláger. Ez nem más, mint Shouse-tól a Love Tonight című track, ezúttal Dub Dogs és Vintage Culture remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: bedobással mixelünk két teljes órán át, ma Pure Beat állt a lemezjátszóink mögött, holnap ilyenkor pedig Antonio lesz itt mellettem a stúdióban. Sziasztok, más a strandon napozik, vagy a tengerparton iszogat, én viszont dinnyelvi is közben a kanapéról nézek két férfit, akik live-ban rádióznak és néha táncolnak. Aláírás. És akkor annyira adja magát, hogy valami szexi női név legyen a végén, nem? Klári, Barbara, Adrien, mondj egy szexi női nevet.
1: Jó, most megfogtál, Dorka, Dóra.
0: Dorka például. Aláírás. Csabi. Csabi, nagyon szeretünk.
1: Most vizuális vagyok, és most azt így elképzeltem.
0: Csabi eszik egy dinnyét, és nézd minket. Köszi Csabi, azért reméljük, hogy nem volt olyan rossz a látvány. Pure Beat egy órában, a Bird Is My Radio Show-ban holnap este.
1: Így van, köszönöm szépen, hogy itt lettem. Kitartás nektek ebben a nagy melegben, holnap este pedig találkozunk.
0: Így van, maradjatok, Cam Rádió mindjárt, és a Be Mine. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor. Játékok is lesznek parádi Remember belépőkért, úgyhogy maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukácsházára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.sot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
1: A 70-es és 80-as évek legnagyobb bulis lágerei egy helyen. Győrvári Retro Fesztivál augusztus 7-én és 8-án. Jegyek a kultix.hu-n.
13: Autóipari minőségügyi mérnök vagy és van tapasztalatod kábelgyártásban? Csatlakozz a Maderson Mosonszolnoki csapatához vevői minőségügyi mérnökként és támogasd az új félautomata kábelgyártósor sikeres bevezetését. Légy kulcs szereplő egy nemzetközi sikertörténetben. Jelentkezz a Maderson karrier oldalán.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Kis László, a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója itt van velünk. Laci, jó reggel.
15: Ciao. Hello!
16: Jó reggel, sziasztok!
14: Na, hát emiatt a hold kráterek miatt hívtunk.
16: Barlang!
14: Vagy
16: barlang!
14: Hold-barlang.
16: Nem, szóval nagyjából pár száz kilométer attól leszálltak 69-ben egy barlangi bejáratot azonosítottak be egy radar fölmérésnek az adataiba, ami olybá tűnik, hogy nem csak mély, hanem van még oda irányú kiterjedése is. Tehát, hogy ha akarunk holdi bázis embereknek építeni, akkor nem biztos, hogy nekünk kell ott megépíteni valami új dolgot, akár a helyszínen 3D nyomtatása, akár a földi oda-víva nyersanyagokat, hanem tényleg ott beköltözünk, és nem barlangi ősember, hanem barlangi asztronauták lehetünk a holdon. Költségtizedelést jelenthet egy ilyen helynek a bizonyított léte.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra. Megszórom játékokkal, és persze várom a kéréseket is egészen este 8-ig. Balázs Lady Gagát szeretnék, kinek menjen?
1: Egy barátomnak, betázik, és kívánom neki, hogy görbüljön a bot.
0: És hogy hívják ezt a jó barátot?
1: Márk.
0: Na akkor Márknak jó kapást kívánunk Lady Gagával és az Abrakadabrával. És tudjátok mit? Ugyanezt kívánom nektek is, hiszen indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek egy páros belépőt a Total Dance Cabrio-ra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak néhány hét van hátra a nyárból, de jó sok nagy buli és nagy fesztivál hátra van még, mindenhová bejuttatjuk a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szerettem volna jelentkezni.
0: Hello Barbie, milyen a ma estét, hol vagy, mit csinálsz?
1: Próbálunk ebbe a hőségbe egy kicsit hűsölni itthon a ventilátor előtt, kicsin családommal. Ezen kívül már csak a zalváshoz készülöttetem a gyerekeket.
0: Fú, hát nem vagytok túl nagy parti arcok.
2: Ez alapján?
1: Ez a meleg most kiüt egy kicsit, de nagyon nagy parti arcok vagyunk egyébként.
0: Oké, na akkor kérek szépen egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na Barbie, most mutasd meg nekem, hogy mekkora parti arc vagy, mert hogy te vagy a tizedik! Van ott még egy kis tartalék?
1: Van.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parade Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Remek! Annyira vágytam elmenni a lányommal. Nagyon köszönöm.
0: Érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön is az újabb játék itt a Rádió 1-en. Ez pedig Martin Garrix és a Butterflies.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egész nyáron 2 órás a Rádió Egy Live Mix, a Rádió Egy kívánság műsor viszont egy, a szabály viszont ennek ellenére változatlan, aki azt mondja, hogy mindenkinek, aki szereti, az kiesik. Halló!
1: Szia, Mária vagyok, és Reggál Lilitől szeretnék kérni egy dolgot.
0: Szia, Mária, akinek menjen?
1: Konkrétaimnak, érezzék jól magukat.
0: Jóban vagytok?
1: Abszolút, persze, mindenkivel.
0: De szuper, jön is akkor nektek Reggál Lili, egyenesen a World is Mine Radio Show-ból, ez a Hilmi, ezzel együtt pedig az újabb játékot is elindítom. Ha szeretnétek páros belépőt a Parádé Rememberre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, parádi Remember, nagyon sok Rádió Egy hallgató szeretne ott lenni idén is. Halló, halló!
1: Ja, Detti vagyok!
0: Hello, Detti! Hú, de izgul, remeg a hangod!
1: Hú, nagyon basszus, nagyon sokat próbálkoztam már, még soha!
0: Voltál-e már valaha parádi Remember-öm?
1: Nem még, de nagyon szeretnék!
0: Na akkor kérek egy Rádió Egy szlogent!
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Na most leszel, mert hogy te vagy a tizedik!
1: Jézusom, nem hiszem el, komolyan!
0: Bizony!
1: Azt sem mindenik!
0: Mutatom, hogy mi az ajándékot, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Jézusom, nagyon köszönöm!
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a férjemmel. Egy kis kikapcsolódás a babától.
0: Mennyi idős a pici?
1: 5,5 hónapos.
0: Ja, Istenem! Le tudjátok akkor passzolni a nagy jégnak?
1: Igen, mindenképpen megoldjuk.
0: Nagyon helyes, érezzétek jól magatokat. Játék természetesen holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió Egyen. Most pedig jön az idei foci vé.

0: hallgatok.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
3: Szeretem. Szívem, vidám lettek tőle. Jó. Jó zenék mennek.

0: Lana Del Rey és a Summertime Sadness itt a Rádió 1-en. Kitartást kívánok mindenkinek a nyár legforróbb napjaihoz. Halló, halló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a Kamráztól szeretnék kérni a Henny barátnémnak egy számot.
0: Szia, Kriszti, mennyire vagytok jó barátnők?
1: Nagyon, itt ül előttem.
0: És mit csináltok?
1: Éppen a körmét.
0: Hölgyeim, hát akkor jó körmözést kívánok nektek, és küldök mind a kettőtöknek egy nagy ölelést, ez a Hug Yourself Kamráztól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hydration Break, ez nekem most jó hosszú lesz, egy órás, mert hogy 9-től jövök vissza, akkor indul a World is Mine Radio Show élőben Jaurival és Christopherrel. Juhász Geri kijelentkezik, a hidratációs szünet után tehát találkozunk. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.sot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Kis László, a Hunrend Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgató, itt van velünk. Laci, jó reggel, ciao.
5: Hello!
6: Jó reggel, sziasztok!
4: Na hát emiatt a hold kráterek miatt hívtunk.
6: Barlang!
4: Vagy hold barlang!
6: Szóval nagyjából pár száz kilométer attól leszálltak 69-ben egy barlangi bejáratot azonosítottak be egy radar fölmérésnek az adataiba, ami olybá tűnik, hogy nem csak mély, hanem van még oda irányú kiterjedése is. Tehát, hogy ha akarunk holdi bázis embereknek építeni, akkor nem biztos, hogy nekünk kell ott megépíteni valami új dolgot, akár a helyszínen 3D nyomtatása, akár a földi odavívva nyersanyagokat, hanem tényleg ott beköltözünk, és nem barlangi ősember, hanem barlangi asztronauták lehetünk a holdon. Költségtizedelést jelenthet egy ilyen helynek a bizonyítok léte.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Diszkó!
0: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szevasztok,

0: PG és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is támogatom a Bárány, mert szüksége van rá folyamatosan, hogy öregszik.
2: Na, erről beszélek.
1: Ez a vérszívás.
0: Ez a pozitív,
1: ez a pozitív vérszívás.
0: Szóval FM-en, webben, applikáción keresztül, itt a diszkósítás.

0: Diszkosit Radio Show a rádió egyen 100%-ig tisztaságú magas BPM tartalmú Adrien színű zenékkel. Bár egy mixel itt a hamvai meg én a Junior, és ugye szombaton este, meg már délutántól együtt leszünk a szigeten.
1: Óbudai, mert most így hívják.
2: Nekem van kérdésem, tehát, hogy a sátor, amiben az after bully lesz, ugye bár, ott az hol lesz? Mikor menjünk oda? Hogy jutunk be? Nem csak én kérdezem,
1: mert adáson saját... keresztül kérdezed?
2: Abszolút.
1: Akkor írj a csoportba majd a Tigránnak.
2: Mert egy csomó ember kérdez egyébként, akinek ugye megvan már erre a rendezvényre,

0: készülve ezekre az esetekre. 16 ezer ember per óra, és miután több mint 60 ezer embert várunk a rendezvényre, tessék jönni korán, mert ha egyszer érkezik mondjuk 30 ezer ember mondjuk 6 órára, akkor tetszik tudni, mi lesz?
1: Semmi.
0: 2 óra múlva jut be az utolsó.
1: Így van. Szóval most egy gyors számtan, 4 órával a mondhatni koncert előtt tessék odaérkezni. Tehát nem elindulni akkor otthon, hanem 4 órával a koncert előtt tessék odaérkezni az Óbudai sziget.
2: Ami mikor kezdődik?
0: Azt nem áruljuk el.
2: Hát akkor hogy érkezzenek oda, mikorra?
0: Megmondom, nyitás 1 órakor van. Tessék elindulni, ugyanis a Margit híd, Budai híd főjétől a bejutás a színpadig 1 óra.
1: Jézusom.
0: Így tessék számolni, oké? Okay?
1: Mondjuk egyébként lennetem okosabb, nem tudom, mikor induljak el.
0: Nem is, majd megmondom én. Adáson kívül most azonban jön a Shine It a rádió, jön a diszkos, itt benne az igazi mai slágerek között.

0: Rádió Egységig az mai slágermény diszkosít Rádió Subár Attilával, DJ Juniorral és velem Hombai PG-vel. Ugye kiderült az előző konvoj, szombaton őrület lesz. Az Óbudai szigeten fogunk játszani, nagyon durva lesz. Egyébként pénteken előtte még én megyek Balaton Fűszfőre a balatoni bobhoz egy kicsit bobozni. Szombaton pedig a nagy fellépés után ugye már a szigetről megyek még Ötteményre.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Domonkosok, Dominikák, Dominikok, Dömék, Indrák és Törtelek. Szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kócián Zsófia, Mester Árpád, Hetényi Gábor és Ablonci Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Én csak annyit akartam mondani, hogy amikor megérkezünk, akkor meg fogunk érkezni, és leszünk ott a diszkosi csapatával, ugye a DJ Otin, de ezt még nem mondtuk el, lesz egy külön after party helyszín, ahol mind a hárman játszunk, ha jól tudom, akkor 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc.
1: Kávé ilyesmilyen előtte még a Classic House helyszínen bemelegítek majd Sterbinskijék előtt.
0: Csak újat fog játszani a sátorban, tehát nincs mese, emese.
1: Oké, tehát többféle diszkosit létezik ezek szerint, de ezt most nem fogom ahogy elmondani.
0: De azt elmondhatod, amikor csak újat játszunk, na azt, hogy hívják. Ennek mi
1: az a diszkosit.
0: Az a diszkosit.
1: Igen, jó reggelt kívánok. Ezt? Igen. A Junior tudta, te nem tudtad.
0: De hogy tudtam,
1: nézd már
0: meg.
1: Nem, hát ő csepeli.
2: Mindannyian újat játszunk. Olyan van.
0: Azt mondom,

0: most itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, én pörgettem, ezek meg hülyék, DJ Junior és Hanvai PG a másik oldalon, de ez mindig is így volt.
1: Megtudtam, hogy a régi az új.
2: Igen.
1: Az,
2: igen.
1: A régi az új.
2: Hiába mondjuk, hogy nem, de ez...
1: És
2: ez
1: az új, amiben van régi, az is új.
2: És nem tudjuk, hogy melyiknek mi a neve.
0: Én mindent tudom, kérdezzetek bátran. Az új, az diszkosító.
1: Én szeretném, ha egyszer egy komoly posztba ezt összefoglalnád a diszkosító oldalára, és leírnád, de tényleg tételesen.
0: Nagy betűkkel, hogy
1: érzed, hogy mindenki értse, és a saját pénzelből tegyél föl nagyon sok
2: Facebook hírlet, hogy ez terjedjen. Hogy rajtad kívül bárki más értse.
0: Jó, na gyerekek, menjünk tovább az igazi mai slágerekkel, mondjuk ez sem mai kabát, viszont vadonatúj köntös, Kelis és a Milkshake egyébként már elkészült nem egyszer, nem kétszer, legalább százszor, de Biszenselben még

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú, adrenszínűlő, diszkósít a rádió, egyen bár a mixre, itt van, vagy DJ és én DJ Junior is. Egyébként van valami fejre a szátszél, mi?
1: Hertesznek hívják.
0: Igen.
1: Ajaj, akkor azt én kicsit kimegyek a stúdióba.
0: Az mi is?
1: Kivoltam Horvátországból, meg jó, hogy nem öntötted be a gépet,
2: azt meg egészet. Azt akartam, hogy megijed.
1: Szóval kijött, és csak mondom nektek, hogy pénteken is volt. És ugyanabban a mikrofonban beszéltünk.
2: Az
0: nem tűznárja.
2: Nem, én nem orvosban beszéltem. Én meg valami rádiósban.
1: Így jártam.
2: Amúgy tényleg abban beszéltél.
0: Nem, csomószor abban. De én nem kapom be a mikrofon, én távol tartom.
2: Én nagyon remélem, hogy csak a szádon van herpesz.
1: Ott igen, de megmutatom. Mehetünk tovább a rádió egyen az igazi mai slágerekkel. Így készülünk DJ Otira, Paulo Kempfold, Marcos Schulz és a Nat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg búcsúzunk ma estére, DJ Junior Bárjátul és jó magam, Hambai PG.
1: Én azzal, hogy elmondom, egész este nem foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, szerintem sok a körömére, de ne törődjetek vele. A héten a fellépéseim 4 lesz, pénteken egy privát bulin kezdek Csorváson, és onnan megyek Hajdúszoboszlóra a 15. kamionos találkozóra évfélre. Szombaton pedig már délután 1-től kint leszek az Óbudai sziget nagy réten, hiszen augusztus 8-ára szervezzük idén a DJ Oti Undi Freund Mega Bulit a Proon Agency-vel. Több mint 60 ezer emberre lehet számítani, én leszek a felvezető, műsorvezető, és az afteren két helyen is játszom majd, a Classic House Arénában és évféltől a Discosheet Stage-en. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en. Egyébként meg természetesen a srácokkal DJ Oti afteren ott leszünk, meg még lesz meglepetés is, de erről nem beszélhetünk. Úgyhogy találkozunk majd a Óbudai sziget? Óbudai sziget.
1: Vagy valami is.
0: És még annyit akartam mondani, hogy Csepelen nincs herpes, csak ennyit akartam mondani, és búcsúzom mindenkitől, szavaztok. Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hambai Pizsi voltam, Újbudán sincs herpes, viszont a hétvégén pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel, Balaton fűszől lehet velem egy kicsit bobozni, aztán ugye bár az Óbudai szigeten DJ Oti diszkosít afterbuli, utána pedig öttevényen. Szevasztok!
1: Az utolsó szó jogával élve, nálunk van herpes,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Helyi kulturális percek.
6: Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallják. Megnyílt a Pazarec-Hasszán mecset Szombathelyen. A Hunyadi úton kialakított imaház ezentúl a városban és környékén élő nagyjából 100-150 fős muszlim közösség számára biztosít helyet a vallásgyakorlásra. Az imaházat egy egykori vendéglátóhelyből alakították ki, 20 millió forintot költöttek a felújításra, és a tervek szerint a jövőben nem csak imahelyként, hanem közösségi térként is működik majd, vagyis kulturális programoknak és akár tudományos rendezvényeknek is otthont adhat az épület, írja a Szavária Fórum. A Szombathelyen és a város környékén élő muszlim közösség célja, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a helyiekkel, és megmutassa az iszlám vallás békés, segítő oldalát. Ezért az átadó ünnepségen 10 mázsa lisztet ajánlottak fel rászoruló családok számára. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13 és 16 között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11, 12 és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Emellett az első diplomáját szerző 26 év alatti egyetemistákat is elismerik. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Részletek a város honlapján. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piactól a Spájzon, konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzolja, a terítéken a polgári étkezés kultúra a 19.-20. Században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kultúrát beszélgetésekről és egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027 január 31-ig látogatható. Ezek voltak Szombathely és környéke legfontosabb kulturális hírei. További jó időtöltést, a híreket Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Felkészültél.
8: Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
9: World is Mine Radio Show.
1: A rádió

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, úgyhogy ami a keménységet, ami a hangzást illeti, ma el fogunk menni egészen a falig, ameddig csak lehet. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: 0-20-311-111 ez az SMS és Viber számunk, tudjátok nézni, és a műsort élőben megyünk a YouTube csatornánkon, a nagy, óriási monitor itt mellettünk teljesen sötétségbe borul, ezen ne lepődje meg senki, ez teljesen tudatos, megpróbálunk mi is takarékoskodni, aminek nem muszáj mennie, azt kikapcsoltuk mindenhol a rádióban, úgyhogy szerintem most ezt kell tennünk.
1: Zseniális, igen, én is erre szólítok fel mindenkit, meg arra, hogy élvezzétek a következő két órát, el is indítjuk Bibi Rexával és a Faithless közösével, a New Religion-nal, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Let's go!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Jaudi a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között szintén élőben. Ez Gordó volt és a Loco Loco, egyébként Gordónak a karrierje. Jaudi nagyon hasonlít a tiédhez, mármint abban az értelemben, hogy neki korábban is volt egy nagy korszaka az elektronikus zenében, még ugye Carnage név alatt.
1: Igen, a pont a World is Mine-nal, mint buli sorozat, vendégül is láttuk, nem is egyszer, elvittük Debrecenbe is. Azt nem tudom, hogy Győrbe volt, de hogy Budapesten 2-3-szor az egészen biztos. Úgyhogy igen, hát egy sokkal durvább zenét, ő talán pont fordítva játszotta el azt, mint én, hogy ő egy nagyon-nagyon durva, ilyen dubstepes, hardstyle-os zenére váltott ilyenekre, ilyen house-osabb témára.
0: Jó arc egyébként? Ti dumáltatok is?
1: Akkor annó igen, jó fej volt, de akkor még ivott, szóval egy idő után már így el lehetett vele veszteni a kontaktot. Most én úgy tudom, hogy teljes józanságban él, úgyhogy most már lehet, hogy sokkal jobban el lehet dumálni vele.
0: Igen, abszolút új életet kezdett, és hát reméljük, hogy ez az új élet, a jobb élet az jó sokáig tart, vagy örökén áll a innentől kezdve. A kemény rész, amikor elmentek a falig, mikor jön? Kérdezi Barnos. Barnos 21-13 van.
1: Igen. Így az első, mindig az van egyébként, hogy az órák végén lőjük el kicsit jobban a lasztit, úgyhogy még egy picit várni kell, de jó lesz szerintem a következő zene is, az például egy újdonság lesz.
0: Menjünk is bele!
1: Na, akkor felkonfolom szépen. Adriatikék egyik legújabb zenéje fog következni, ez a Coming Home. Pont egy-két hete a Rivo játszott a Budai Várban, úgyhogy én onnan ismerem, és jön itt is, a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, ez a Rádió 1, és a World is Mine Radio Show élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként, két teljes órában. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek.
0: Christopher is jön még, ő majd 11 és éjfél között lesz itt mellettem, szintén élőben a stúdióban, két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en találtok meg minket, ezáltal immár pontosan 51 frekvenciánk van. Hű anyám, élvezett vezetni ilyen mix mellett. Köszi, hogy élvezetesebbé teszed az utat, Jauri. Üdvözletel, Tia.
1: Na, örülünk, hogy tetszik, úgyhogy jó vezetés, jó utat.
0: És kezdünk közeledni a falig, ameddig elmegyünk, meg lehet, hogy egy kicsit át is megyünk rajta.
1: Hát, szerintem át nem fogunk menni, az a Soroksári úton van az a létesítmény, ahol át szoktunk menni a falakon.
0: Tényleg, az hogy áll?
1: Jól, még nem bontottuk le teljesen.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, szóval tényleg, ahogy ígértük, ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk bizony a falig vagy Jaurival egészen 11-ig. Menjünk közben tovább.
1: Lost Frequencies-zel és tőle egy újdonság, a Live It All-lal fogjuk folytatni itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, és egy legendás dal, a Mamas and the Papas adta ki a legelső változatát még 1965-ben. Ez volt a California Dreaming, és képzeljétek el, a CBS televízió pont egy évvel ezelőtt beválasztotta ezt a dalt Amerika történetének 250 legfontosabb dalak közé.
1: Elképesztő vagy, Geri. Pont itt, itt van velünk az egyik barátom, csak nem látjátok a kamerán, és adás előtt mondtam neki, hogy a Geri amúgy egy lexikon, és itt az élő bizonyíték, hogy nagyon-nagyon kemény.
0: De jó fej vagy, köszi, Jauri. Én ezekben a dolgokban nem ismerek, pardon. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, de azért valaki megír egy dalt, és szerintem nem is gondolták volna azt, hogy mondjuk ez a dal ilyen világhírű lesz, és hogy mondjuk 60 év múlva még azok a fiatalok is buliznak rá, akiknek még a szülei sem születtek meg talán akkor, amikor ők kiadták ezt a dalt, szóval ez azért egészen elképesztő.
1: És ismerik ugyanúgy, és szeretik, és adott esetben akár éneklik is egy-egy buliban, szóval tényleg nagyon-nagyon kemény.
0: Így igaz, úgyhogy ezért is szeretjük az ilyen remixeket, mert hogy újra és tovább élnek ezek a dalok, menjünk közben tovább.
1: Így igaz, Marlon Hofstadttel és tőle a Briddel megyünk tovább, természetesen még mindig itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Jó egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show élőben Jauri a lemezjátszói mögött, és hát be is robbantotta az SMS falunkat szokás szerint. Hello Jauri, az új Lost Frequency szám nagyon betalált, az új Fisherről nem is beszélve. Jó a mix, üdvözlettel Béla a Bisztőr Miskolcról.
1: Na, köszönjük szépen meg a Lost Frequencies és a Fisher nevében is.
0: És egy másik kicsit hosszabb lélegzetvételű, nagyon kreatív. Sziasztok srácok, légy szíves, segítsetek! Mit találja ki reggelre? Mi legyen majd a mentségem a mai műsor után? Mert a főnökömnek az a kifogás, hogy olyan jó volt Jauri mixel, hogy nem tudtam kikapcsolni, nem biztos, hogy túl jó. Jauri, egyszerűen nem hiszem el, amit csinálsz az éterben. Reggel majd úgy kelek, mint akit kétszer kimostak, de akkor is maradok végig, remélem beolvasod, DJ-k terelgető királya. Ez a California Dreamin meghalás volt, a dal is, meg a sztori is. Gyula voltam Nagykőrösről, Öröki Rádió 1. Gyula, nagyon szépen köszönjük, szerintem vállald be, és legyél nagyon őszinte.
1: Igen, hát ha ő is hallgat, igen, minket, vagy szokott eljárni bulikba velünk, velem, bármi ilyesmi. Hát ha, igen, még pluszpont is lehet belőle.
0: Igen, vagy küldd el a linket, ahol vissza lehet hallgatni ezt a mixet, és mondd azt neki, hogy figyelj főni, Jauri volt a World is Nine Radio Show-ba, nem, én ma alkalmatlan vagyok bármire is.
1: Csak kezd el meghallgatni, és meg, igen, fogsz érteni, vagy valami, igen, ilyesmi.
0: Vagy ha kell egy igazolás, akkor küldök neked egyet, halál komolyan, jó?
1: Elintézzük.
0: Majd ír, mindenféleképpen szeretjük nyomon követni az ilyen történeteket. 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk, mi lesz 10-től?

0: Nagyjából szokásos a recept, az elején bekezdünk megint egy picit lassabban, és most az óra felétől szerintem elkezdünk majd szépen gyorsulgatni, hogy a Christopher előtt szépen megcsináljuk a hangulatot, ahogy az kell. Úgyhogy tényleg egy rövid szünet, és jövünk is vissza.
1: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Helyi kulturális percek.
4: Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallják. Megnyílt a Pazarec Hasszán mecset Szombathelyen. A Hunyadi úton kialakított imaház ezentúl a városban és környékén élő nagyjából 100-150 fős muszlim közösség számára biztosít helyet a vallásgyakorlásra. Az imaházat egy egykori vendéglátóhelyből alakították ki, 20 millió forintot költöttek a felújításra, és a tervek szerint a jövőben nem csak imahelyként, hanem közösségi térként is működik majd, vagyis kulturális programoknak és akár tudományos rendezvényeknek is otthont adhat az épület, írja a Szavária Fórum. A Szombathelyen és a város környékén élő muszlim közösség célja, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a helyiekkel, és megmutassa az iszlám vallás békés, segítő oldalát. Ezért az átadó ünnepségen 10 mázsa lisztet ajánlottak fel rászoruló családok számára. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13 és 16 között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11, 12 és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Emellett az első diplomáját szerző 26 év alatti egyetemistákat is elismerik. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Részletek a város honlapján. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piasztól a spájzon, konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzolja, terítéken a polgári étkezés kultúra a 19.-20. Században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kultúrát beszélgetésekről és egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027 január 31-ig látogatható. Ezek voltak Szombathely és környéke legfontosabb kulturális hírei. További jó időtöltést, a híreket Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: Elmúlt este 10, itt vagyunk, nyomulunk tovább, hello mindenkinek, és hát nagyon közeledünk ahhoz a bizonyos falhoz, amiről beszélünk az elmúlt egy órában folyamatosan. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: Ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk a falig, 0620 311 111, ez az SMS és Viber számunk, menjünk tovább!
1: Tim Impala és tőle a Dracula jön, egy óriási közönség kedvence, fogjuk folytatni tehát a World Is My Radio Show-t, természetesen itt a Rádió 1-en. További jó vezetést vagy rádióhallgatást nektek, megyünk is!

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, Jauri a lemezjátszóknál, a ma este mottója induljon a fal.
1: Korsi.
2: Igen, meg aztán reggel 6-tól is.
0: Orsi, de nagy vagy, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, Jauri-nak, hogy tetszik az új lemezjátszó? Nagyon jó zenéket játszik, üdvözlete a Szabolcs.
2: Hú, én már áradoztam róla tegnap a Live Mixben délután. Nagyon-nagyon jó. Ilyenem van otthon is, és már alig vártam, hogy itt is le legyen szépen cserélve, mert annyival egyszerűbb, meg olyan szép nagy a kijelző, nekem az elmúlt években azért már sokat romlott a szemem, úgyhogy jobban látom a dolgokat, meg most viccen kívül tényleg nagyon-nagyon jó.
0: És az egyik legérdekesebb funkciót, amit folyamatosan beszélünk, hogy úristen, ez mennyire zseniális, ezt mondjuk el a hallgatóknak is, tehát, hogy mi az a funkció, amiről ódákat zengünk folyamatosan.
2: Amikor leállna a zene?
0: Igen.
2: Tök érdekes, mert képzeljétek, olyan belső memória van benne, ami megjegyzi mind a két lejátszón az épp adott zenét, ami szól. Szóval nincs ez az emergency loopnak nevezett dolog, ami a régebbi lejátszókon mindig 4 ütemet bejátszott, és gyakorlatilag ilyen kattanások mentek végig. Most az egész zenét megjegyzi, és még pörgetni is tudsz benne, tehát, hogy már kb. Hiba lehetőség az ilyen szempontból elvész, hogy gyorsan tudsz találni még egy pendrive-ot, vagy nem tudom, újra tudod indítani a másikat, és ugyanúgy szól a zene, zseniális.
0: Így van, hogy egy hasonlattal érzékeltessük ezt, képzeljétek el azt, hogy mondjuk a 10. emeleten laktok egy lakásban, és a telefonról zenét hallgatok egy Bluetooth hangszórón keresztül. Fogjátok a laptopotokról keresztül hallgatok egy zenét a Bluetooth hangszórón. Összecsukjátok a laptopot, és kidobjátok a 10. emeletről, látjátok, hogy repeatjára törik, de közben a dal az még megy, meg aha, még szól az a mix, amit hallottok a laptopról, ami már repeatjára van törve odalent.
2: Igen. Elképesztő. Igen, nagyon durva.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
2: És jön Hypaton, és tőle az Out of My Head, itt a World is My Radio Show-ban. Na,

0: Ez a Third Is Mine Radio Show élőben mellettem Jauri a lemezjátszóknál, és hát jelentem, lassan elértük a falat.
1: Igen, igen, még azért van benne egy kicsi, de már ilyen 134 BPM környékén vagyunk, úgyhogy egészen gyorsulunk.
0: Bizony, a keddesték ilyenek nálunk. Sziasztok, minden este titeket hallgatunk a párommal, nem lehet megunni a Third Is Mine Radio Show-t. Ha van esély, beolvasnátok, kérlek, hogy Fruzsi, szeretlek, remélem, örökké együtt fogjuk hallgatni a Rádió 1-et. Köszi szépen, Zoltán. Zoltán, tegyél azért, hogy ez így legyen.
1: Igen, de tök jó, én nagyon megmosolyogtam ezt az üzenetet, mert egyébként rég hallottunk ilyen egymásnak üzenőt. Nyilván Tegeri, aki a Kívánság műsort is vezetett, elég sok ilyet, de amúgy ez tök jó pofa.
0: Igen, hogy gondoljatok, nyugodtan üzenhetek egymásnak is. Rajtunk keresztül 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Tudjuk, nagyon sokan nyaraltok, nagyon sokan borosztok, kint ültök a kertben, még mindig isteni idő van, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, kinél mi újság ma este. A második fél időt is jól kezdte Jauri, amikor megbolondítod a lemezjátszót és felgyorsítod a tempót, na azt tetszik nekem, szeretem a mixeidet hallgatni, írja valaki.
1: Na ennek nagyon-nagyon örülök, akkor ez a következő is tetszeni fog, ez pedig Eden Beyer és Armin van Buuren közöse, egészen új találkozások, ez a No Mercy címmel, és aztán múlt heti megjelenéssel rendelkezik, megyünk is.

0: hallgattok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet, ez a Rádió 1, és benne a World is Mine Radio Show élőben, Jauri még jó negyed órán át a lemezjátszóknál, aztán Christopher is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Mi nemrég gondoltunk egyet, és elindultunk Kecskemétről Siófokra, és közben titeket hallgatunk, írja valaki.
1: Ó, de jól hangzik, igen, igen.
0: Hogy ez mennyire jó, és tök mindegy, hogy mi történik, hogyha gondoljátok, akkor még haza is tudtok menni, vagy belefér egy éjszakai fürdőzés, vagy bementek egy szállodába.
1: Egy éjszakai fürdő.
0: Igen, ott alszotok, tök jól csináljátok.
1: Igen, de akár a parton is lehet aludni, azért vannak még olyan szabad strandok, ahonnan szerintem nem raknak ki titeket. És az de jó felkelni úgy ott a Balaton partján.
0: Az bizony. És kedden megindulni 22:42-kor.
1: Igen.
0: Kecskemétről Siófokra. Kaptok egy nagy tapsot, érezzétek nagyon-nagyon jól magatok, a gyönyörű nyárestét, nyári éjszakát kívánunk nektek. Mi pedig megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Marlon Hofstadt legújabb megjelenésével, nem mondom azt, hogy legújabb dalával, mert szerintem hetente ír kettőt a csávó, de ez a legújabb megjelenés, és ez pedig a Get Back címre hallgat, úgyhogy ezzel folytatjuk a World is Mine Radio Show-t. Let's go!

0: élőben, hát ahogy megígértük, elmentünk a falig.
1: Igen, igen, igen, itt a végén ilyen happy dance, vagy nem is tudom mi, milyen stílus ez. Ugye a Rudimental Waiting All Night jából készült egy remix. Zseniális.
0: Óriási. Sziasztok, éppen ülünk az autóban, és csak kocsikázunk, titeket hallgatunk, mert nagyon jó bulit csináltok, üzeni Marcell.
1: Nagyon helyes, köszönjük, érezzétek jól magatokat.
0: Neked milyen lesz még a hét, Jauri?
1: Ahogy tegnap is mondtam, a délutáni live mixben nekem a legjobb barátomnak az esküvője lesz majd szombaton, úgyhogy aznap nem bulizok, de még pénteken tudunk Szegeden találkozni, úgyhogy remélem ott fogunk.
0: Jó bulit, és éljen az ifjú pár, nagyon köszi, Jauri, találkozunk egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: És maradjatok, Christopher is itt van már a házban. Vele jövünk vissza alig egy perc múlva.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
5: Radio One Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.
1: A rá!

0: Mind Radio Show starts now. Egy perc elmúlt este 11. Hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még. Megérkezett Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és hát gőzerővel készül az ibizai debütálására. Hello Christopher!
1: Hello, hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri, yes, yes, így van. Augusztus 17-én lesz egyébként Ibizán a debütöm, és pont itt megnyitottad, de jó, mert én sem tudom a neveket. Annyit tudok viszont, hogy én Fritz Kalkbrenner, utána ugye Paul Kalkbrennernek a testvére, bocsánat, előtt leszek, tehát nem utána, így van.
0: Nagyon komoly, lesz miről sztorizunk a következő egy órában. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ti is nyugodtan kérdezzetek Christophertől, nézni is tudjátok a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Induljunk el!
1: És hogyha már ugye Ibizáról beszéltünk, akkor van egy dal, ami egyébként nekem a kedvencem, és úgy tudom, hogy én hoztam be a rádióba először még hozzá Reiner Zönnevernek és Gordónak a Loco Locolájával fogom nyitni az órát, akinek egyébként a bulián fogok most játszani a hétvégén, úgyhogy én leszek szintén előtte a DJ, úgyhogy let's go, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszóknál, az év producere jelenleg Magyarországon, és hát jövő hétfőn lesz a debütje, a debütálása, a bemutatkozása fellépőként Ibizán, ami én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit egy lemezdobos elérhet, bárhol is éljen és dolgozzon a földön.
1: Abszolút köszönöm szépen, így van, nekem is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor így egészen pontosan 2 hónappal ezelőtt felhívott így a menedzserem, hogy azt mondja, van egy infó, mondom, mondjad. Hát, hogy így mész Ibizára, és akkor debüt ilyesmi, majd jövök az infókkal később. Mondom, mi van? De mondom, mondj már valamit, mondom, mi a helyszín, stb. Ezt mondom, majd jövök infókkal. És akkor mondom, oké, és akkor így rá egy napra így jött, oké, ez a helyszín, ez a buli, ezzel fogsz zenélni, ezek lesznek előtted. Ennyi. És akkor így megnéztem a flyert, mondom, az kemény. Tehát, hogy így, azt hittem, hogy valami kávézó, vagy ilyesmi, tudod, és akkor így megláttam, hogy például Jaden Boyzen, ugye azt hiszem, hogy David Guettával dolgozott is, ő a hájas ibizás dalt írta, ha jól tudom. Van még rajta David Puentes, Fritz Kalkbrenner, Aleph Arben, ugye Alejnak játszuk is a zenét elég sokszor itt.
0: Pontosan.
1: Lucas M. Frank és Rocketman, Piazza, ezek mind új kategóriás house, tech house előadók, úgyhogy tökre bele élik, egyébként meglepődtem, azt hittem, hogy tudod valamilyen teljesen más.
0: Mit tudunk a helyről, ahol fel fogsz lépni, és mennyi munka van abban, hogy te jövő héten ott fogsz játszani?
1: A maga a helyszínről, amit én tudok, ugye ez az Eden Klub, ez egyébként a Pacsa után a második legrégebbi klub az országban, bocsánat, a szigeten, és közel azt hiszem 40 éves múltja van, és most lett teljesen felújítva, teljesen át rebrandingelték az egészet, és állítólag azzal van hirdetve, és hallottam vissza, hogy ez így is van, hogy az legjobb hangrendszert most oda rakták be egyébként a helyszínen, úgyhogy ezt lehet majd püfölni.
0: Elkérdeztem komoly. Mennyi a szettidő? Mennyit fogsz játszani?
1: 1,5 órát fogok egyébként játszani, és a felkészülésem az olyan, hogy szerintem nagy valószínűséggel 48 óra előtt fogok felkészülni. Bennem van egy ilyen, hogy így még nem tudom, hogy mit fogok játszani. Fogalmam sincs, őszinte leszek, és van egy ilyen stressz helyzetem a buli előtt, amikor így ezt is akarom, meg ezt is, most már összeállt, és akkor mindig 48 órát hagyok magamnak, és ilyen végstádiumban tudod így, oké, azt kiveszem, cserélek, szett közbe cserélek, de hogy így kell egy ilyen stressz állapot nekem. Nyugodtan nem tudok felkészülni, az nem én vagyok.
0: Szerintem a stressz az jó tud tenni egy bizonyos fokig.
1: Egy szinkig,
0: abszolút. Hogyha ez jól sikerül, adja az ég, hogy így legyen, tök biztos vagyok benne, akkor ez egy további belépő egyébként?
1: Így van, azt kell tudni a szigetről egyébként, hogy mármint úgy hívjuk, hogy a sziget, ugye Ibizát, hogy oda bekerülni kell egyszer, és utána jól kell muzsikálni, és utána pedig mehet följebb a ranglétán az ember. Mindenki így kezdi, tehát annak idején David Guetta, annak idején Tiesto is, mindenki erről nekem egy komplett előadást tartottak, hogy ugye hogyan működik az ibizai sziget, mert hogy teljesen más, mint amit az emberek elképzelnek, hogy jó, követik sokan TikTokon, jó, zené vannak kész, nem. Ez egy teljesen régi klubkultúrára épülő, kicsit ilyen bürokratikusabb rendszer, ha lehet így hívni.
0: Fú, de érdekes, sztorizunk erről még mindenféleképpen, szóval Christopher Ibizán jövő héten 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Most pedig lendülünk tovább egy újdonsággal, amit szintén még szeretnék tesztelni egy jó ideig. Metszaszarival készítettük közösen, ez a Tukum és a Bajánának az utóhatására jött létre. Még egyszer mondom, tesztüzem ezzel, hogy most itt az órában tovább a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show. World is Mine Radio.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor keddenként 11 és éjfél között mindig Christopheré mind a két lemezjátszónk. Nem mellesleg ezek jelenleg a világ legmodernebb lemezjátszói. Szevasz Christopher még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Milyen érzés ezen játszani?
1: Zseniális. Egyszerűen az új technikát én mindig nagyon szeretem, én alapból geek vagyok, ugye ilyen computer science-es gyerek, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem.
0: Az új rendszert láthatjátok. Igen, a YouTube csatornákon és az applikációban, mert hogy képen is megyünk élőben szokás szerint egészen éjfélig. Milyen volt Debrecen és a Campus Fesztivál?
1: Ó, zseniális. Készítettem egy egész egy órás szettet róla, úgyhogy majd azt hiszem a héten fogom, vagy jövő héten publikálni egyébként YouTube-on a teljes szettet. 4K-ba, 3 kameraállással, profival, felvett hanganyaggal, úgyhogy patika volt. Én nagyon-nagyon élveztem, és nekem Debrecen egyébként is egy ilyen nagyon kedvenc városom, ugyanis azt tudni kell, hogy én nagyon sokat zenéltem ott még mielőtt egyébként, na jó, azt nem mondom, hogy ismert lettem, hanem úgy elkezdtem járni az országba akkor, és nekem ott volt egy rezidenciám, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem Debrecent.
0: És ha buliznátok ti is a Rádió egy DJ-kkel, alig 2 hét múlva megtehetitek újra, mert hogy augusztus 20-án ugye alig 2 hét múlva indul a Strandfesztivál Zamárdiban, onnan élő közvetítésünk is lesz, további információk, részletek hamarosan a www.radio1.hu-n, valamint nálunk folyamatosan adásban lendülünk közben tovább.
1: Érkezik, hogyha már Ibizáról beszélgettünk, akkor nem lehet elmenni Hügyel neve mellett, aki most szerintem az egyik világ leghallgatottabb előadója, és talán szerintem virágkorát éli jelen helyzetben. Neki készült egy dal, ami egyébként a TikTokon mi érdekes módon szintén virális lett, és ezzel a dallal mennék tovább. Nem is mondok, szerintem mindenki ismeri, és a csajok előszeretettel szeretik pörgetni TikTokon a saját kis videóik alatt. Nem mondom a címet, annyit mondok, hogy Hügyel, és ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Sziasztok, én még nagyban dolgozom, de nektek köszönhetően, hál' Istennek táncikálva üzeni nekünk a Viberen. Teri, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük, és jó táncikálás továbbra is. Úgyhogy,
0: így van.
1: Táncikál. Munkát is, így van.
0: És írd már meg, hogy mivel foglalkozol, Teri, nagyon érdekel minket. Hello Christopher, az ibizai fellépésedhez gratulálok, le a kalappal, a Labus Be My Lover-rel pedig megvettél. Kilóra, Béla a Bisztiőr Miskolcról.
1: Köszönöm szépen, nekem is nagyon egy kedvencem, és az az érdekes, hogy én nem is éltem, amikor ez megjelent nagy valószínűséggel, de egyébként édesanyukám sokat hallgatta, úgyhogy nekem is nagyon beleívódott így a történetem, és találtam egy tök jó verziót belőle.
0: 95-ben éltél már?
1: Nem, 96-os vagyok, képzeld el.
0: Akkor még pont nem.
1: Igen.
0: Voltál meg, amikor ez a dal meg giganas sláger volt.
1: Akkor más sláger volt.
0: Igen.
1: Én 96 októberi vagyok, úgyhogy.
0: És ugye Christopher, ne felejtjétek, jövő héten hétfőn fellép Ibizán, ami egy óriási dolog, és mondtál egy nagyon-nagyon érdekes dolgot a felkészülésről, a felkészültségről, hogy nagyjából ez 48 órát fog kitenni nálad egy húzamban. Vannak dalok, amiket megtervezel, vagy az egészet megtervezed, vagy lehet elképzelhetőenek tartod-e azt, hogy bemész, beállsz a lemezjátszók mögé, és egyszerűen mindent kidobsz, amit felkészültél, mert van egy olyan flow, mert van egy olyan benyomás, hogy azt mondod, hogy itt egy kicsit másra van szükség, mint amit te alapvetően kitaláltál.
1: Van, igen, ezt rólam tudni kell egyébként, hogy én nagyon go with the flow vagyok, ugye én mindig megyek a közönséggel, tehát hogy én azért nem hiszek az ilyen presettekbe, én abban hiszek, hogy egy DJ-nek legyen jó szelekciója, ismerje a saját dalait, amit majd akar vinni egy klubba, de legyen minimum egy ilyen 100-150 zenével fölkészülve, hogy tudja olvasni a közönséget. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy ó, én most egy house-szekkel készülök, és borzasztó nem érzik az emberek. És akkor egy abban másodpercben váltanod kell. Tehát én egy kicsit úgy mondom, ez az ilyen, én szórakoztató lemezlovasnak vallom magam, tehát én nem magamnak zenélek, én ilyen közegben is nőttem fel, és én abban hiszek, hogy a bulinak jónak kell lennie. Ha a slágerrel érem el, de a saját stílusomba, vagy house-zal, vagy tech house-zal, technóval, trance-zel, tök mindegy, de valamilyen szinten saját magadnak föl kell készülni minden eshetőségre a közönséggel szembe. Ezt nagyon jól fogalmazta egyszer egyébként a barátom, hogy a közönséget soha nem tudod eléggé felmérni, ha lehet így hívni. És,
0: hú, de jó mondás.
1: Igen, tehát nem tudod soha felmérni, hogy egyébként mi az, ami működik nekik ott, abban a másodpercben, abban a döntés hálózatban, tehát, hogy aha, ez most jó volt ez a drop, úgyhogy akkor nagyjából ebbe megyek.
0: Ki lehet majd posztolni egyébként a fellépésed anyagát, vagy rögzítheted, csinálhatsz live-okat, vagy ez minden szórakozóhelynél tök máshogy működik szerte a világon?
1: Ez úgy működik, hogy nekünk előzetesen le kellett adni egy sheetet, ugye egy ilyen listát, hogy ki érkezik velem, és a videós anyagot annyit kértek, hogy elfogadás, vagy a kiposztolás előtt legyen egy ilyen elfogadási metódus. Egyébként föl fog kerülni ennek az egész másfél órának is a szettje YouTube-ra, SoundCloud-ra, mindenhol, úgyhogy vissza lehet nézni és hallgatni, hogy milyen volt a buli. Zseniális lesz, úgyhogy nagyon-nagyon izgulok egyébként miatta.
0: Két hónapig arra fogok edzeni, ez biztos. Hú, biztos. De kíváncsi leszek. 0-20, igen.
1: Tudod, tipikusan, ó, arra fogok edzeni, és akkor tudod valami ilyen izomlangy deep house-et.
0: Igen, ez jó. De nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és tényleg, Christopher, figyelj, minden elismerésünk. Komolyan.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Ez óriási.
1: Köszönöm is, megköszönjük a menedzsment nevébe is.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A mai finálé jön, 10 percünk van már csak ma.
1: Akkor még egyet rátekerek, hogyha már Ibizáról beszéltünk, akkor jövök szintén ilyen ibizás dalokkal. Bruno Furlan, Overdrive, ezzel jövök itt a folytatásban. Rádió 1.

0: Rádió egyet halljátok, mindjárt éjfél, ez volt már a World is My Radio Show. Sziasztok, egy vidéki gyárban vagyok operátor, hasonlít a munkám a tiétekhez, én is nyomogatom és tekergetem a gombokat, csak az én melóm nem olyan szórakoztató, mint a ti műsorotok, írja Feri.
1: Remélem nem olyan tudod, mint a Csernobil filmben volt, de 3 hét, nem kritikus.
0: De tekerges nem jó, de nem is kritikus.
1: Igen.
0: Gratulálok én is Ibizához, hajrá, sok sikert előre is, klassz volt a mix, Tibor.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tibor, aztán, hogyha felkerül a mix, akkor meg lájkoljátok, séreljétek.
0: Hú, nagyon-nagyon várjuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ő volt tehát Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és jövő héten hétfőn debütál Ibizán, úgyhogy nagyon-nagyon drukkoljatok neki, és hát várjuk az élménybeszámolót 1 hét múlva.
1: Jó? Két hét múlva, pontosan így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, addig is jó pihenés mindenkinek, majd jövök az infókkal, aztán még találkozunk szerintem egy párszor, valahol még itt a nyár folyamán. Addig is szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk meg itt élőben. Jó éjszakát, ciao.
2: A World is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

és a Golden Summer. Alex Kenji is gondoskodik a nyári hangulatról. Hát ha minden igazban tényleg nincs sok hátra, hétvégén megérkezik az enyhülés, ezt azoknak mondom, akik már nagyon nehezen viselik a kánikulát. Kato, turn the lights off, ezt azon már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Walker Viki a folytatásban, és az új dal, a One Kiss. Természetesen Viki is ott lesz a Rádió 1 Stage-en, a Strand Fesztiválon, ami augusztus 19-én startol majd Zamárdiban. Hát addigra túl leszünk a lehűlésen, talán egy-két frissítő záporon és zivataron is. Az első nap line-upját mondom, diszkósít Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Nesker, Viki, Nyubik, Jauri, de az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Hamarosan, Zamárdiban.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval a DJ producer David Puentes-zel együttműködésben készült ez az új kislemez, a Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi, itt a rádió.

0: hajt.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, abszolút nyári hangulat a folytatásban. Alex Kenji-nek köszönhetően, jó kis olasz tech house a folytatásban. A szakmabeliek körében óriási tiszteletnek örvend Alex Kenji, Alexandro bácsi, egyébként a polgári neve. Olyan gigászi nevek pörgetik rendszeresen a zenét a saját szettjeikben, vagy a rádió műsoraikban, mint Tiesto, David Guetta, Pete Tong, a BBC legendája, de mondhatnánk Bob Sinclair nevét is. Ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle. Alex Kenji, b

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: leszed?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkosít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All Stars, Diszkosít és Cookies, Swiss Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenne.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, hanem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz. Hát az óriási pillanat nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi